Bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb. Manna Hits.

Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala. A János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban, hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is, egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: think we're all excited about is the sweetest sound.
1: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
2: His words to really bring the song home.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: Kissmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Gyakran, amikor azt érezzük, hogy Isten próbál valamit megváltoztatni az életünkben, az első reakciónk az, hogy ó Istenem, ez túl nehéz, erre nem vagyok képes. Az igazság azonban az, hogy Isten soha nem kér tőlünk olyasmit, amire nem tett volna képessé minket, ezért működjetek együtt Istennel, hogy a tiétek lehessen minden változás, amire szükségetek van.

Tudjátok, Isten megígérte, hogy jóra fordítja a dolgokat az életünkben, de nekünk is kell néhány dolgot tenni. A Józsué első fejezetében olvassuk, hogy meghalt Mózes, és Józsué volt az a férfi, akit Isten választott, hogy vegye át az irányítást. Én borzasztóan szeretem, amit a Biblia mond itt. Azt mondja, Isten így szólt Józsuéhoz.

0: amit már nektek adtam. Jézus már mindent megtett, amit meg kellett tennie. Fel kell kelnünk a kis szent padsorainkból, és azt kell mondanunk, többé nem csinálom ezt. Tovább nem élek úgy, ahogy eddig éltem. Valaminek meg kell változnia, és én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megváltoztassam azt. Hányan láttok különbséget e között a jaj, hát valaminek meg kell változnia között?
1: Valaminek meg kell változnia.
0: Menj el levédelni a barátoddal, és meséld el neki, hogy valaminek meg kell változnia. Már nem bírom tovább. Teljesen elegem van ebből, hogy ilyen az élet. Vagy menj haza, és húzd a fejedre a takarót, és legyél depressziós. Ó, Istenem, valaminek meg kell változnia. Egyszerűen nem bírom már tovább. Valaminek meg kell változnia.
2: Látjátok, hogy mekkora csapda ez?
0: Azt mondod, jó, de nem tudom, mit tegyek.
2: Változtass meg a gondolkozásodat. Az az első dolog, amit meg kell tenned. A másik dolog, amit meg kell változtatnod, az a hozzáállásod. Ne pazarolj el még egy napot az életedből, hogy önsajnálatban tocsog, és olyasmi miatt nyavajogd, ami már elmúlt, és semmit nem tehetsz felőle. Az egész világon mindannyiunknak vannak problémája, minden nemzetnek vannak szükségei. Az ellenség dolgozik, és igyekszik Istent kiszorítani minden egyes dologból. Megpróbálja kiszorítani Istent mindenből. Nos, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de számomra nagyon fontos Isten jó megítélése. Halljátok? Azt mondtam, hogy számomra nagyon fontos Isten jó megítélése. És hiszem, hogy mi képviseljük Istent. Mi az ő személyes nagykövetei vagyunk a Földön, ezért nem ülhetünk csak azzal, hogy valaminek meg kell változnia. Nekik ezt kéne tenni, nekik ezt nem kéne tenni. Azt mondhatod, jó, de mit tehetek? Nos, hányan hiszitek, hogyha megkérdezitek Istent erről, akkor ő valószínűleg válaszolni is fog. Az esetek többségében csak ücsörögni akarunk és panaszkodni, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de soha nem kérdezzük meg Istent, hogy mit tehetnénk. Kérdezd meg Istent, hogy mit tehetsz a házasságodban. Fejezd be, hogy mindig csak a másikat hibáztatod. Mondd azt, Istenem, mit tehetek én? Tudom, hogy te tudsz munkálkodni. El akarom vetni a magot. Mit tehetek én, Istenem, hogy jobbá tegyem a helyzetet? Nos, megtennétek ezt? Nem számít, hogy mennyire rossz a helyzet otthon. Megtennétek ezt? Megtennétek, hogy azt mondjátok az Istennek, Istenem, ha mutatsz valamit, amit én megtehetek, akkor én megteszem azt. Amen. Mondjuk ránézel a számláidra, és úgy érzed, teljesen elborítanak, és azt gondolod, mit tehetek én? Kérdezd meg az Istentől, hogy mit tehetek én? És tudod mit? Lehet, hogy egyszerűen csak annyit mond, fejezd be a költekezést. Nos, inkább lapozzunk. Nagyon szeretem az Ézsaiás 61-et. Kelj fel! Kelj fel a depresszióból és a levertségből, amiben a körülmények tartottak, és tündökölj, mert eljött világosságot, rád ragyogott az Úr dicsősége. Tudjátok, mit jelent ez? Kelj fel! Az, hogy kelj fel, és csinálj valamit! Ne csak ülj, és nézd a rendetlenséget. El kell mosogatnom. Mosnom is kell. A ház rendetlen, meg a kölykök is, a házasságom is katasztrófa. Én is béna vagyok, 20 kilót híztam, nem érzem jól magam. Istenem, csinálj valamit! Ó, ma nagyon jól szórakozok. Ha? Istenem, tenned kell valamit. Tudjátok, amikor volt a szeptember 11-i támadás, az egyik legismertebb talkshow házigazda azt mondta, nos, hol volt Isten? Szeptember 11-én. David erre azt mondta, ott, ahová tettétek őt, amikor mindenhonnan kitiltottátok. Tudjátok? Mi szeretjük figyelmen kívül hagyni Istent. Aztán, amikor bajba kerülünk, akkor meg akarjuk tudni, hogy hol van Isten. Amen. Nagyon sok dolog van, amire képtelen vagyok. De olyan sokat használtam ezt a kifogást életem során, hogy végül rájöttem, hogy a csodák a meg tudom csinálni hozzáállásból fogadnak, és nem a képtelen vagyok rá hozzáállásból. Ha te megteszed, amit tőled telik, akkor Isten megteszi majd azt, amire te már képtelen vagy. Nem hagyom abba ennek a hajtogatását, mert még mindig nem értitek. Ha te hajlandó vagy megtenni, amit tőled telik, akkor imádkozz és kérdezz Istent, mit tehetek én a pénzügyi helyzetemért? Ne csak üldögélj, és ne csak imádkozz a csodáért. Tudjátok, a csodák nagyszerűek, de igazából nagyon sokszor

0: Kérjük az Istentől, hogy nekünk ne kelljen semmit sem tennünk azzal a bajjal, amiben mi magunk keveredtünk bele. És most azt akarjuk, hogy jöjjön az Isten, és tegyen mindent helyre, hogy mi újra megtehessük ugyanazt. Ugyan már. Tudjátok, Isten azt akar, hogy megfizessük az árat, és megtegyük, amit kell annak érdekében, hogy kibogozzuk a kalamajkát, amit okoztunk, mert ha megfizetjük az árát, akkor legközelebb sokkal kevésbé valószínű, hogy újra elkövetjük azt a hibát. Amen. Egyszer régen David és én hitelkártyát hitelkártyára halmoztunk. Aztán, amikor rájöttünk, hogy ki kell másznunk az adósságból, és csak addig nyújtoznunk, ameddig a takarónk ér, és nem pedig az adósságot adósságra halmozni, amit nem is tudtunk kifizetni, nos, akkor jó néhány évünkbe került ez. Néhány nagyon szűkös évünkbe, amíg igyekeztünk visszafizetni a hitelkártya adósságai. De tudjátok mit? Jól megjegyeztem ezt, és én imádkoztam akkor csodáért. De az nem történt meg. Az volt a dolgom, hogy kifizessem a számláimat. Nélkülöznem kellett pár dolgot, amíg fizettem vissza az adósságaimat. De tudjátok mit? Attól a naptól kezdve egészen máig mi soha többé nem halmoztunk fel hitelkártya adósságot. És tudjátok, mi történt volna, ha Isten megjelent volna, és hús! Újra kezdtük volna az egészet. Vannak köztetek, akik azon gondolkoztok, hogy vajon miért nem történik meg a csodátok. Azért, drágáim, mert nem ti vártok Istenre, hanem Isten vár rátok. Meg kell tennünk, ami tőlünk telik. Isten pedig megteszi majd, amire mi nem vagyunk képesek. Nézzünk meg néhány embert a Bírák 6. részében. Bírák 6:6. Amikor igen elszegényedett Izrael Midian miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midian miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik, így szól az Úr Izrael Istene, én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaságházából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből. Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam az országukat, és ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, és ne féljétek az emoriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de te nem hallgattál a szavamra. Wow. Szóval Isten azt mondja, oké, kalamajkában vagytok, de ha már a kezdettől hallgattatok volna rám, akkor most nem lennétek bajban. Igazat tudunk adni Istennek legalább ebben? Mi, mint nemzet, nem lennénk ebben a rossz helyzetben, ha már az elejétől fogva hallgattunk volna Istenre. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy elrejtse azt a midianiták elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős, bátor vitéz. Nos, ez talán nem egészen igaz így. Gedeon rejtőzködött, és elbújt mindenkitől. De látjátok, Isten olyannak nevez minket, amilyenné tudja, hogy válhatunk. Mondom, Isten olyan néven szólít minket, amilyenné tudja, hogy válhatunk, nem pedig amilyenek vagyunk. Ő nagyon is hajlandó volt megváltoztatni Jákob nevét. Gedeon azonban ezt mondta neki, és fogadok, hogy Isten nagyon fárasztotta az ilyen beszéd. Kérlek, Uram, hogyha velünk van az Úr, miért ér mindez bennünket? Tudjátok, ez pont úgy hangzik, mint az, hogy Isten nem, egyszerűen csak fogalmam sincs, hol vagy. Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott? Az Úr akkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midian markából. Én küldelek téged. 15. vers. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Na tessék. Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb, és én a legkisebb vagyok atyám házában. 16. vers. Az Úr így válaszolt. Majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Úgy látszik, hogy Isten a lehető leggyávább alakot választotta. Miért beszélek erről? Azért, mert soha nem tudhatod, mit kér majd tőled Isten. És el kell hinned, hogy Istennel bármit megtehetsz. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen volt az életem, amikor Isten elhívott, hogy ezzel foglalkozzam. Fogalmatok sincs, hogy mekkora hatalmas vicc ez az egész. Úgy értem, fogalmatok sem lehet. Ha tényleg értenétek, akkor 2 hétig röhögnétek. Mert igazából csak egy dologgal rendelkezem. Egy szájjal. Ami ráadásul jó nagy. És Isten eldöntetett, használni fogja. Nekem nincs meg a megfelelő végzettségem. Még abban sem vagyok biztos, hogy a megfelelő személyiséggel rendelkezem, mert nem tudom. Csak úgy vagyok ezzel, hogy... De én vagyok az élő bizonyíték arra, hogy Isten bármibe is belekezd, azt működővé teszi. Isten adott nekem kegyelmet ehhez. És neked is ad majd kegyelmet. Ő Gedeonnak is adni akart kegyelmet. Gedeon meg folyamatosan azzal foglalkozott, hogy ő nem volt alkalmas. Nem mond többet Istennek, hogy miben nem vagy alkalmas, és nézz arra, hogy ő kicsoda. Na gyerünk, ha megadjátok a kezdőlökést, akkor elkezdek majd körbe rohangálni, mert kezdek izgatottá válni. Istennek szüksége volt valakire. Csak egy valakire. Aki feláll és azt mondja, meg tudjuk csinálni. Az embereknek szükségük van vezetésre, míg a gyerekeidnek is. Nem arra van szükségük, hogy depressziósnak és bátortalannak lássanak, ahogy állandóan az önsajnálatban fürdesz, miközben arról beszélsz, hogy mire nem vagy képes. Szükségük van rá, hogy bátornak lássanak téged, aki úgy beszél, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Visszavehetjük, amit az ellenség ellopott. Tudjátok, Sámuel csalódott volt, amikor Saul elbukott. Az 1 Sámuel 16.1-ben az áll, Sámuel kesergett Saul bukása miatt. Isten pedig azt mondta neki, meddig fogsz még bánkodni? Én már választottam valaki mást. Látjátok, amíg mi bánkódunk a mi veszteségünk felett, addig Istennek már van egy új terve. Figyeltek? Azt mondtam, hogy amíg mi bánkódunk a veszteségünk felett, addig Istennek már van egy új terve. Azt mondtam, hogy amíg mi bánkódunk a veszteségünk felett, addig Istennek már van egy új terve. Erre azt mondod, nos Joyce, én azért vagyok ennyire letört, mert elveszítettem a munkámat. Nos, akkor Istennek új terve van számodra. Van számodra egy jobb a tarsójában. Ügyelj arra, hogy a szavaid összhangban legyenek Isten. Minden nap kelj fel úgy, hogy azt mondod, Istennek van számomra egy jobb állása. Istennek van számomra egy jobb állása. Ne azt mondogass, hogy nem tudom, mihez fogok kezdeni, nem tudom, mihez fogok kezdeni. Istenem, tenned kell valamit. Amíg vársz, hogy ez a bizonyos állás bejöjjön, addig pedig menj és tedd rendbe a kertedet. Mosd le a kocsidat. Menj és segíts egy özvegynek. Hazavinni a csomagjaid a bevásárlás után. Csinálj valamit, hogy ne tétlenül ücsörögj. Szerintem a tétlenség a legnagyobb átok a világon. A 2 Királyok 7-ben harmadik vers van egy nagyon jó történet. A kapu bejáratánál volt 4 leprás ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Szerintem nagyon sokatoknak kéne így beszélni magatokkal. Például így, hello Joyce, itt fogunk csak ülni, amíg meg nem halunk? A 4. vers, ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, de éhénység van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek ezért, és eldöntötték, hogy a legostobább, leghihetetlenebb dolgot fogják tenni. Eldöntötték, hogy belopoznak az ellenség táborába. Hogy hát, ha találnak ott egy kis ennivalót. Tehát azt mondták, ha megülnek, akkor meghalunk. De akkor is meghalunk, ha csak itt ülünk, meg akkor is, ha bemegyünk a városba, úgyhogy akkor ennyi erővel már tehetnénk is valamit. Ennyi erővel már tehetünk is valamit, ahelyett, hogy csak itt ülünk, és semmit sem kezdünk az életünkkel. Isten pedig csodát tett. Ők megtették, ami tőlük tellett. Isten pedig megtette, amire ők képtelenek voltak. Ők csak annyit tettek, hogy felálltak és tettek valamit. Néhányan közületek, ha csak egyszerűen felkelnétek reggel és elindulnátok. Talán, Istenem, talán el tudok mosogatni, de nem tudom. Oké, ezt figyeljétek. 5. vers. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek, vagyis besétáltak az ellenség táborába. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki, mert az úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a hettiták királyait és az egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. És az arámok felkeltek, és az éjszaka közepén elfutottak hátrahagyva mindenüket a sátrakban, a 4 leprás pedig bement, és mindenüket elvette. Ez igen! És tudjátok miért? Mert azt mondták, most tényleg itt fogunk ülni, és végül meghalunk? Szóval végül azt mondtam magamnak, itt fogok ülni, és sajnálni fogom magamat minden nap. Itt ülök majd egy rossz hozzáállással, miközben áldozatnak érzem magamat az egész életemben. Itt ülök majd, és sírok, remélve, hogy Isten megsajnál majd, holott ő nem fog. Igen, ő egy üvegcsébe gyűjti a könnyeimet, és törődik a fájdalmunkkal. De ő azt is tudja, hogy a sajnálkozás az nem ad erőt. Lehetsz sajnálkozással teli, vagy lehetsz erővel teli, de a kettő egyszerre nem megy. Szóval végül eldöntöttem, hogy felkelek és tenni fogok valamit. Nem tudom mit, de teszek valamit. Nem fogok tovább rossz kedvűen csak itt ücsörögni, hanem csinálok valamit. Csak arra van szükséged, hogy megmozdulj. Meg kell változnia valaminek, vagy meg kell változtatnod valamit. Gyerünk! Azt kérdeztem, meg kell változnia valaminek, vagy meg kell változtatnod valamit. Ha nem vagy elégedett az időbeosztásoddal, akkor változtasd meg. Ha túl sok mindent vállaltál, akkor változtass rajta. Ha nem tetszik a házasságod, akkor változtass meg valamit. És ez alatt nem azt értem, hogy cseréld le egy másikra. Nem erre gondoltam. Utálod a munkádat, akkor keres egy másikat. Vagy változtass a hozzáállásodon ott, ahol vagy. Ha a gyerekeid nem törődnek azzal, amit mondasz, akkor kezd el rávenni őket, hogy törődjenek vele. Ha adósságban vagy, akkor kezdj el kimászni belőle, és ne mondd többet azt, hogy most valaminek meg kell változnia. Mostantól kezdve azt akarom, hogy azt mondjátok, meg fogok változtatni valamit. Nem élek így tovább. Valaminek meg kell változnia, és én leszek az, aki megváltoztatja azt. Nos, figyeljetek, nem fogom felolvasni ezeket az igéket, de elmesélem őket, aztán befejezem. Zákeus egy nagyon alacsony férfi volt a Bibliában. Az ő alacsonysága egy hátrány volt az életében. Egy nap Jézus arra járt, és Zákeus hallotta, hogy közeledett, és ő nagyon látni akarta Jézust. A tömeg viszont nagyon nagy volt, ő meg alacsony. Tudjátok, ő nem ült le azzal, hogy a csodába, bárcsak ne lennék alacsony, úgy látszik, már soha nem fogom látni Jézus, mert túl alacsony vagyok. Nos, Istenem, egyszerűen csak nem értem, hogy miért kellett ilyen alacsonynak születnem. Valakinek tennie kéne valamit. Nem. Ehelyett a következőket tette. Körbenézett. Jaj, jön Jézus, már majdnem itt jár, mit tehetnék? És hirtelen meglátott egy fát. Oda rohant és felmászott rá. És így most jobb helye volt, mint bárki másnak. Ő tett valamit, és hirtelen az alacsonsága már nem számított többé. Közben odaért Jézus. És hirtelen felnézett rá.
1: Would he suddenly...
0: mert Zákeus szelleme valamiért vonzotta az övét. Jézus felnézett és azt mondta, ezt mondta neki, gyere le onnan fentről, mert ma nálad fogok vacsorázni. Nem csak, hogy látta Jézus, de még vacsorára is hazavitte magához. Ehhez mit szóltok? Fogalmatok sincs, hogy mire vagytok képesek Istennel. Felejtsétek el a múltatokat. Felejtsd el az összes hiányosságaidat, és azzal foglalkozz, amire képes vagy. Fejezd be, hogy a problémáidra nézel, és sajnálod magadat. Mondd azt, Istenem, mit tehetek én? Mutasd meg, hogy mit tehetek én. Esetleg egy fára kell felmásznom, akkor felmászom rá.

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a szeptemberi iskolakezdés apropóján az iskolai erőszak. Beszélgető társam Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. És hogy miért épp mi beszélgetünk ma a témában? Többen tudjátok, hogy én angol-német szakos tanár vagyok, aki hosszú évek óta magántanárként tevékenykedem, Krisztina pedig szintén magánpraxisban dolgozik. Egyikünknek sincs jelenleg intézményi affiliációja. És hogy miért mondom mindezt el? Azért, mert a mai beszélgetésre készülve, illetve a szervezés folyamatában azzal szembesültünk, hogy nagyon sok tanárt, szülőt és diákot kerestünk meg, sőt, iskolapszichológusokat is, és hívtunk meg a beszélgetésbe. Kivétel nélkül mind megerősítették, hogy a témával foglalkozni kell, mert a bántalmazás minden emberi közösségben jelen van. Viszont az a közös megegyezés született, hogy semmi érintettet nem kívánunk kellemetlen helyzetben hozni, sem őt, sem azt az intézményt, ahol az eset, ami kapcsán beszélgetünk esetleg, előfordult, úgyhogy ezért mi egy lépéssel hátrébb, de mégis, mint pszichológus és mint tanár, és Krisztina, mint édesanya, érintettek vagyunk, de talán kellő objektivitással tudjuk körbejárni ezt a nagyon összetett kérdést és problémát. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy te elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mi együtt viszont beszélgethetünk a témában.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Téged hogy érintett ez a megkeresés?
2: Hát azt rögtön én is gondoltam, hogy ez nagyon fontos téma, hogy erről beszélni kell. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy de miért nem hívsz valaki mást, aki egy iskolapszichológus, vagy konkrétan tényleg ott van az iskolában, gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, meg hogy hú, hát én azt nem is tudom, mennyire fogom tudni jól körbejárni. Tehát elsőre volt bennem egy ilyen, de hát aztán ez egy kicsit elkerülhetetlen, a szakmámban is, a munkám során is elkerülhetetlen, és hát anyaként is egyszer az ember ebbe belefut, megtapasztalja a gyerekeink keresztül, hogy milyen, amikor mondjuk piszkálják őket, mit tudok én tenni, miben tudok őt segíteni. Úgyhogy állok elébe, hogy ezt így átszálazzuk.
1: Először is akkor próbáljuk egyáltalán meghatározni, hogy mit is értünk tulajdonképpen iskolai zaklatás, vagy iskolai bántalmazás alatt. Van ennek valamiféle definíciója?
2: Inkább úgy mondanám, hogy van mondjuk 4 nagyon fontos ismertetőjele, ami ezt elkülöníti másfajta viselkedéstől, például a konfliktus vagy a veszekedés, az nem számít zaklatásnak. Ott 2 különböző fél egyet nem értésben vannak, és ott van egy konkrét konfliktus, amit ott próbálnak lerendezni. Az iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás az egyik fontos ismertetőjel, hogy ez általában rendszeres. Egyes szakemberek azért azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom is tud olyan drámai vagy mély nyomot hagyni, hogy az is már számít bántalmazásnak, de összességében általában egy rendszeres, ismétlődően megjelenő viselkedés. A másik, hogy ez mindig egy egyenlőtlen erőviszonyra alapszik, tehát mindig van a bántalmazó, az zaklató, az mindig egy maga alatt levőd, gyengébbet, elesettebbet szemel ki. Emellett amúgy egy szomorú, de nagyon fontos összetevő ismertetőjel, hogy ez mindig egy egyértelmű fájdalomokozással és egy ilyen szándékkal társul. Tehát ott mindig ott van benne, hogy én bántani akarok, fájdalmat akarok okozni. És benne van az a fenyegetettség, félelem, terror, ez is része.
1: Tehát ez a 4 ismertetőjele van hivatalosan, vagy a pszichológia jelenlegi állása szerint az iskolai zaklatásnak. Yeah. Mi áll a zaklatásnak a hátterében? Miért kezd el valaki másokat zaklatni? Akár verbálisan, akár fizikálisan, akár az online térben. Valószínűleg többféle formája van, de hát mesélj nekünk többet erről te.
2: Igen, nagyon jól össze is foglaltad, Szivi, hogy ezeket különböztetjük meg. A bántalmazásnak vagy zaklatásnak több formája van. Ez lehet verbális, ez a csúfolódás, piszkálódás, csúnya neveken szólítás, káromkodás, lehet fizikális, tehát amikor löktösöm, rugdosom, elveszem a cuccait, bedobom a kukába, tehát mondjuk ez a fizikális rész, és akkor ott van, ez inkább a lányoknak a fegyvere, ez pedig a kapcsolati bántalmazás, amiben valakit kirekesztünk, elszigetelünk, pletykálkodunk róla, rossz hírét keltjük, hazudozunk róla, tehát ez is nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon tudnak ettől szenvedni az áldozatok. Ja, és hát említést érdemelnek még a cyberbullying, vagy ez a digitális bántalmazásnak, vagy a zaklatásnak a formái is. Ugye ez jó magamnak is még egy kicsit ismeretlen, szerintem nekünk, a mostani szülőknek fel kell kötnünk a szárat is, utána menni, és magunkat is képezni, és benne lenni abba, hogy a gyerekeink amúgy ebben a térben hogy vannak jelen, mit csinálhatnak, mi történik ott. Szóval, hogy mi van a zaklatás vagy bántalmazás mögött, igazából én azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan elkövető, vagy nevezzük itt, vagy zaklató, aki valamilyen, sajnos nem túl konstruktív módon próbál valamilyen hatalmat, dominanciát, uralmat megélni, valaki más fölött erőt és uralkodást kifejezni, vagy ennek az élményét megélni. Ritkábban, de az is megjelen, hogy valamilyen javakat vár, akár pénzt, cigit, attól függ, milyen közegben vagyunk, hogy elvenni tőle, megszerezni, de leginkább a presztízs, hogy én középpontban, erőben felette állok másoknak, és általában ugye ehhez kell egy kicsit törékenyebb, kicsit gyengébb és erőben alattam álló áldozat, akin keresztül ezt gyakorolhatom, és ezt az erőt, ezt a fajta hatalmat, vagy hogy hatással lehetek másokra, ezt így megélhetem.
1: Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Említetted, hogy különböző formái vannak az iskolai zaklatásnak, tehát hogy különbséget kell azért tenni a verbális inzultálás, bántás között és a fizikális között, vagy mondjuk a kapcsolati eredetű és az online térben zajló bántalmazás között. De hogy ezek fokozatok? Tehát, hogy van ilyen példa, hogy valaki, hát idézőjelben csak verbálisan csúnyákat mond másról, vagy van olyan is, hogy valaki pedig csak testileg bántalmaz, mert a fizikális erőfölényét szeretné kifejezni, vagy így úrrá lenni másokon, vagy ezek fokozatok, amikor egyikből átmegy az ember a másikba, és kiterjeszti már mondjuk a szóbeli bántalmazást testi fenyegetésre, és még tovább viszi az online térben is.
2: Így. Én azt gondolom, hogy gyakran ezek egymásra is épülhetnek, hogy kezdődik csak egy piszkálódással, hecceléssel, kis csúfolódással, és aztán, ahogy az áldozat is változik ebben a folyamatban, ahogy ő is egyre inkább belesimul, vagy így beleásódik ebbe a szerepébe, és egyre jobban elásódik ebben, és lesz egyre rosszabb az önbecsülése, lesz egyre félősebb, egyre szorongóbb, egyre érzékenyebb, tehát, hogy már nagyon elővigyázatos, és ez is egy állandó jellemzője az áldozatnak, hogy ő már nagyon elővigyázatos, nagyon figyel, mindenhol egy kicsit valami rosszat sejt. És azt gondolom, hogy sajnos ez is egy olyan, hát az emberi bűnös természet, hogyha a gyengeséget érzékeljük, az néha még inkább agressziót szül. Tehát a gyengeség nem, sajnos ebben a dinamikában nem egyfajta bűnbánatot, vagy szomorúságot, vagy empátiát vált ki az elkövetőből, hanem esetleg pont tovább gerjeszti benne ezt az uralkodást, ezt a bántást, és ezt a fájdalomokozási szándékot, és ez kiterjedhet aztán fizikai dolgokra, vagy akár az, hogy már nem csak én, de akkor a haverjaim, és akkor már együtt, és aztán ez így nagyon, nagyon súlyossá is tud válni. A lányoknál inkább a kapcsolati bántalmazás jellemző, ők inkább megmaradnak annál, tehát ott kevesebb, bár ez is egyre növekvő tendenciát mutat, hogy a fizikai agressziót vagy bántalmazást, zaklatást választják, de azért még mindig inkább ők ezt a kapcsolati zaklatást vagy bántást használják.
1: Képzeld el, hogy amikor a mai beszélgetésre készültünk, akkor én szétnéztem a könyvespolcomon, hogy mégis a pszichológia szekcióban találok-e valami olyan könyvet, ami esetleg a témánkhoz kapcsolódik, és találtam. Van egy Barbara Colorozo nevű szerző, akinek a könyvét el is hoztam most ide a beszélgetésünkbe, az a címe, hogy Zaklatók, áldozatok, szemlélők, az iskolai erőszak. És van egy alcíme is ennek a könyvnek, óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását. Ismered ezt a könyvet?
2: Ismerem, de szeretném jobban megismerni, mert én Barbarát inkább ilyen YouTube beszédeiben vagy TED Talkjában hallottam. Nagyon jó szakember, és fantasztikusan ért ehhez a témához. Nagyon gyakorlati a könyv, nagyon jó tanácsokat ad, hogy szülőként hogyan legyünk a gyerekünk mellett, hogy tanárként mit tehetünk. Szerintem nagyon jól körbejárja ezt a témát.
1: Tehát akkor ez egyfajta segítség lehet, amit jó szívvel ajánlanál ezek abszolút. Szerint, hogy ha valaki találkozik ezzel a témával, akkor van magyar nyelven segédlet, amihez esetleg tudunk fordulni.
2: És azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is kell megvárni, amikor már találkozunk, mert szerintem, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor egy picit ilyen aha élménye van, hogy ja, hogy ez az volt, ja, hogy ez is az. És rádöbben, hogy amúgy egy környezetébe lehet, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt gondolta, hogy ja, hát ez nem olyan nagy dolog, a gyerekek ilyenek, majd kinövik, majd meg kell tanulnia megvédenie magát. Szóval sokszor a környezet, a felnőtt világ egy kicsit így bagatelizálja, lerázza ennek a fontosságát, súlyosságát. És azt gondolom, hogy minél többet hallunk, többet látunk, és ugye most már sajnos van egy-két olyan fájdalmas tragédia, ami nagyon az arcunkba tolja, hogy ez a dolog élet és halál kérdése is.
1: Húha, említettél több mindent, amire szeretnék reagálni, de most egy picit, hogyha itt maradunk még a könyvnél, akkor a címben nekem nagyon érdekes ez, hogy az iskolai erőszaknak a témájával kapcsolatban három személyt nevez meg itt Barbara Colorosó, hogy vannak zaklatók, áldozatok és szemlélők. Tehát, hogy ez a három résztvevője van egy ilyen élethelyzetnek, amikor valakit az iskolában bántanak. Segíts nekünk egy picit ezt jobban megérteni, hogy lesz valakiből zaklató?
2: Hát nem így születik senki. Ez egy egyértelműen tanult viselkedés forma, amit a közvetlen környezet fog leginkább meghatározni. Tehát ez a kisgyermekkorban a család, aztán a nagyobb család, vagy a maga az iskola is lehet, de hogy ez alapvetően a közvetlen környezet. Az is érdekes, és ez szerintem nagyon megdöbbentő, minél inkább az ember beleesse ebbe magát rájön, hogy van egy nagyon fontos közös tulajdonsága a zaklatónak, mégpedig a megvetés. Azzal, ahogy tekint az áldozatra, ott mindig van egyfajta megvetés, lenézés, amitől ő bűntudat, rosszabb érzések, szégyenérzet és megbánás nélkül tudja bántalmazni a gyermektársát, embertársát. Tehát ennek a folyamatnak, ugye a pszichológiában mi ezt úgy nevezzük, hogy tárgyasítás, tehát azt a másik szemét, azt a gyereket, azt az osztálytársat, azt az iskolatársat, azt egy tárgyasítva, mint egy leértékeleníti magába, az emberi mi voltától megfosztva tárgyasítja, és így sokkal könnyebb bántani, és egy picit így meg is magyarázza, na jó, de ő egy zsidó, csinálta ezt ugye a náci Németország, és így már is igazolva volt, hogy miért lehetett embereket megölni, vagy egy roma, vagy egy fekete, vagy egy szemüveges, vagy egy értelmi fogyatékos. Tehát bárkit, és igazából innentől kezdve bármi mentén lehet valaki áldozat, az én kisfiamat az elálló fülei miatt bántották, és akkor neki ez. Tehát, hogy a természetesen nem volt ilyen súlya ennek, mint mondjuk tud ez tényleg egy nagyon rendszeres, fájdalmas, a másik emberi mi voltában nagyon sértő és romboló viselkedés lenni.
1: Jöhet-e az, hogy valakiből zaklató lesz otthonról? Ugye említetted, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az iskolában képezi le azt, amit otthon lát, tehát mondjuk, nem tudom, bántalmazó az apukája, csúnyán beszél az anyukájával, vele, a testvéreivel, és akkor ő is ezt viszi be az iskolába, és akkor ott meg ő lesz egy zaklató?
2: Igen. Tehát ez pontosan nagyon jellemző sajnos a zaklató gyerekekre, hogy ők is egy gyakran erőszakos családi környezetből jönnek, ahol ők az áldozatok. Vagy őket bántja egy nagyobb testvér, vagy a szülő, apa, valaki a családban, vagy látják azt az agressziót és azt a fajta tárgyasító, a másikat ledegradáló, becsmérlő működést, amit aztán ő visz be az iskolai környezetben, ahol így próbálja a saját megtört és ingatag önértékelését megerősíteni. Ez jellemző az zaklatókra, hogy magas a dominanciára és az uralkodásra, hatalomra való vágyuk. Nincs bennük annyi együttérzés, mintha egy kicsit már olyan lepörkeményesedett volna a lelkiismeretük, úgy megkeményedett volna. És akkor ilyen módon, ugye, ahogy beszéltük, ez a fajta másik, tőle gyengébb személy bántása, cikizése, verése, lenyomása,
1: leszólása,
2: csúfolása adja számára azt a elégedettséget, vagy azt a hatalmat, vagy azt a pozíciót, vagy annak az érzetét, hogy ő most úgy mondjam valaki. És ugye ehhez kellenek a többiek. Itt nagyon fontos akkor, hogy behozzuk ugye, ahogy a Barbara könyve írja, a zaklatók mellett, hogy az áldozatokról is beszélhetünk, hogy milyen ez áldozat.
1: Illetve, hogy kiből lesz áldozat. Tehát, hogy van-e olyan például, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy áldozattá váljon, tehát kvázi, hogy kiszolgáltatja magát mások kénye kedvének. Van-e ilyen, hogy áldozat típusú ember? Vagy hogy lesz valakiből áldozat?
2: Na, tehát amúgy a pszichológia beszél erről, hogy ismerjük ezt a fogalmat, így felnőtt bántalmazó, vagy erőszak, vagy ilyen felnőtt erőszaktevők áldozatai általában jellemzően hordoznak bizonyos vonásokat, de azért itt ez nem ugyanaz, hogy úgy mondjam, áldozat. Itt a gyerekem lehet azért áldozat, mert nagy a füle, vagy eláll. Te lehetsz azért, meg én, mert szemüvegesek vagyunk. Valaki lehet azért, mert jó tanuló, lehet azért, mert rossz tanuló. Tehát igazából itt tök mindegy. Tehát ha ezt nézzük, egy csomó olyan tulajdonság mentén is lehetsz áldozat, ami annak a elkövető zaklatónak valamiért zavarja a lelki világát. Mert ő mondjuk rossz tanuló, és te jó vagy. Vagy ő jó tanuló, és te rossz vagy, rossz tanuló vagy. Szóval, hogy ezt nem lehet tudni, hogy miért te leszel feltétlenül, de valószínű azért, mert valamilyen erőviszonybeli különbséget érez, és itt megjelenhet, igen, hogy azért a gyerekek között is vannak esetleg olyan kicsit gyámoltalanabb, elesettebb, másmilyen, kevésbé domináns, és ugye azzal, ahogy őt éri a bántalmazás, a zaklatás, idővel igenis változik a gyermeknek a jelenléte, a viselkedése. Hát reggel elkezd már azon szorongani, hogy suliba kell menni. Elkezd a hasfájásra panaszkodni, fejfájásra panaszkodik, erőtlen, nyűgös, félős, túlzottan elővigyázatos, alacsony az önbecsülése, és ezt folyamatosan rombolják, szóval ez folyamatosan csökken. Elsírja magát könnyen, kiírja magát a különböző ilyen közös programokból, nem akar részt venni, nem akar elmenni, sokat hiányzik a suliból. Tehát ezek azért olyan elei vészjelek, amikre nagyon fontos, hogy egy szülő is felfigyeljen, hogy a gyereke máshogy kezdett viselkedni, máshogy van jelen, nagyon nem akar menni, de nem beszél. És ugye az áldozatok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sokszor nem mondják el, hogy mi van. Mint hogyha amit ő velük történik, az ő saját szégyenük lenne. Miközben ez az elkövető szégyene, de mégis ők azok, akik ettől kicsit benémulnak, és egyedül próbálják megoldani. Vagy nem. Mert mondjuk nincsenek eszközeik eltűrni, vagy elviselni. De hát ebbe azért az ő személyiségük is nagyon-nagyon mélyen sérül és sebződik, és itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, az ő környezetében levő felnőtteknek, és a többi mellette ott levő, a könyv címből kiderül, szemlélődőnek nevezett többi gyerek, akik ugye ott vannak ezekben a helyzetekben, és csak néznek. És ők azok, akiket kolorozó úgynevezett, hogy a nem ártatlan szemlélődők. Őket is több csoportra osztja, és abban nem is feltétlenül kell belemenni, de van, aki megfélemlítődésből nem mer reagálni, bár érzi, hogy ez nem helyes. Van, akinek nem érdekel, sőt, tetszik neki, és még akár szurkol. Valaki távol marad, elmegy az udvar másik végébe, mert ő erre nem akar foglalkozni, ez nem az ő ügye. De ők, a passzív szemlélődők is, és az összes ilyen szemlélődő többi gyerek tulajdonképpen egy nagyon fontos szerepet töltenek be. és ők azok, akik a kulcsfontosságú szerepet játsszák egy ilyen bántalmazó rendszerben, mert ők tudják az egészet megváltoztatni. Amikor valakit bántalmaznak, akkor két dolog, az áldozatnak két nagyon fontos üzenetet kap. Az egyik, ugye, amit mondtam, hogy miért nehéz neki, mert titkolja, hogy mi történik vele.
1: Tehát van egyfajta tabusítás a részéről az egész ügy kapcsán.
2: Fél a következményektől. Tehát eleve az, ami történik vele, nem derül ki. És ott van egyedül, mert az elkövetőtől fél, a retorziótól fél, vagy a többi szemlélődőtől fél. A másik, hogy a szemlélődők tétlensége miatt elhiszi azt, hogy egyedül van. Tehát ez az, ami annyira nehéz a zaklatásban, az iskolai zaklatásban, hogy az áldozatok nagyon sokszor azt élik meg, hogy egyedül vannak. Tehát azért is, mert a szemlélődők mind némák. Senki nem szól, senki nem áll mellé, senki nem mondja azt, hogy te, Pityu, hagyd már ezt, ez annyira csúnya volt, ezt nem csináltod. És oda mennek az áldozat mellé, és kézen fogják, és elviszik egy ideális világba, gyere, menjünk játszani. Tehát, hogy a szemlélődőkön nagyon sok áll vagy bukik, ezért ez az egész intervenciós programok egy része is róluk, vagy inkább őket is, hogy úgy mondjam, megszólítja, hogy ők a változásnak az egyik kulcs szereplői.
1: A motorok. Itt nem lehet az, hogy valahol a felnőtt társadalomból indul ki ez az egész, mert hogy elképzelek most egy élethelyzetet. Tehát mondjuk történik egy ilyen helyzet, hogy a 4-es 6-os villamoson utazom, és szemtanúja és fültanúja leszek annak, hogy valaki, egy utastársam, egy másik utastársamat verbálisan inzultál. És mit csinál mindenki más?
2: Lapít.
1: Szerinted szólnak az emberek bármit? Többször volt már ilyen élethelyzet velem. Képzeld el, hogy azt látom, hogy elvonulnak. Elmennek, hogy még csak a közelbe se legyenek.
2: Tök egyedül hagyják.
1: Tehát ott hagyják a szerencsétlent, ahelyett, hogy beszállnának, és valószínűleg ez abból jön, hogy félnek attól, hogy na, akkor majd engem is elkezd inzultálni, vagy akkor majd nekem is behúz egyet. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy megvédjem magam. Tehát, hogyha ez van a felnőtt társadalomban, akkor mit várjunk a gyerekek között? Ő hogy védje meg magát, ha mi nem állunk ki egymásért, és a gyerek ezt ugyanúgy látja a 4-es 6-os villamoson, mint én, hogy egy ilyen élethelyzetben a szegény néni, akit inzultáltak, ott maradt egyedül, és senki nem állt ki mellette.
2: Igen, tehát ezek abszolút, tehát ha mi felnőttként is néha olyan eszköztelenek vagyunk, mit várunk a gyerekektől, de például ez a könyv is, amit mi említünk, és szerintem a több iskolai ilyen intervenciós program is ebben próbál segítséget adni, hogy tulajdonképpen az áldozat egy ilyen helyzetben, és ez amúgy a felnőtt önvédelemnek is van egy nagyon fontos, hogy mondjam, gyerekjogosultsága, hogy mi magunk is tudjuk, hogy álljunk ki. Mondjuk nőként mi a 4-es 6-oson, vagy akár, tehát ez felnőtteknél is ugyanígy lehet igen probléma, és a gyerekeknél nagyon jó, ahogy a könyv ad tanácsot arra, hogy mit mondjunk, mit tanítsunk a gyerekünknek, ha ő az áldozat, hogyan viselkedjen. Mert egy nagyon fontos dinamikát, ha megértünk, akkor szerintem nagyon jól látni fogjuk az agressziónak a működését. Most nem arra beszélek, ha valaki felnőttként ilyen tudatmódosítószer hatása alatt önmagán, tudatlanul önkívületbe tombol, részegen, atrocitál másokat, mert ott nem ez a fajta dinamika van, de alapvetően a legtöbb zaklató önmaga is gyakran egy nagyon bizonytalan valaki. Ahogy beszéltünk a gyerekekről, ők egy olyan általában egy nehezített háttérrel jönnek, ami mentén nem alakult ki bennük ez a stabil, meggyökerezett, magabiztos én, ami persze egész felnőtt korunkig alakul, de hogy van egyfajta bizonytalansága, kétsége, értéktelenség érzése akár. Tehát amikor az áldozat a bántalmazásra nem egy összezsugorodok, megfélemlítődök, elkezdek rettegni, hisz ezek pont azok a dolgok, amit a zaklató el akar érni. Azt akarja, hogy hatással legyen, hogy erőt, dominanciát kapjon, hogy a többi haverja felnézzen rá, hogy milyen bátor, hogy ezt a nagyobb lányt így inzultálta a suliban. Tehát, hogy amikor a zaklatott, tehát az áldozat nem így reagál, hanem felemelt fejjel, öntudatos fellépéssel azt mondja, hogy te hogy beszélsz, ez annyira csúnya volt, ez annyira gonosz volt, amit mondtál, majd sarkon fordul és elmegy, egy picit ott a porba hult ez a helyzet. És az zaklató nem annyira kapta meg azt, amit remélt. Tehát ugyanúgy a felnőtt zaklatókkal szemben is, ha például egy, most mondok egy másik példát, hogy mondjuk a 4-es 6-oson egy férfi ott molesztálna a tömegben egy fiatal nőt, és ha az a fiatal nő szegény ott izzadva, izgulva, zavarába, meg sem mer szólalni, de érzi, hogy ez a férfi ott olyan illetlen módon ér hozzá, vagy van közel hozzá abban a villamos
1: szerelvényben,
2: akkor valahol ez az egész folyamat a kezére játszik az elkövetőnek. De ha ő határozottan ránéz az elkövetőire, és azt mondja, hogy azonnal menjen innen, hátráljon 3 lépést, húzzon innen maga öreg pervers, vagy csak mondtam valami. Legtöbb esetben úgy megijed ez az elkövető és bántalmazó, vagy zaklató, hogy az a következő megállónál lemenekül a villamosról. Tehát ez a fajta határozott kiállás nagyon sok esetben kioltja. Jobban mondva, ott kiderül, hogy a másik is egy nagyon elesett és igazából gyáva valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy igazából, ha visszamegyünk most akkor az iskolai közegbe, akkor ott is érvényes ugyanez, mint a 4-es 6-oson a felnőttek világában, hogy azzal tudnánk tulajdonképpen segíteni önmagunkon, vagy ebben a helyzetben, hogyha áldozatként találjuk magunkat, hogyha erőnket összeszedve, bátorságunkat összeszedve, kiállunk határozottan magunkért.
2: Igen. És tudod, miért a legnehezebb ez?
1: Na,
2: nem
1: miért?
2: Akarok kitűnni, nem akarok feltűnő lenni, ez annyira kellemetlen. Mi van, ha én félreértem? Mi van, ha nem is így van? Mi van, ha csak nem azt érzem, ami megkérdőjelezzük magunkat? Elbizonytalanítjuk, hogy jogosan mondjuk-e azt, amit mondunk? Lebeszéljük magunkat, amit zsigerileg a belső önvédelmünk jelezne. Tehát sajnos felnőttként már csomó ilyennel is megküzdünk, és sokszor némák maradunk. Mert ciki azt mondja, hogy tűzzön innen maga perverz, és lekeverek egy pofont, mert ez jelenet. Ez ilyen skandalom, mit csinál ez a kis csajit. Tehát nem merjük fel. Van, aki igen. Tehát pont ez a lényeg. És ez az, amit akarunk nevelni a gyerekeinkbe, ezt a fajta magabiztos önvédelmet, amihez igenis tudnom kell, hogy mik az én határaim, mikor lép be valaki az én határaimba, mi az, ami már nem jó, nem normális, nem megengedhető viszonyulás, érintés, beszéd, de hát ehhez az kell, hogy legyen egy norma, amit ugye otthon lát a gyerek, és otthon kapja meg ezt a támogatást, hogy mi a helyes, mi a jó, mi nem jó, mit tehetünk, mit nem tehetünk. Tehát ugye ez az, amit a szülő nagyon fontos, hogy tehet, eleve, hogy hogyan ne neveljünk zaklatókat, hogy otthon azért az empátiára, az együttérzésről lehessen beszélgetni helyzetekről, legyen egy jó kapcsolat a gyerekemmel, hogy halljam, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ugyanaz az ember, az egy én gyerekem egyszer áldozat is, és lehet, hogy ő maga is lesz elkövető és zaklató. Tehát alsóban még bántották, de felsőben ő lesz, aki bánt. Tehát olyan jó, hogyha szülőként tudunk közel maradni a gyerekünkhöz, és ez valahol egy nagy kihívás és feladatunk, hogy minél tovább megőrizzük ezt a kötődő kapcsolatot, már még a serdülő gyerekeinkkel is, tehát nem kell túl hamar őket kiengedni, a kortárs orientációt teljesen belengedni, miközben az nagyon fontos, de hogy mi is ott legyünk nekik. És Barbara azért erről is nagyon sokat beszél, hogy mi szülők, vagy felnőttek, vagy a gyerekek életébe ott levő felnőttek, mit tudunk tenni, mivel tudjuk a legtöbbet adni, és igazából nekem nagyon tetszett, amit ő mond, hogy ezek a pár mondat, ami nagyon fontos, például az egyik, hogy hiszek neked. Ugye?
1: Aha, hogy a szülő vagy a pedagógus erősítse meg azt a gyermeket, aki beszámol arról, hogy őt bántás érte.
2: Így van. Tehát amikor valaki valamiről beszámol, akkor hiszek neked. Elhiszem, és meghallgatom, és kérdezem. Sokszor a szülők is egy picit minimalizálnak, racionalizálnak, elbagatelizálják a helyzetet. Biztos nem úgy ortette, biztos csak rossz napja volt. Ne. Tehát mintha az, hogy a gyerekünket valóban valami nagyon rossz élmény érte, azt nem akarnánk közelengedni. És így tényleg elracionalizáljuk a dolgot, tehát a gyerekünk azt tanulja ebből, hogy nem mondhatom el, mert úgyse hiszik el. Tehát nem számít, hogyha én el is mondom. És sajnos ezt a tanárok is ebbe beleeshetnek, de a szülők is. Tehát amikor a gyerekünk elmond valamit, akkor mondhatom, hogy elhiszem, amit mondasz, és mesélj róla. Annyira örülök, hogy elmondtad. Tehát ezzel megerősítem az ő fő félelmét, hogy bajba kerül, ha elmondja, hogy egyedül van, mert nem kerül bajba, és nincs egyedül, és én itt vagyok, és akár bemegyek, és beszélek, és úgy, ahogy neked jó, meg úgy biztonságba helyezzelek. Hát ehhez kell azért, hogy ezt a könyvet már akkor elolvassa egy szülő, vagy egy tanár, amikor még épp nincsen ilyen helyzete. És akkor tudja, hogy ilyenkor például ez kell.
1: Említettél két dolgot is, ami nagyon megkapó volt számomra. Az egyik, amit üzennél egy áldozatnak, hogy talán azt kellene megtanulnunk jobban, ha az áldozat helyzetében találjuk magunkat, hogy bátran álljunk ki magunkért. Uh-huh. Nézzünk meg konkrét élethelyzeteket, amik előfordulhatnak. Mit tud csinálni egy gyerek? Például elképzelem, hogy mondjuk van egy kisfiú, és mondjuk tesi órán futás van, és elkezdik megszólni, hogy na mi van, Dagi, nem bírsz futni? Uh-huh. És talán a többi, a szemlélő meg elkezd ezen nevetni, és ő is beleszáll. Uh-huh. Mit tud csinálni egy ilyen helyzetben ez a kisfiú?
2: Na, hát ebben a helyzetben ez a kisfiú, ha én vagyok a tanár, a tesi tanára, akkor jó esetben lehet, hogy elsőre nem, mert ő is úgy lett szocializálva, hogy ne árulkodjon meg, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg hát ő is tudja, hogy kövérnek lenni nem jó, tehát tényleg ő csinálhat valami, vele van valami baj, de mondjuk jó esetben, lehet, hogy pár ilyen alkalom után, amikor már tényleg ez ilyen nagyon rosszul esik neki, de lehet, hogy már rögtön az elején szól a tanárnak, hogy ezt is ezt mondják. Na erre mondanánk, nem legtöbbször, vagy, hogy hát ez van, hát ez az élet, gyerekek ilyenek. De mondjuk erre, Barbara Kolorózók, legalábbis a TED Talkjában nagyon jó ilyen megoldó kulcsokat ad, hogyha én hozzám oda jön és beszámol, akkor mondhatom neki, hogy figyú, én ezt most nem láttam, nem hallottam, de elhiszem, hogy ez történik. És mi lenne, ha úgy csinálnánk ezt, úgy oldanánk ezt most meg, ha megengeded, ezzel kb. Egy kicsit így fel is, vagy megerősítem őt, vagy erővel ruházom föl, hogy ketten együtt kiterveljük, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én nagyon fogok figyelni, de nem most reagálom rá, mert akkor rögtön tudják, hogy ez történt, én visszamegyek, és le fogják tagadni, és még vissza is bosszulnak. Tehát én most elmondom nekem, hogy hol szokott történni, mikor szokott történni, kik szokták mondani, és én elkapom őket. Figyelek, ott leszek, és mint a vadászkutya, készen létve vagyok, és ha bármit hallok, vagy látok, lecsapok. Most kvázi azt akarjuk ezzel üzenni a gyereknek, hogy nem vagy egyedül. Elhiszem, hogy mi történik veled, ez nem jó, ez nem oké. És segítem elkapni őket, úgyhogy én látom, hogy bántanak. Én kapom őket rajta. Nem te leszel az, aki beárul, nem te leszel, aki, mert az megint csak egy ilyen célpont helyzet.
1: Uh-huh, tehát megint csak célpont. Hogy akkor még árulkodó Júdás is volt, hogy ez történt velem, ezt meg ezt mondták nekem, és akkor nekem rosszul esett, és megyek, és az első dolgom az, hogy a tesi tanáromnak beszámolok róla, hogy nekem
2: mert
1: ezt
2: kicsit
1: mondták.
2: Megfoghatatlan. Mert igen, erre azt mondják, hogy igen. Mi nem mondtuk, mi nem volt, de uh-huh. Hogy sem voltam.
1: Tehát
2: szóval,
1: hogy
2: letagadja.
1: Aha.
2: És ha ezt megteszem, ilyen módon ő azt érzi, hogy innentől kezdve mellettem biztonságban van, én hiszek neki, és onnantól kezdve figyelek. Most két dolog történhet, vagy a többi gyerek is látja, hogy ott vagyok, jelen vagyok, jobban figyelek, és nem szól, mondjuk ez csak időlegesen megoldás, vagy rajta kapom őket, és akkor viszont azonnal bele lehet szólni a helyzetbe, és hát itt jön ugye az a nehéz szituáció, hogy egy iskolai helyzetben a tanárnak mire van kapacitása, ideje, ereje, a tesi órát most hogyan, mikor, ugye azt nem lehet abba hagyni, ott a többi gyerekre is figyelni kell, de akkor valamikor megbeszélni. Egyfajta időpontszerűen egy elbeszélgetést akár az elkövetőkkel, hogy miért csinálja, miért van erre szükség, miért. Tehát ott kell beavatkozni ilyen pozitív értelembe, és érzékenyíteni, és az empátia, és az egyéb eszközökön keresztül ezeket az elkövetőket érzékenyíteni, ami amúgy nagyon hatékony tud lenni, és ugyanígy az áldozatnak is megadni bizonyos tanácsokkal, vagy eszközökkel, hogy ő hogyan tud fellépni, mit tud tenni, például ez, hogy oda jön szólni, vagy hogy magáért hogyan tud kiállni jobban. Akár az is egyfajta megoldás, hogy mindenféle önvédelmi sportra iratjuk a gyerekünket. Mm. És mi magunk is járunk esetleg. De hogy az is nem feltétlenül kell támadni, nem kell bántani más, de hogy ha engem akarnak bántani, akkor legyek felfegyverkezve. És ez ad egy magabiztosságot, egyfajta bizodalmat abba, hogy én meg tudom magamat védeni, vannak eszközeim. És ez már segít abba, hogy legyen egy ilyen tudatos jelenlétem, egy ilyen határozott kiállásom, amire szükség van, amikor valaki bánt.
1: Miben tud segíteni nekünk az, hogyha keresztényként találjuk magunkat egy ilyen élethelyzetben? Tehát például van egy keresztény szülő, aki hall a gyermekétől erről, hogy őt az iskolában zaklatják, bántalmazzák. Mit tegyen ez a keresztény szülő? Vagy mit tegyen egy keresztény pedagógus, amikor ezzel szembesül? Vagy egy vasárnapi iskolai tanár, vagy egy ifi vezető? Tud segíteni nekünk a hit ennek az élethelyzetnek a megoldásában?
2: Mindenképpen. Bár azt gondolom, hogy a legfontosabb intervenció vagy közbelépés az egyetemes, hogy azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, hogy megerősítem az áldozatot, hogy hiszek neki, hogy segíteni fogok, hogy mellé állok, és aztán ennek elindítom a folyamatát, és segítek. De persze az, hogy tudok róla vele beszélgetni, akár arról, hogy ebben nem csak úgy nincs egyedül, hogy én ott vagyok vele, ugyanis ott van vele Jézus, de már én onnan indítanám, hogy szerintem az, ahogy mi szülőként a gyerekeink értékességét tudjuk képviselni, mert ahogy Isten minket lát, ahogy ő minket különleges és egyedivé teremtett, ha az én gyerekem ezt kiskorától hallja, és ő tudja, hogy akkor is tökéletes és hibátlan alkotása Istennek, ha szemöveges, ha féllábú, ha nagyfejű, ha kisfülű, bármi. Ez minden szempontból nagyon fontos. Szerintem valahol az egyik legalapvetőbb dolog, amit a gyerekeinknek, a legfontosabb dolog, amit adhatunk, hogy tényleg így Isten szemeivel látjuk őket, és ezt üzenjük, és ebben tudnak ők egy ilyen krisztusi identitásban megerősödni, mert onnantól kezdve minden ilyen bántás ugyanúgy fáj, de az a mélyen ható, romboló hatást tudom ellensúlyozni. Egyfajta bástyaként ezek az igazságok ott lehetnek, és ebben meg tudom erősíteni, és erre mindig rátok mutatni. És mindemellett, hogy megint csak mondom, nagyon fontos a konkrét gyakorlati segítség. Szóval az nem elég, hogy hát imádkozzál, vagy ne vegyél róla tudomást, vagy hagyd békén, kerüld el.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt említed, mert nagyon sokszor találkoztam, még amikor különböző iskoláknál tanítottam, minden korosztállyal foglalkoztam már, tehát általános iskolában, középiskolában és egyetemen is tanítottam már a hosszú pedagógus pályafutásom során. Tehát mindenféle korosztálynál tapasztaltam ezt, hogy egy általános reakció az, hogy arra bátorítják a gyereket, hogy jaj, ne foglalkozz vele, ne vegyél róla tudomást, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és az legyen a megoldó képleted rá, hogy odébb mész, hogy elfordulsz tőle, kvázi kilépsz ebből a helyzetből. Uh-huh. De akár rövid távon, akár hosszú távon, ez megoldás-e, hogyha idézőjelben csak az az áldozatnak a reakciója, hogy akkor nem beszélek az zaklatómmal, hogy akkor az én bántalmazómmal nem tartom akkor innentől kezdve a kapcsolatot. Tehát ez az orvosság erre a helyzetre?
2: Az biztos, hogy az áldozatoknak nagyon sokszor adnak ilyen tanácsot. Tehát például nem mondjuk azt, hogy kerüld el a bántalmazód. Mert most a gyerekem azon izguljon, hogy hol az a másik, és mindig az udvaron máshol játszon. Állandóan akkor a fókusza neki is azon van, hogy hol a bántalmazója, és mindig kerülésbe kell legyen. Ez egy állandó érzelmi készenlét. És amúgy meg a tanár őt védve mellette kell ebédelnie. De miért neki? Miért nem az elkövető ül a tanár mellé, kicsit így büntibe? Hát hisz olyan bántalmazó. Tehát ne az én gyerekem kelljen, vagy az áldozat figyeljen még erre is. Ez a kerüld el a bántalmazót, nem, ez nem jó tanács, mert ezt nagyon nehéz csinálni, és állandó figyelem, és állandó stressz. A másik, hogy hagyd figyelmen kívül. Nem tudja, ott van, reggelente ezzel ébred. Aki ebbe benne van, az nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Ez is egy bagatellizáló mondat. Racionalizáljuk, egyszerűsítjük. Harmadik, hogy harcolj vissza. Védd meg magad. Oké, de ahogy mondtuk, a definíció szerint a zaklatás mindig egy kiegyensúlyozatlan erőviszony. Hát mindig olyat választanak, akivel elbírnak. Tehát nem jó, nem fog tudni megharcolni. Tehát ezek a tanácsok nem jók. Egyetlen dolog működik, ez pedig ez az asszertív, határozott, magabiztos, öntudatos fellépés. És erre próbáljuk az áldozat gyerekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket tanítani, hogy hogyan legyen fejed fel,
3: válaszolj frappánsan valamit, egy-két mondat, amikor bántják, csúfolják, megaláznák, hogy ez nagyon csúnya volt, nagyon bántó volt. Tehát nem azt mondom, hogy te nagyon bántó vagy, te nagyon csúnya vagy, mert akkor már én is ebbe belementem, ebbe az agressziót, hanem az asszertivitásom része, hogy ez a helyzet nagyon nem oké, ahogy beszéltél velem, ez nagyon nem oké, és sarkon fordulok, és elmegyek. És ementén elég hamar elhal ez a fajta piszkálódás. De az áldozatot ne hagyjuk így magára, mert pont emiatt alakul ki, hogy a legtöbb kisgyerek, akik piszkálnak, bántanak, szekálnak rendszeresen, vagy azok, akik úgy érzik, hogy kiközösítettek, semmiben nem vehetnek részt, nincsenek benne az osztály Viber csoportba, őket nem hívják semmilyen zsúrra, rossz hírüket terjesztik, szóval tényleg annyi féle van, és ugye ezeket a már a nagyobb korosztály éli meg inkább ezt a kiközösítős, rossz hírkeltős bántást. Tehát, hogy ebben mindenképp fontos, hogy azt érezzék, hogy van egy biztonságos, megbízható felnőtt körülöttük. Mert amikor azt érzi, hogy senki nincs, akkor van az, hogy azt érzi a gyermek, hogy megírja a búcsúlevelét az igazgatónak, a tanárnak, az osztályfőnöknek és a szüleinek, hogy miért érzi, hogy önnek az életének már nincs más megoldása, csak a kilép belőle. És ugye ezek azok a helyzetek, ami miatt ez sokkal több, mint hogy csak piszkálódunk, mert azért itt már nagyon sok gyermek vetett az életének véget, vagy oltotta ki a saját életét, mert annyira kilátástalannak élte meg.
1: Nagyon köszönöm, hogy említed ezt az aspektust, mert szerettem volna kérdezni tőled, hogy milyen következményei vannak az iskolai bántalmazásnak, és hát említettél egy nagyon radikális aspektust, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon radikális, de amikor én elkezdtem készülni erre a mai beszélgetésre, azt találtam, hogy idén, március 4-én, tehát 2024. március 4-én egy újságíró kollégám egy hosszabb anyagot készített a Heti Naplóban arról, hogy Magyarországon mekkora az érintettség mondjuk világviszonylatban, és hogy itt milyen helyzetek fordulnak elő, és az anyag elkészítésének pont ez volt a kiváltó oka, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést, mekkora az érintettség Magyarországon. Magyarországon egy fél osztálynyi gyermek követ el öngyilkosságot azért, mert iskolai bántalmazás áldozata lesz, és ahogy mondod, nem talál embert, aki az ő védelmére kelne. Tehát ott is ott vannak a szemlélők, és senki nem tesz semmit, és volt ez az ominózus eset, ahol egy vajai kisfiú sajnos öngyilkos lett azért, mert kilátástalanná vált, és azt gondolta, hogy nincs más megoldása, hogy a helyzetnek véget vessen, mint hogy a saját életét elvegye, és ahogy említed, mindenkinek búcsúlevelet írt, és abban részletesen elmagyarázta, hogy miért követel öngyilkosságot. Tehát nagyon komoly és nagyon súlyos probléma. Engem már a számadat is lesújtott, hogy egy fél osztálynyi gyermek Magyarországon öngyilkos lesz azért, mert az iskolában piszkálják. Hát ez döbbenet.
3: Nagyon.
1: Tehát miért nem teszünk semmit? Hát ilyen a világon nincs, mondanám ezt ugye Sigerből. De hát mégis a statisztika ezt mutatja.
3: És azt hiszem, hogy minél inkább vannak ilyen esetek, amik egyszerűen megrendítőek, annál inkább tudna ez a fókuszba kerülni, olyan riportok alapján mentén, mint az, meg amit most mi is csinálunk, hogy minél több emberhez ez eljusson. És azért, hál' Istennek, Magyarország ilyen szempontból valahol a közélmezőnyben van az iskolai bántalmazás elterjedését, vagy annak következményeit vizsgálva. Nem tudom ennek konkrétan mi a mögöttes magyarázata, de valahol körülbelül ezt lövik be a szakemberek. De szerintem minél inkább, és ugye Nyugat-Európában is ez történt, ilyen is hasonló esetek sora, ami mentén a kutatók, a pszichológusok figyelme egyre inkább erre irányult, és ennek az egész problematikának a feltárása megtörtént a 80-as, 90-es években, és onnantól kezdve van rá valamennyire rálátásunk, ismeretünk. Azóta azt gondolom, hogy talán a tanároknak is, és a különböző pedagógusoknak, és talán a szülőknek is vannak jobban anyagok, könyvek, letölthető anyagok, képzések, amiben hát rálátást kapnak erre, felismerik, és akár egy-két eszközük is van, hogy ebben hogyan bánjanak el. Ez szerintem nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy a legtöbb jó érzésű felnőtt ebben akar lépni és akar tenni. Sokan érintettek vagyunk, hisz vagy pedagógusként dolgozik valaki, és vagy szülő maga is, és valahol, valamikor ebben fog találkozni. És nagyon kellenek az eszközök szülőként is, hogy hogyan legyek ott a gyerekemnek amúgy, ha ő a bántalmazó. Hogyan legyek ott, ha ő az áldozat. És nagyon fontos, hogy hogyan erősítsük a szemlélődő gyerekeket, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akik kiállnak az igazságért, felmernek szólalni, ha valakit bántanak, empátiával felismerik a másik szenvedését, és nem csak látják, de ki is állnak az ő védelmében, mint egy védőgyűrűként. Tehát, hogy Barbara Kolorozónak ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon nemes elhívása, hogy Ez az ő célkitűzése pedagógusként, nevelőként, szakemberként, hogy hogyan tudunk ilyen generációt, ilyen gyerekeket nevelni, akik lesznek azok, akik a megmentők, akik beleszólnak, akik odaállnak, mert ilyenkor valami történik ebben a dinamikában. Egy, az az áldozat már nem érzi azt, hogy egyedül van. Igenis, bár ő mindig egyedül evett az ebédlőbe, az egyik kislány mégis odaül mellé.

0: felmere szólalni, oda mere menni mellé, kinyújtja-e karját neki, segítségül megye. És ez még abból is állhat, hogy elrohan a tanárért. Tehát, hogy jelez, hogy érzi, hogy ez nem jó, hogy nem szabad tétlenül néznem, nemhogy nevetni rajta, vagy újongani rajta. Tehát az ilyen gyerekek tudnak nagyon sokat fordítani, és rajtuk tényleg ők a kulcs, tudnak lenni a kulcs, és ilyenkor, és ez nagyon érdekes, amit hallottam, hogy azok a gyerekek, akik áldozatok voltak, és ilyen módon megerősítést kaptak, akár valamilyen program kapcsán, vagy a szülőktől, vagy pszichológus szakembertől, és megerősödve ezt, hogy úgy mondjam, kinövik, túllépnek rajta, ki tudnak lépni ebből a bántalmazó rendszerbe, amiben ők szenvedtek, utána ők lesznek. Nagyon gyakran ez a személy, ez a társ, aki oda megy a másik mellé.
1: De jó.
0: Aki felismeri, hogy ő vele is ezt csinálja. Aki odalép és segít.
1: És segít.
0: Kiáll mellette.
1: Hát ez azért építő és bátorító nekünk, hogy meg lehet tényleg törni Barbara Kolorózó szó használatával élve az erőszaknak ezt a rosszféle körforgását. Tehát igenis van lehetőségünk rá, bármikor is találkozunk ezzel szembe. Téged mivel csúfoltak? Így, hogyha visszanézel a saját iskolás időszakodra, voltál áldozat bármikor is így az iskola rendszerben?
0: Nem annyira emlékszem, hogy így konkrétan csúfoltak volna. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon vékony voltam. Nagyon kis fogpiszkalábaim voltak. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kis önbizalom hiányom, szóval valahol biztos ért. De amúgy én egy kicsit ez a cserfes, extrovertáltabb kislány voltam, szóval én ott zizektem, és bízom benne, nem voltam bántalmazó, és valaki mást nem emlékszem, nincsenek ilyen emlékeim, de sokszor néha nem is veszük észre, hogy hogyan viselkedünk, de ez mondjuk persze nem ugyanaz, mint egy szándékos, fájdalom okozó, zaklató viselkedés.
1: Igen, pláne, hogy rendszeresen csinálja igen, valaki. Igen.
0: Úgyhogy úgy nem, de mondtam a kisfiamat, olyan aranyos, őt ezzel bántották, mert neki nagy a füle, és olyan aranyos, mert ő nekem is ezt elmondta. És ez nagyon bántott, miközben kicsit igaz, de hát ettől még az is igaz, hogy én szemüveges vagyok, vagy az, hogy valaki fekete bőrszínű, szóval azon nem tudunk változtatni, és nem is akarunk.
1: És mit csináltál ebben a helyzetben?
0: Na, mit tesz,
1: itt vagy te, az anyuka, a keresztény nő és a pszichológus, tehát mit csinálsz ilyenkor? Azonnal hívod az osztályfőnököt, hogy beszéljük ezt meg, és időpontot kérsz konzultációra?
0: Hát nem volt, na, lehet én is egy picit először ez a, ha nem is minimalizálom, meg racionalizálom, de hát olyan megmosolyogtató volt, hogy ő ezt mennyire sérelmezte, és közben meg annyira cuki, és tényleg eláll a füle, de hogy ettől függetlenül pont lehet, hogy nem adtam meg rögtön azt a kellő, hiszek neked, ez nagyon rossz, miközben abszolút éreztem, hogy ez nagyon fáj neki, és megkérdeztem, hogy kik azok, hogy hívják. Tehát ezt elraktároztam. És a következő kanyarban, amikor mentem érte, az udvaron összefutottam a konyhásnénivel. A konyhásnénik mindenkit ismernek, főleg az ő iskolájukban, az egy nagyon top konyhásnéni. És kérdeztem, hogy tudja, ki ez az XY, és mondta, hogy ja, hát ő tudja. És akkor elmeséltem, hogy Kálmánkát, mivel egrecíroztatják. És mondta, hogy az én kis barátomat? Na hát ezzel én intézkedem. Szóval ő nagyon kedvelte a kisfiamat, és nagyon helyes volt, és akkor elmesélte később Kálmán, hogy elővette azt a két kislányt, elmondta, hogy Kálmánkával nem cicóznak el a kezekkel, ezt meg ne hallja még egyszer, és onnantól megszűnt. Tehát, hogy azzal, hogy bekem elmesélhette, akkor volt egy ilyen segítségkérés, és akkor én hát ilyen módon az ott levő valakivel tudtam csak ezt megbeszélni, aki benn van az iskolában, és hát végül is ilyen szempontból egy nagyon, hogy úgy mondjam, proaktív módon ez így lejátszódott, és akkor a konyhásnéni, aki egy első-másodikos kisgyerek szemében még tekintélyszemély, szóval ez az aranyos,
1: hát
0: hogy ő még valaki, és ha oda megy, és azt mondja annak a két kislánynak, hogy ezt ne csinálj, álljátok már, az én kis barátom, és ha még egyszer bántjátok, nem tudom, nem kaptok, nem tudom, almát az uzsonnával, vagy nem tudom.
1: Hát szóval ez egy komoly fenyegetés egy kisgyereknek, hogy első-másodikban, hát igen, az evés az egy lényeges dolog.
0: Szóval, hogy ez ilyen tök jól jött ki, és ilyen szempontból azóta erről nem hallok.
1: Tehát jöhet a segítség, akár nem várt helyről is, tehát nem feltétlenül kell várni, hogy majd az osztályfőnök segít rajtam, vagy az iskolaigazgató, vagy nem tudom,

0: Lehet az egy konyhás néni.
1: Vagy egy nagyobb testvér.
0: Vagy egy takarítónő az iskolában, vagy a portás bácsi,
1: vagy
0: bárki.
1: Vagyunk, aki így van, pontosan. És ugye mi alsóban azért a gyerekeknek a felnőtt egy tekintély személy, ugye ahogy egyre idősödnek, azért itt már egy fajsúlyosabb személy is kellhet, de hogy itt ilyen szempontból ők nagyon fontos szereplők, és tök jó, de ezért mondom, egy nagy testvér is, tehát ha a nagy tesó pont ugyanabban az iskolában van, és a kis tesóval mi beszélünk, hogy mi van, és a nagy tesót bevonjuk egy picit, hogy legyen a segítségre, ő a megfelelő helyzetekbe oda tud állni, és azt mondja, hogy figyeljetek, ő az én tesókám, te el a kezekkel, el a szarvakkal, őt nem bántjátok, és akkor ez működik.
0: Jaj, de jó. Mi lehet a megoldás? Így országos szinten, hogy tudunk hathatós segítséget nyújtani. Kaptunk nagyon sok ötletet, hasznos tanácsot, amit nagyon köszönünk neked ebben a beszélgetésben, de mennyire lehet a prevenció egy megoldás, és mennyire kellene, hogy együttműködjenek az iskolák, a pedagógusok, a szülők, és hogy mielőtt ez eszkalálódna problémává, hogy elejét vegyük ennek az egész helyzetnek. Mennyire fontos szerinted a prevenció ebben a kérdésben?
1: Hát nagyon. És erre, hál' Istennek, ahogy mondtuk, már vannak is, ennek utána lehet nézni egy különböző iskolákban, milyen ifjúságvédelmi programok, vagy konkrétan ezzel a iskolai zaklatással foglalkozó, ilyen képzéseket adó pedagógus kollégákat képző szervezetek, egyesületek vannak, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó. De én azért azt gondolom, hogy mint átlagember, mi nagyon sokat tehetünk azzal, ahogy a gyerekeinkkel mi vagyunk. Tehát, hogy nekem egy laikus mondjuk anyukaként, azzal már nagyon sokat teszek. Ha a gyerekemmel van egy-két percem naponta, akár amikor lefekszik, és én oda megyek hozzá, és megsimogatom a fejét, az egy intimebb, mindig a lefekvés, az alvás, az este, az egy picit egy ilyen intimebb pillanat, a gyerekek is olyankor jobban igénylik a kötődést, a kapcsolódást, olyankor általában jobban is beszélnek, hogy csak egy kicsit megülni ott, egy kicsit velük lenni, kapcsolódni, belelátni a világukba, hallani, hogy mi van velük, kikkel vannak most jóba, hogy érzik magukat. A kicsiknél, én, amikor kicsik voltak, annyit kérdeztem, hogy milyen napod volt ma. Most lehetne válaszolni, hogy az egyes a nagyon rossz, és a tízes a nagyon jó. Milyen nap volt a mai? És akkor mondja, hogy hatos, és akkor elmondja, hogy miért hatos, és akkor kiderül azért, mert ma nem tudtak kint játszani, mert esett az eső, és akkor megnyugszol, hogy hát ez azért nem egy rossz probléma még. Oké, nem voltak kint, de aztán ha azt mondja, hogy ez egy kettes, mert csúfoltak, és nagyon rosszul esett, és nagyon egyedül voltam, akkor lehet reagálni, lehet róla beszélgetni. Szóval kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, töltsünk időt velük, lássunk bele a világukba, halljuk a kis életük részleteit, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon elfoglaltak, és nagyon hajt minket a munka, az élet, a család, a fenntartás, mindezek fenntartása, de pont ők a legértékesebb kincseink, szóval, hogy rájuk, valahogy egy picivel több időt passzírozzunk ki magunkból, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent megtudunk róluk, és nagyon sok mindent meghallunk, és akkor meg el lehet kezdeni megpróbálni segíteni, már avval is, hogy elmondták, már avval is, hogy mi értő és befogadó fülekként ott voltunk, és nem mindig tudunk segíteni, de lehetett elmondani, ha tudunk, segítsünk. És hát igen, valahol ez a példamutatás, és ugye szülőként ezek azok a dolgok, amiket mi leginkább tehetünk. A példamutatás, a következetesség, az érzékenység a gyerekeink viselkedésére, és hát ez az empátia, valahol példázása, mutatása, megélése, gyakorlása, akár helyzetekkel keresztül beszélgetés, ezek nagyon sokat számítanak, és ezt tényleg meg tudjuk tenni.
0: Krisztina, képzeld el, hogy én több mint 20 éve vagyok pedagógus, de nagyon hasznos gyakorlati tippeket kaptam ebben a mai beszélgetésben, és biztos vagyok benne, hogy aki akár pedagógus kollégaként, akár szülőként vagy osztálytársként hallgat minket, ő is kaphatott ugyanígy egy pár gondolatébresztő dolgot most itt tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük így együtt kollektíven, hogy eljöttél és beszélgethettünk ebben a témában.
1: Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem.
0: Hellinger Solymos Krisztina volt ma a Kapocs vendége.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömb az ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárca vezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcái, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villa Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanaszjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördögjükbe azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhely a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredet. eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütött el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódásvíz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a főös kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A megszűnt busz megálló helyére növényeket ültettek a Lónyai utcában. Nem várta meg a pótlóbuszt a vonat, hoppon maradtak az utasok fóton. Nem sokára már nem lesznek veszélyesek a háztartásokban is megtalálható tárgyak. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja, a tárgyalások célja pedig, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától, de továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a társaság a távirati irodával szerdán. Közölték, hogy a Wizz Air döntése az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légiközlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettségét. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légiközlekedési bizottsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Hozzátették, hogy a légitársaság folyamatosan felülvizsgálja a működését és menetrendjét, a hivatalos iparági iránymutatásoknak megfelelően módosíthatja. Tájékoztatásuk szerint több százezer jegy már kapható a wizzair.com oldalon és az alkalmazáson keresztül. A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd, és 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. A Tel Avivi járatok újraindításával a Wizz Air tovább erősíti pozícióját Izrael első számú diszkont légitársaságaként, valamint vezető szerepét Közép-Kelet-Európában is azon túl. A légitársaság jelenleg több mint 1000 útvonalon közlekedik, és célkitűzése alapján 2026-ban már 80 millió utas szállít hálózatán. Ferencvárosban a Lónyai utca és a Cucor utca sarkánál az egykori buszmegállóban zöld felületet alakítottak ki. A csapadékvizet a járdáról a zöld felületre vezetik, így nem a csatornába kerül, hanem hasznosul. Megújult a Lónyai utca egy szakasza, a Lónyai utca 26-os szám előtt a korábbi 15-ös busz Cucor utca megállója átalakult, tájékoztatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Facebook oldalán. Mivel a busz már nem itt közlekedik, a területre csak ideiglenes megállóként van szükség, így lehetőség nyílt arra, hogy minél nagyobb zöld felület jöjjön létre. A bejegyzésből kiderül, hogy az átalakítás során nem csak zöldebb lett a környék, hanem okosabb is. A kialakított zöld felület lehetővé teszi, hogy az esővíz ne a csatornába kerüljön, hanem helyben hasznosuljon. A csapadékvizet a járdáról a zöld felületre vezetik, ahol elszikkad, hasonlóan az úgynevezett esőkertek működéséhez.

0: Egyik utas azonban az érintett vasútvonal Facebook csoportjában arról számolt be, hogy a nyugati pályaudvarról 23 óra 5 perckor induló járat esetében az utasok Rákospalota Újpesten felszálltak a pótlóbuszra, a vonat azonban már nem várta meg őket Fóton, nélkülük indult el. Az utas posztja szerint az eset a pótlóbusz sofőrjét is váratlanul érte, akinek emiatt Vácig kellett szállítania az utasokat. Az eset kapcsán a MÁV közölte, hogy a vonat azért indult el, mert a pótlóbusz 10 perces késéssel érkezett meg a fóti állomásra. Bevallották azonban, hogy ez rendkívüli megoldás volt, és elnézést kértek az utasoktól az őket ért kellemetlenségért. Kedd este a fakidülés miatt azonnal intézkedtünk, hogy mielőbb pótlóbuszokat állíthassunk be az érintett szakaszra. Két vonat pótlására volt szükség Fót irányába. Az említett pótlóbusz a vonat menetrend szerint indulását követően körülbelül 10 perccel később ért a helyszínre. Amint észlelte a pótlóbuszt vezető kolléga, hogy a vonat nem tudta megvárni a pótlóbuszt, az utasait természetesen egészen Vácig tovább szállította. Ez ugyanakkor rendkívüli megoldás volt, hiszen ahogy eddig, úgy a jövőben is az a cél, hogy ilyen esetekben a vonat mindig várja meg a késve érkező pótlóbuszt. Az utasoktól az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk, írta a vasúttársaság. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a technológiát nem a nagy élettartamot igénylő területekre, például orvosi műszerekbe vagy autóiparba szánják, hanem a gyorsan avuló commerce elektronikai cikkek piacára, ahol az eszközök átlagos élettartama 5-10 év. A közlemény szerint a több mint 15 éves alapkutatás nyomán elért eredmények iránt már nemzetközi érdeklődés mutatkozik, így a projektben partnerként vesz részt az olasz Arduino vállalat. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján csütörtökön. Azt írták, hogy ezen a héten kedden egy hidegfront alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati északnyugati szél. Aztán kedden estétől fokozatosan veszített az erejéből. Hozzátették, hogy érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás, Budapesten a Jánoshegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szerdára vonatkozó fővárosi szélrekord. Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti 76 km-es szelet mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 km-es szél volt, amit még 2003-ban mértek lágmányosan. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat, megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, napos felhős idő lesz több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadja az orosz hadsereg, közölte a budapesti orosz nagykövettel a külügyminiszter. Orbán Anita az agresszió leállítására és a háború lezárására szólította fel a diplomatát. A tárcavezető azután kérette hivatalába az orosz nagykövetet, hogy szerdán orosz drón támadásokat jelentettek a részben magyar lakta Szojva, Munkács és Ungvár térségéből. A budapesti orosz nagykövetség szerint csupán az ukrán akcióra adott válaszcsapás volt az orosz drón támadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult, és sem civileket, sem lakóépületeket nem érintett. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca a több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. A cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, elismert és tapasztalt szakemberként segíti a minisztérium munkáját. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Időjárás.
1: Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: song, Living Water.
1: What happened is a dear friend Brian Fowler.
2: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.
1: Live more on purpose. There's only one thing that counts, is that anything we do for Jesus is the only thing that matters.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjobba várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva a helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászonra kerül az Állj mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gurmé Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat, megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, napos felhős idő lesz több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadja az orosz hadsereg, közölte a budapesti orosz nagykövettel a külügyminiszter. Orbán Anita az agresszió leállítására és a háború lezárására szólította fel a diplomatát. A tárcavezető azután kérette hivatalába az orosz nagykövetet, hogy szerdán orosz drón támadásokat jelentettek a részben magyar lakta Szojva, Munkács és Ungvár térségéből. A budapesti orosz nagykövetség szerint csupán az ukrán akcióra adott válaszcsapás volt az orosz drón támadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult, és sem civileket, sem lakóépületeket nem érintett. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca a több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. A cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, elismert és tapasztalt szakemberként segíti a minisztérium munkáját. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Időjárás.
2: Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
1: Reklám hangzott el.
12: Gyásznapot tartanak ma Kijevben, megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, napos felhős idő lesz többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek és még mindig kutatnak áldozatok túlélők után a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV-szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma-állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jövőben a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
13: Nagy üdv mindenkinek is, jó hétvégét kívánok, meg jó reggelt! Május 15-e péntek van, ma van a család nemzetközi napja. Mindjárt mondom, hogy mi mindenről híres még a mai nap, hiszen mindjárt nyitom a kalendáriumot, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Már is azt is előveszük, hogy mi mindenről írnak a mai napon az újságok Budapest kapcsán. Hát többek között arról lesz, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcolt az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik majd meg, és aztán a Margit szigetről is szó lesz, Budapest kulturális központja idén nyáron is, a Margit szigeti szabadtéri színpad, hogy milyen fellépők számíthatunk, nem sokára elmondom.
7: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 32 éve, a mai nap május 15-e a család nemzetközi napja. 1994-ben az ENSZ a mai napot a család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. 668 éve ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A képes krónika egy latin nyelven írt krónika, illetve az azt tartalmazó kódex, amely 1360 körül készült Nagy Lajos budai udvarában. Szerzője feltehetően Kál Timárk. A szöveg elejétől végéig egy kézírás, a kalligrafus könyvírás, minden valószínűség szerint magyar másoló munkája. A budapesti országos Széchenyi könyvtárban őrzik. 205 éve született a mai napon Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője. 1843-ban Szakolcán kezdte gyakorlatait a bányamérnöki hivatalban, ahol rövidesen az egyik bánya vezetésével bízták meg. Összeállította Ausztria és Magyarország bányászatának statisztikai adatait az 1842 évet megelőző 25 esztendőről. 1848-ban a Resicai kerület ideiglenes vezetője lett, 49 erejétől ugyanitt a magyar kormány ágyú, kard, szurony és bombagyártását irányította. A világosi fegyverletétel után várfogságra ítélték. 1860-tól kezdődően a Resica mellett lévő szekuli kőszénybányát igazgatta, ugyanebben az évben bányaügynöki irodát nyitott Pesten. Ekkor kezdett hévforrásokkal foglalkozni. A magyarországi geotermikus kutatások úttörője volt, nevét elsősorban sikeres artézi kútfúrásai tették ismerté. Részt vette az 1861. évi országbírói értekezleten és aktívan közreműködött a bányajogra vonatkozó elképzelések törvénytervezet befoglalásában. A Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt. 73 éve Budapesten született Kolconai Ernő, olimpiai ezüstérmes vívóedző. 1980-ban a moszkvai olimpián egyéniben ezüstérmet szerzett. Pályafutását 1964-ben úszóként kezdte a BVSC-ben, majd a budapesti honvédőt tusázója lett, 1969-től pedig vívója. Háromszoros egyéni, hatszoros csapat párbajtőr világbajnok volt. Törcsapatban ötszöri bajnoki, nyolcszoros világkupa versenygyőztes címet szerzett, csapatban VB-bronzérmet és világbajnokságot nyert. Egyéniben főiskolai világbajnok volt, majd EB-bronzérmet, ezüstérmet és olimpiai ezüstöt szerzett. Edzőként dolgozott a budapesti honvédnél, 1990-től a görög válogatottnál. 72 éve született Gyarmati Andrea, olimpiai ezüst és bronzérmes úszónő. Ő 59-től a BVSC, később az FTC versenyzője volt, 28-szoros bajnok. Világcsúcs tartó volt 100 méter pillangóúszásban, 15 Európa csúcsot állított fel 100-200 méter pillangó és hátúszásban. Háromszoros ifjúsági Európa bajnok, majd EB ezüstérmes, Európa bajnok, VB bronzérmes, olimpiai bronzérmes és ezüstérmes volt. 1975-ben vonult vissza, jelenleg a Heimpál gyermekkórház csecsemő osztályának orvosa. 162 éve Budán hunyt el Zilahi Károly, író, kritikus, aki Petőfi Sándor első magyar nyelvű életrajzát írta, eredeti neve Zilahi Kis Károly. Politikai cikkeket írt, valamint kritikákat, amelyekben Gyulai Pállal vitatkozott Madács, illetve Molière értékelésében. Sokat tett Vajda János költészetének elismertetéséért, román névdalokat fordított magyarra. 128 éve hunyt el Reményi Ede, zeneszerző, hegedűművész, Miskolcon született, eredeti neve Hoffmann Ede, Viktória királynő udvari virtuóz címmel kitüntetett hegedűse volt. Testvére Reményi Antal 1848-49-ben honvéd századosi pozícióban küzdött. 52 éve hunyt el Domanowski Endre, festő, grafikus, a mai napon Budapesten született, és május 15-én hunyt el, kétszeres Kossuth és Munkácsy díjas magyar festő, érdemes és kiváló művész. 1945-től a képzőművészeti főiskola tanára volt, majd annak főigazgatója, és a mai napon 37 éve óriási botrány volt az érettségi vizsgán, mert napokkal korábban részben ismerté váltak a feladatok. 1989-ben több budapesti és Pest megyei középiskolában már napokkal a május 15-ével kezdődő hétre kitűzött írásbeli érettségi időpontja előtt megtudták a negyedikes diákok a matematika érettségi megoldandó 9 feladat feladatgyűjteménybeli sorszámait, valamint a magyar érettségi tételek témáit is. Ebből lett a botrány. Egyébként a Moszkva tér című film elég jól feldolgozza az eseményeket. Ma számítani kell csapadékra, akár jelentősebb mennyiségű eső is lehet, a hőmérséklet 17 fok körül alakul. A hétvégén is borús idő lesz. Nem sokára majd arról mesélek, hogy mi mindennel készül a Margit-szigeti szabadtéri színpad az idei nyárra.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről írtak a mai reggelen a lapok a főváros kapcsán. Hát például arról olvastam, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik meg. Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne ilyen módon hasznosítani, és ennek határozott célja van, jelentette a 444.hu. Társadalmi egyeztetést indít a Józsefváros önkormányzata rövid távú lakáskiadások szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4%-ában maximalizálna az Airbnb típusú szálláshelyek arányát. Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5%-át teszi ki. A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövidtávú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is. Közben a Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. A keddi évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. Bán Teodóra szerint a Margit-szigeti színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál. Május 16-án Wachowski szimfonik látványos elektroszimfonikus koncertje nyitja az évadot. A produkció DJ-szettet, élőhangszereket, éneket, világslágereket és lézersót ötvöz. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére marad. Június végén a Paraszbecsület és a Bajazzok című operáit láthatja a közönség a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a debreceni Kodály kórus közreműködésében. Júliusban Giuseppe Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, olyan világhírű szólistákkal, mint például Marina Rebecca. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A musical rajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején a Győri Nemzeti Színház társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margit-szigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operett kedvelőket a Vörös Marti Színház Viktória című műve várja, a főbb szerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok között kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. Közben felújítás indult Budapesten, le is zárják Ferencváros közlekedési ütőterét. Szerdán kezdték meg a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszainak felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Közleményük szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A közúti forgalom a munkaterület mellett a villamos pályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb 2 hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatóak. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig Zsák utcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Lilium utca, Vaskapu utca, Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni. Közműjavítások és felújítások miatt több autóbuszjárat is terelve közlekedik Budapesten, ami jelentősen befolyásolja az utazási rendet. A legfontosabb módosítás Pesterzsébeten tapasztalható. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve jár, így nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pesterzsébet Kossuth Lajos utca megállókat. A járatok a Helsinki úton át közlekednek, az utasok helyett a 151-es busz megállóit, például az Attila utcánál és a kijelölt ideiglenes megállóhelyeket használhatják. Változások vannak Rákoshegy térségében is. A 46-os, 98-as és 980-as buszok mindkét irányban kiadják a Szabadság utca megállót, Kőbánya Kispest felé pedig a Rákoshegy vasútállomás is kimarad. A buszok a Bakter utcán átjárnak. A 168E járat szintén nem érinti a Szabadság utcát és a Rákoshegy vasútállomást. A 98E busz a fentieken túl a vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer Baross utca megállóknál sem áll meg. A BKK nyomatékosan kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. Kirobbanó energiákkal 3000 részvevőlevel és fergeteges stadionbulival zárult a második E.ON Business Run a Budapest Sportiroda szervezésében. Szerdán a hazai üzleti szektor képviselői vették birtokba a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot, hogy a munkaidő lejártával együtt sportoljanak és vegyenek részt a kötetlen csapat építésen. A hatalmas érdeklődés és a 388 hazai településről érkező tömeg bebizonyította, hogy óriási az igény a cégek körében az aktív, munkáján kívüli közösségi élményekre. Kiválóan vizsgázott tehát a délutáni időpont és az After Work koncepció. A második E.ON Business Run nem csupán egy futóverseny volt, hanem egy modern, 21. századi sportos csapatépítő, ahol a résztvevők a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén élhették át a közös mozgás örömét. A 3000-es mezőny igazi üzleti csúcs találkozóvá varázsolta az atlétikai központot. A hazai gazdasági szektor egyértelműen felfedezte magának a sportban rejlő közösségépítő erőt. Az indulók mintegy fele céges színekben érkezett, összesen 200 hazai cég képviseltette magát. A legaktívabb ágazatok listáját torony magasan az energiaszektor, az építőipar és a járműipar vezette, de kimagasló volt a jelenléte a banki és pénzügyi szektornak, az egészségügynek és gyógyszergyártásnak, valamint az informatika és távközlés világának is. A legjobb partnerségek túlmutatnak a közös munkán, bizalmon, jelenléten és közös élményeken alapulnak, hiszen abban, hogy amikor kilépünk a megszokott üzleti környezetből és találkozunk, akkor erősebb, tartósabb kapcsolatokat építünk. Ezért számunkra a Business Run nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség arra, hogy együtt lépjünk előre, nem csak üzletileg, hanem közösségként is, emelte ki az esemény fővédnöke Nagy Zsuzsa, az E.ON Energia Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Gyásznapot tartanak ma Kijevben, megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Napos felhős idő lesz, többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek és még mindig kutatnak áldozatok túlélők után a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A tárca vezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyuma-állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jövőben a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

alapozása már pár hónapos kortól. A foglalkozások országszerte megtalálhatóak Budapesten a Műpától kezdve a Vigadón át különböző színházakig, kerületi műházakig. A 30 perces programokra pár hónapos kortól az óvoda kezdetéig vihetjük a gyerekeket. A program különösen pici gyerekek esetében kifejezetten nagy segítség lehet az anyukáknak, hogy egy fél órás foglalkozás erejéig közösségben lehessenek. A foglalkozás alatt magyar és külföldi népdalokat, dajkarímeket, hangszerjátékokat hallgathatunk, énekelhetünk a kicsi és még kisebb gyerekeknek. A Városliget a következő állomás, ahova már a nagymama, sőt a dédmama is járt. A Városligetnek voltak jobb és gyengébb évtizedei, de az elmúlt években annyi fejlesztés történt, hogy nyugodt szívvel eltölthetünk itt egy egész napot, akkor is, ha a fűben bogarászásnál tovább akarunk menni. A bóklászáson túl itt van a Városligeti nagy játszótér, ahol a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek van lehetősége önfeledten tombolni. A 13.000 négyzetméteres játszótéren 6 különféle csúszda, 10 féle hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homokozó, 7 féle egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin található, és természetesen itt van Szinyei Mersepán léghajójának mása is. A játszóteret úgy tervezték, hogy korosztályonként mindenki megtalálja a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat, ez egyébként a balesetek elkerülése szempontjából sem mellékes. A Margit sziget egy örök Jolly Joker, tényleg minden korosztály számára ideális, kicsikkel pláne csak pozitívumai vannak. Vihetünk magunkkal görkorit, kisbiciklit, futóbiciklit, gyakorolhatjuk a kerekezést, de felpattanhatunk egy bringó hintóra is, bár ez utóbbjára meglehetősen borsos lett az elmúlt években, de meghallgathatjuk a zenélő szökőkutat is szezonban. Bár a szigeti állatkert picike és nem kínálja ugyanazt az élményt, mint a fővárosi, kisebb gyerekekkel szuper program lehet az őzike nézegetés vagy a gólyák meglesése. És ha már állatkert, annak ellenére, hogy az árakon itt is meglátszik az infláció, kötelező program, akár többször is, hiszen méretei miatt képtelenség egyszerre bejárni, főleg nem gyerekkel. Kicsikkel és nagyokkal is érdemes a honlapot megnézni, előre eltervezni, hogy mi az, ami leginkább érdekelheti őket, és célirányosan a macik, majmok, nagymacskák vagy éppen az éjszakai állatok felé venni az irányt. Jó időben az igazi, de mivel rengeteg fedett helyszín is van, az eső vagy a hidegebb időjárás se tartson minket vissza. Hétvégén jó időben nagy a tömeg, ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes nyitásra érkezni, hogy legalább az első 1-2 órában viszonylagos nyugalomban nézelődhessünk. Az állatkert területén van több játszótér, kisállatsimogató, vursli és körhinta, ha az energiaszint még kitart, akkor érdemes ezeket is meglátogatni. Jó program a libegő az Erzsébet kilátóval, vagy a normafával. Ez is olyan programcsomag, ami egy energiabomba 5-6 évesnek is sok lenne, úgyhogy nekünk kell úgy összeraknunk a programot, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A libegő Erzsébet kilátó autóval is megoldható, és ha nyitásra érkezünk, akkor végzünk körülbelül egy délelőtt alatt, ami fontos lehet, hogy ágyban vagy babakocsiban, de gyerekünk még aludjon ebéd után. A libegő 10-kor nyit, és évszak függő, hogy meddig tart nyitva, ezt a honlapon ellenőrizhetjük. A menetidő 12 perc, a Jánoshegyi állomás mellett büfék és játszótér is található. Egy kis móka után egy 10-15 perces kaptatóval felérünk az Erzsébet kilátóhoz. Szép időben valószínűleg nagy a tumultus, de érdemes kivárni a sorunkat a lenyűgöző kilátásért. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bár a jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-10

XXI. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Mária Nostra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint Első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni, természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Bes, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
7: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshop Debrecen.hu.
1: Reklám hangzott el.
10: Gyásznapot tartanak ma Kijevben, megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Napos felhős idő lesz, többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légi csapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojvárról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi par privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca célja az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
11: Május 15-e van az első majdnem nyári hónap középső napja, ami azt jelenti, hogy most már a jövő héten átlendülünk május vége felé, ami konkrétan azt jelenti, hogy jön a nyáridő, lassan eljönnek azok a napok, amikor felírjuk a vakáció betűt a táblára. Hát mi már nem, mi már akik elmúltunk azért iskoláskorúak, de a sulisok igen, úgyhogy jön a vakáció bizonyos szülők nehézségére, a gyerekek örömére, a sok gyerekes családok szomszédainak hát fogcsikorgatós napjait előirányozva, de ezért mégiscsak a nyár az jó, meg a nyár az vidám, úgyhogy lesz egy csomó minden, aminek örülhetünk, szóval nyáridős manna délelőttök várnak majd ránk a jövő héten is, de ma a család nemzetközi napján és Szonya, Zsófia, János és Izidor névnapon viszont egy újabb érdekesség majd, amivel foglalkozhatunk, az AI, vagyis a mesterséges intelligencia szerepével, és arról fogunk beszélgetni, hogy ez hogyan jelenik meg a biztonságtechnikában. Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértővel fogunk erről beszélni majd 9 óra után, de szó lesz arról is, hogy milyen volt az a bizonyos 1962-es nevetés járvány Afrikában, és szó lesz arról is például, hogy hogyan készül görög módra tejpite mézzel csurgatva, hát elárulom, hogy könnyen és nagyon-nagyon finom, és szó lesz majd arról is a mannap köziben, hogy mit látnak a kisállatok a tükörben. Indul a mai Manna délelőtt az életöröm zenékkel most.
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: 1962-ben Kelet-Afrikában volt egy nevetés járvány. Elképesztő a történet. Mindmáig rejtély, hogy mi okozhatta ezt a bizarr jelenséget. 1962-ben Tanzánia nyugati részén, ahogy ezt Rimóci Ancsa írja a Nőklapján, az akkori Tanganyikán hisztérikus nevetésben tört ki három diáklány. Erről egyébként így imit amot lehet olvasni a neten. Néha előkerül ez a történet, de azért érdemes egy kicsit jobban belemerülni és beleásni ebbe magunkat. A látszólagos jókedve a három diáklánynak a tanulók több mint felére is átterjedt, és aztán a kontrollálhatatlan nevetés hullám közel két teljes hétig tartott, a dolog pedig annyira elfajult, hogy az iskolát is be kellett zárni. Viszont ez csak a kezdet volt, a nevetés járvány átterjedt más szomszédos közösségekre is, jellemzően serdülőkorú diákokat és fiatal felnőtteket érintett, a tanárokat és az időseket javarészt teljesen elkerülte, és közel 1000 embert, illetve további 14 iskolát megfertőzött idézőjelben, és ugyan senki nem halt bele a jelenségben nyilván. A közel másfél éven át tartó nevetés hullám jócskán megviselte az afrikai közösségeket. Elsőre nyilván mókásnak tűnik, a helyzet azonban közelesen volt ennyire bizalomgerjesztő és vidám. A pszichés jellegű nevető görcs, vagy egy hétköznapi nyelven szoktuk mondani röhögő görcs, mert hogy tényleg van ilyen, egy iskolás lány szorongásának a tüneteként jelentkezett, ami végül fékezhetetlen láncreakciót indított el a régióban. Az érintetteket több órán át a kimerülésig tartó nevető és síró görcsök kínoszták felváltva, amiket aztán bizony esetekben már bőrkiütés, extrém ingerlékenység és erőszakos fellépés is kísért, hiszen a psziché ilyenkor már teljesen a teljesítő és tűrő képességének a határán van. A jelenséget Christian Hempelmann nyelvész és humorkutató, a Texasi A&M Egyetem munkatársa kezdte el vizsgálni. A nevetés járványt a tudós egyfajta úgynevezett szociogén tömegbetegségként jellemezte, ami jellemzően extrém és tartós stressz helyzetekben, különösen nagy nyomás alatt álló társadalmakban és országokban fordulhat elő, legalábbis más észszerű magyarázatot eddig még nem talált a történtekre, sem ő, sem más. A tömeges pszichés reakció nem csak kényszeres nevetés, de például rosszul lét, szédülés és légszomi formájában is jelentkezhet. Évekkel ezelőtt Koszovóban és Afganisztánban is történt már hasonló eset. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy sírás lesz a vége, amikor ennyire pörög az ember, és lám ezért, meg azt is szoktuk mondani, hogy önszórakoztató üzemmód, aminek sírás lesz a vége, mert az ember már annyira fáradt és annyira szorong, hogy valahol ki kell engedni a gőzt, mint ahogy a Szafiban a bocsinkai degenere ki engedi a gőzt a fején, azon a kis lemezkét ugye felemeli ezzel a kis csapocskával, azt hiszem valahogy így. És akkor fölidegesíti magát, eltávozik a stressz, a gő, kiengedi a gőzt, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, és meg is nyugszik. De nyilván egyébként itt már azért az összefüggést megláthatjuk a krónikus stressz és a tömeghisztéria között. Számtalan tanulmány igazolta ugyanis, hogy az emberek egyedül kevésbé találják viccesnek azt, ami mások társaságában alapvetően röhögnének. Amit egyébként nem egyszer magunkon is észrevettünk már, a jelenséggel a szitkomok, vagyis a szituációs komédiák alkotói is tökéletesen tisztában vannak, nem véletlenül bevett szokás előre felvett nevetéseket ékelni egy-egy poénos jelenet közé. Dr. Hempelmann szerint a kelet-afrikai esetnek semmi köze a humorhoz és elkeserítőnek találta, amit egyes kutatók állítanak erről a jelenségről. A nevetés tényleg ragályos, ebben a helyzetben viszont minden másról árulkodik, csak a humorérzékről nem, és előbb szól a megküzdési stratégiák hiányáról, semmint a jókedvről. A pszichogén betegségeknek idegi tünetei is vannak, a nevetés pedig csak egy ezek közül, mert hogy ilyenkor az egyénnek nincs hatalma a stressz felett, és nem tud másként válaszolni a nyomásra. Egy ilyen személy általában fiatal, inkább nő, mint férfi, ahogy szokták mondani a tudósok a felmérések alapján, és inkább alkalmazott, mint felettes. Szavakkal képtelen kifejezni a mentális szenvedést, a szorongást, a nyomást, és egyedül a testi reakciói adnak lehetőséget arra, hogy a környezete felé is jelezze a bajt. Mindezzel én arra akartam kiukadni, hogy ne higgyük, hogy csak gyerekkorban létezik a túlpörgés, az az úgynevezett hisztérikus nevetés, amikor már nem is nevet a gyerek, hanem egészen túl van pörögve, és már látjuk, hogy ennek nem lesz jó vége. No, hát ez ugyanígy előfordulhat bármelyikünkkel, bármikor felnőtt korban is, úgyhogy figyeljünk magunkra, és figyeljünk egymásra.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nagyon sokszor előfordult szerintem veletek is, ahogy velem is, hogy az ember újabb parfümöt vesz, és vagy kap ajándékba, és gyűlnek a parfümök, és akkor egyszer csak nem tudjuk, hogy vajon mondjuk a legrégebbi, vagy a legrégebbi előtti régi parfüm, az vajon jó-e még? Lejár-e vajon a parfüm? Azt mondják, hogy a parfümöknek nincs lejárati ideje, de bizonyos körülmények idővel mégiscsak ronthatnak a minőségén, úgyhogy itt van néhány tipp, hogy mire érdemes figyelni, ha régi parfüm akad a kezünkbe. Valószínűleg sokunkkal előfordult már, hogy a tavaszi nagy takarítás során előbukkant, például a fiók mélyéről, vagy előkaptuk, hogy jaj, ezt régen hogy szerettem, most is magamra fújom, de furcsa volt az illata. De szerencsésebb esetben az ember nem rögtön magára fújja a régi parfümöt, hanem belefújunk a levegőbe, megszaglasszuk, ó, eszünkbe jut, jaj, Istenem, mennyi idős voltam, hol jártam, amikor ezt használtam. Na de hát ja, az is előfordul, ugye, hogy egyszer csak észrevesztük, miután a levegőbe fújtunk, hogy nem egészen olyan az illat, mint amire emlékszünk. Hát azt már tudjuk, hogy a lejárt szavatossági idejű smink és bőrápolási termékeket ki kell dobni, de ha nem is tartjuk be mindig ezt a szabályt, mert ugye az ember azért hajlamos tovább használni őket, az allergiás reakciókkal és a kellemetlen, akár bakteriális fertőzésekkel is számolni kell. De vajon ugyanez vonatkozik-e az illatanyagokra is? Tényleg meg tud-e romlani egy parfüm? Alexia P. Hammond parfümőr szerint az összetevők, a fényhatás, meg a tárolás helye az, ami befolyásolja az illatanyagok későbbi minőségét. Mert hogy az idő múlásával a parfümök hajlamosak az oxidációnak nevezett kémiai folyamaton átesni, ami tulajdonképpen akkor megy végbe, amikor az illatanyag oxigénnel vagy más oxidáló hatású anyagokkal érintkezik. Magyarán, minél több oxigén van a üvegben, annál gyorsabban romlik a folyadék. Ha tehát egy üveg több mint felét elhasználtuk már, akkor inkább ne sporoljunk vele, hanem próbáljuk meg nem csak a különleges alkalmakkor magunkra fújogatni, hanem kényelmesen használjuk el minden nap. Mert ha sosem nyitunk ki egy parfümöt, és az üveg is tökéletesen zár, akkor akár évtizedekig is megőrizheti a minőségét, ellenben azzal, ami már használatban van. Sarah McCartney parfümőr elmondása szerint pedig kifogástalan illatot érez az ember, hogyha egy bontatlan parfümöt nyit ki, mert például ő, amikor kinyitott egy 100 éves Guerlain L'Or Bleu-t, ami egy légmentes üvegdugónak, sötét tárolóhelynek és a parfüm érintetlenségének is köszönhette azt, hogy tökéletesen az az illat volt, ami ennek lennie kellett. A régebbi parfümök viseléséről egyébként megoszlanak a szakértői vélemények. Egyesek szerint, míg ha nincs is meg az eredeti szakhatás, attól még egy régi parfümnek is lehet finom illat és egy sikeres bőrpróba elvégzése után nyugodt szívvel használhatjuk tovább. Elképzelhető az is, hogy az illat feljegyei kevésbé lesznek érezhetők, viszont a megmaradt alapjegyek továbbra is élvezetessé tehetik a viselését. Viszont McCartney nem javasolja azt, hogy régebbi parfümöt fújunk magunkra, akkor sem, hogyha annak tökéletes az illata. Egyes természetes és szintetikus anyagok hosszú idő elteltével ugyanis bőr irritációt okozhatnak. A citrusfélék illóolai természetes molekulákat tartalmaznak, amelyek idővel érzékenységet előidőzhető anyagokká oxidálódnak, és ezzel növelik a használat során keletkezett vagy keletkezhető kiütés a kockázatát is. Így aztán az a legbiztonságosabb, hogyha egyáltalán nem használjuk őket magunkon. Nyilván nem mindegy az összetétel sem, mert szakértők szerint az illatanyagok összetételőtől függően 2-3 éven belül érdemes elhasználni a parfümöket. Manapság a legtöbb illatszer szintetikus eljárással készül, magyarán laboratóriumi körülmények között lemásolják a természetes alapanyagok illatát, így aztán tovább megőrizhetik ezek a minőségüket. Ellenben a szintisztán természetes anyagokból összeállított termékekkel, amelyek közül leghamarabb a citrusos illatjegyek veszítenek az erejükből, na azokra már figyelni kell, úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy az ember résen legyen és észrevegye, hogy lejárt a parfüm. Ugye?

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma az egyik legnagyobb találmányhoz kötődő legnagyobb emberről lesz szó, ráadásul magyar emberről, az én egyik személyes kedvencemről, Szent Györgyi Albertről. 1893. szeptemberében született Budapesten és Woodshallban, Massachusettsben 1986. október 22-én hagyta el a földi világot. Ahogy mondtam, Nobel-díjas, de emellett Kossuth-díjas, zseniális magyar orvos és biokémikus, a szülővárosában a Lónyay utcai református gimnáziumban érettségizett, tehát Budapesten. Majd 1917-ben aztán a Budapesti Tudomány Egyetemen szerzett orvosi oklevelet, az első világháborúban orvosként vett részt, miközben pedig erősen ellenezte a háborút. A sebesülése után leszerelték, és Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Gröningenben folytatott tanulmányokat szerte-szerte a világban. Nagyon nagy tudásra és fontos tapasztalatokra is szertett a biológia az élet.

kettő között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának volt az igazgatója, 1962-től pedig a Dartmouthi Egyetem tanára lett. 1986. október 22-én távozott el, ahogy azt már mondtam, a 60-as évek elejétől gyakran látogatott Magyarországra, többször szerepelt a rádióban, a tévében. Egy nagyon szókimondó, tréfálkozó professzornak ismerték meg az emberek, és igen népszerűvé vált, és aki kíváncsi egy kicsit jobban Szent Györgyi Albertre, mint ahogy én is, és utána olvas akár a neten, akár könyvekben, akkor bizony bebizonyosodik ez, hogy valóban egy nagyon-nagyon-nagyon jó fejember volt. Nagyon okos, nagyon jó fej, és roppant őszinte. Szent Györgyi Albert legfontosabb tudományos eredményei az 1920-as évek végén jelentkeztek, és akkor most térjünk át erre. A mellékvesében egy C6H8O6 összetételű anyagot talált, amit hexuron savnak nevezett, ez 28-ban történt. Ezt az anyagot csak nagyon nehezen és igen kis mennyiségben tudta csak izolálni, így aztán nem sikerült alaposabban kivizsgálnia, viszont hazatérte után Szegeden megállapította, hogy a paprikából nagyobb mennyiségben lehet kivonni ezt a bizonyos hexuron savat, így elvégezhette az alapvető kísérleteket ezzel az anyaggal. 1932-ben a hexuron savat a C-vitaminnal azonosította, és mivel korábban már ismerté vált, hogy a C-vitamin egy hiánybetegség, a skorbut ellen igen hatásos, ezért a hexuron savat aszkorbinsavnak nevezte el. Munkásságának köszönhetően aztán a későbbiekben a paprikából nagy mennyiségben lehetett C-vitamint előállítani. A Nobel-díjat odaítélő bizottság 1937-ben Szent Györgyi Albert tudományos eredményeit méltatva azokat hangsúlyozta ki, hogy a biológiai égés folyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terintett felfedezéseiért érdemelte ki a rangos orvosi és élettani nemzetközi tudományos elismerést. Szent Györgyi Albert az izom működésével kapcsolatban is alapvető eredményekre jutott, elsősorban az izom fehérjeinek szerepét kutatta az izom összehúzódásban, a szubmolekuláris vizsgálatok után érdeklődése a rákbetegség, a rossz indulatú daganatok felé fordult, hosszú ideig foglalkozott a sejtszintű szabályozás jelenségeivel is. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta 1938-ban, és 1987-ben, egy évvel Szent Györgyi halála után a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvette a nagy tudós nevét. Ez az egészen tömör, fontos tudnivalók csokra Szent Györgyi Albert-tel kapcsolatban, de én azt javaslom, hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban belemerülni ebbe, vagy akár a rákkutatással kapcsolatos tanulmányaiba és kutatásaiba Szent Györgyének, akkor érdemes utána olvasni, mert nagyon-nagyon fontos és érdekes dolgokat írt le, és fedezett fel a rákbetegség, annak kezelése és a C-vitamin bevitel között.

0: 15.45. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaltátok már azt, hogyha az ember fáradt, akkor fáradt adja a bizony rossz, de legalábbis rosszabb döntéseket hozunk, mint amúgy. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de a naponta meghozható döntéseink száma véges, mert hogy a mentális energiánk jelentősen lecsökken a döntések okozta kimerültségtől. Az akaraterünket tápláló energiaforrásunk bizonyos szintig enged bennünket hatékony döntéshozásra és választásra, hogy ezt a Bien is írja. Hihetetlen, de a döntéshozás is konkrétan fárasztó, hogy idő után ugyanis kimerül az akaraterünk, és már nem leszünk képesek újabb választásokat eszközölni, ekkor jelentkezik ez a bizonyos döntési fáradtságnak nevezett állapot. De nem úgy kell elképzelni ezt, mint amikor egy fárasztó edzés után az embernek egy morzsányi ereje sem marad. A fáradtság ebben az esetben úgy mutatkozik meg, hogy a döntések fokozatosan lesznek egyre és egyre nehezebbek, és minden egyes döntés elfárasztja az agyat, és a következő választás már nehezebben megy, és hogyha ez csak mondjuk arról szól, hogy almát egyek, vagy sajtot, vagy a kettőt együtt, már az is kicsit nyűgössé válik. Mi történik akkor, hogyha fáradtan hozzuk meg a döntéseket? Hát hajlamosak vagyunk ilyenkor végig sem gondolva a következményeket hirtelen döntést hozni, vagy épp ellenkezőleg elkerülni a döntéshozatalt. Hosszú távon egyik sem a legjobb megoldás. Nyilván sokkal jobb, hogyha az ember előre gondolkodik és próbál spórolni a mentális energiával. Bármennyire furcsán hangzik is, érdemes minimalizálni a döntések számát, legyen szó akár egy nagyobb horderejű vagy kisebb jelentőség választásról, mint például kitalálni a reggeli öltözékünket, vagy a hétvégi ebédet, vagy az uzsonnánkat, de Mark Zuckerberg nem véletlenül hord szinte mindig szürke pólót, mert állítólag így elkerül, hogy nap mint nap azon tanakodjon, hogy reggel mit vegyen fel, vagy a boltban mit vásároljon magának, vagy hogy egyáltalán nézegesse például a neten azokat az oldalakat, ahol a divatosabbnál divatosabb, vagy a neki tetsző ruhákat megvegye. Nem véletlenül járt ugyanabban a ruhában Steve Jobs sem. Hogy nap mint nap az ember ezen is gondolkodik, ezt is félre lehet tenni akkor, hogyha ugyanúgy öltözködünk, úgyhogy erre a döntésre más energiát nem is kell fordítani, másra használhatjuk azt, amit erre fordítanák, akkor, hogyha mondjuk úgy öltözködnénk, mint Steve Jobs, vagy pedig, ahogy a Mark Zuckerberg. A döntések időpontja is számít, ez is fontos, mert valóban sikeresen csökkentjük a döntéseink számát, ha előre kialakítunk néhány rutint, és így kiiktatjuk a sok apró választásra fordított energiafelhasználást. Segít például, ha lefekvés előtt kikészítjük a másnapi ruhát, végig gondoljuk, hogy mit akarunk reggelizni, milyen uzsonnánk lesz, esetleg elkészítjük előre, hogy milyen teendőink lesznek másnap a nap folyamán, és ha már a reggelit említjük, nagyon fontos a nap első étkezése, mert innen nyerünk energiát, amiből aztán az akaraterő is táplálkozik, úgyhogy ha szeretnénk használni a fejünket, akkor bizony nem szabad kihagyni a reggelit. Érdemes a délelőtt folyamán meghozni minden fontosabb döntést, akkor még frissek vagyunk. A nehezebb feladatokat is megéri a nap első felére csoportosítani, és a nap végén már mentálisan is, amikor elfáradtunk, akkor csak a rutinszerű feladatokkal kell foglalkozni, ami igazából nem igényelnek sok gondolkodást. Egy jó döntéshozó az nem születik annak, hanem képes lesz beosztani az idők során a gyakorlat alapján, a rutin alapján az energiáját, és tudni fogja, hogy melyik döntése mennyit érdemes felhasználni. Olyan szokásokat vesz föl, amik segítenek gondolkodás nélkül rutinszerűen elvégezni az egyszerűbb feladatokat, és kerüli azokat a helyzeteket, amikor túl sok választási lehetőség adódik. A nehéz döntésekre pedig rákészül, és igyekszik kipihenten energikusan hozzáfogni. A fontos kérdésekben való döntést egészen biztosan nem hozzuk meg elhamarkodottan és fáradtan, és így aztán érdemes egy kis önismeretet is gyakorolni, és inkább elkerülni a döntéshozást, hogyha tudjuk, hogy nem vagyunk mentálisan a toppon. Ezekre mindenképpen érdemes figyelni, inkább vállaljuk a döntés elnapolását, mint hogy meggondolatlanul és vagy hirtelen rossz döntést hozzunk.

0: 98.1 FM életöröm zene, és ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia szerepe a biztonságtechnikában. Erről fogok beszélgetni mai vendégemmel, Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértővel a hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az egyik legsúlyosabb légicsapás érte tegnap Kijevet, visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen, ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és csepp folyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Ma kezdetben még változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, AI, vagyis a mesterséges intelligencia szerepe és fontossága a biztonságtechnikában, és hogy ez mit jelent ránk és a hétköznapjainkra nézve, erről is szó lesz, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Hogyan jelenik meg a biztonság technikában, a hétköznapjainkban, akár a magánéletben, akár pedig ipari szemléletben, vagy mondjuk a rendfenntartásban a mesterséges intelligencia? Nagyon izgalmas dolgok jönnek. Vendégem Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, az Axonsoft Hungary Country Managere, akivel ezekről beszélgetünk. Szia Feri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon izgalmas a kérdés, amit feltettél. Elsősorban a mesterséges intelligencia hatékonyabbá tudja tenni a videós megfigyelést, azáltal, hogy egyértelműen fel tudja ismerni azokat az objektumokat, amiket fel kell ismerni. Legyen az egy ember, legyen az egy jármű, legyen az egy bármilyen más olyan tárgy, amit elsősorban a deep learning technológiával, tehát a mély tanulási technológiával tanítunk meg a mesterséges intelligenciának felismerni. Maga a fejlesztési folyamat az egy kicsit energiaigényesebb, erőforrásigényesebb. Amikor már megvan az analitika, akkor utána viszont nagyon jól alkalmazható a biztonság technikában. Nem csak ezekre a dolgokra alkalmazzuk, hanem olyan egyéb emberi viselkedés megfigyelésére és felismerésére is, amik szintén hatékonyabbá teszik a videó megfigyelő rendszereket. Azért, mert nem kell, hogy folyamatosan a monitorokat nézzék a biztonságtechnikai szakemberek. Ezekben a monitorozó helyiségekben nem ritkán láttam már olyat is, ahol 38-40 kijelzőn több mint 1000 kamerakép volt kint. Nincs ember, aki ezt át tudná látni, aki ezt érzékelni tudná a rajta lévő anomáliákat, és ebben segít a mesterséges intelligencia, hogy felismerjék és megmutassák azokat a dolgokat, amikre oda kell figyelni, ami további intézkedést igényel. Tehát egy olyan átfogó, hatékony működést tesz lehetővé a biztonságtechnikában, ami jóval az eddigi hatékonyság felett van, illetve humánerőforrás szempontokat is figyelembe véve kevesebb emberrel lehet ellátni egy magasabb biztonsági szintet.
1: Ez a hétköznapokban, Feri, mit jelentett? Mondjuk egy lakásban elhelyezett kamera, ami most már tök gyakori, hogy a telefonunkról figyelhetjük nyaralás közben, hogy mi történik otthon, vagy megfigyelhetjük akár a babysitterünket is. Például az szabad-e? Ha már itt tartunk.
2: Saját otthonunkban, hogyha babysitternek elmondjuk és felvilágosítjuk arról, hogy ilyen irányú megfigyelés történik, és ebbe ő beleegyezik, akkor igen, akkor lehet. Ez a saját otthonunkra korlátozódik, tehát közterületen egészen másfajta szabályok érvényesek, de mindenféleképpen olyan személyes vagyon biztonságát irányzó megfigyelésről lehet csak szó, ami indokolt.
1: Mi a helyzet azokkal a kamerákkal, amik a lakásunk, az ingatlanunk ingóságaink biztonságára vannak felszerelve, vagy annak érdekében?
2: Saját tulajdonban lévő háznál, teleknél, bármilyen olyan helyen, ahol a saját tulajdonunkat figyeljük meg, ott nincsenek korlátozások, tehát ott akár az arcfelismerőt be tudjuk állítani. Teszem azt a bejárati ajtó felé helyezett kamera, ha felismeri, hogy a feleségem, a gyerek vagy én érünk haza, akkor automatikusan kinyitja nekem az ajtót, fölkapcsolja a villanyt, tehát egy ilyen fajta automatizációt is be lehet vezetni. Itt nincsenek korlátozások, itt arra kell odafigyelni, hogy amikor a közterület is benne van a látómezőben, tehát a kamera látómezőjében, akkor azokat a részeket, ahol közterület van, azokat ki kell blúrolni, ki kell takarni, hogy ne rögzítse a helyi rendszerünk. Ez, hogyha egy esetleges ellenőrzés van, és észreveszi a hatóság, akkor ez akár még büntetésre is adhat okot.
1: És ha már büntetés, akkor beszélni fogunk a következőkben arról is, hogy ez a bizonyos mesterséges intelligencia biztonságtechnikában magas szinten hogyan tudja elősegíteni a rendfenntartást, vagy esetleg adott esetben egy, két, három vagy több nyomozást. Mondjuk rendszer szinten is ugye ismerjük már azokat a filmeket, ahol láttunk egészen elképesztő technológiákat, hogy ez a valóságban hogyan van, ezzel folytatjuk majd. A mai műsor vendége Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem ma Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő. Vele beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan jelenik meg, és milyen szerepet foglal el, vagy mekkora területet foglal el a biztonságtechnikában. És ebben az esetben most arról beszélgetünk, hogy a rendfenntartásban, a nyomozásokban, a megfigyelésekben ez milyen szerepet kap, hiszen mindannyian látjuk most már a streaming szolgáltatóknak köszönhetően azt a töménytelen mennyiségű kémes témájú filmet, amiben látni azokat a technológiákat, amikhez képest szerintem a valóság már messze-messze jár. Hogyan jelenik meg, és hogyan segíti a biztonságunkat, a rendfenntartást a mesterséges intelligencia felé?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Nekem az egyik kedvenc filmem az a Célszemély, 2011-ben készült, és hihetetlen technológiát vonultat fel már akkor. Több ismerőssel, szakértővel beszélgettem már, hogy elképzelhetetlen, hogy ez a technológia nem állt rendelkezésre már akkor is. És ezt kell mondanom, hogy most is a technológia rendelkezésre áll. Tehát az, hogy egy személy lekövetése, speciális rendszámnak a követése, akár több településen keresztül, ez már a rendelkezésünkre áll. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen lehet olyan nyomozott cselekményeket végezni már a kamerák segítségével, és nem csak az utólagos felderítésre gondolok, hanem akár a megelőzés vagy a nyomonkövetés is ide tartozik, uh-huh. amelyekben lehet követni, lehet nézni azt, hogy ki merre, hogy jár, és ugye ez adja azokat a negatív érzéseket is az állampolgároknak, amikor általában az első reakció, hogy ne figyeljék meg közterületen sem. De ott a másik oldal, amikor egy bűncselekmény áldozatává válik, akkor már rögtön az ellenkezőjét fogja mondani, hogy miért is nem látta a kamera azt, hogy mi történt vele, és miért nem járt el a hatóság az ő érdekében, az ő sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítésében.
1: Feri, a mostani időszak a bűnmegelőzésben valóban sokkal hatékonyabb már, gyorsabban pörögnek ki idézőjelben, hogyha szabad ezt a szót használni, az esetek, vagy leltek megoldása, lelnek megoldása a rendőrök, a bűnüldöző szervek, annak köszönhetően, hogy most már azért rendelkezésre a mesterséges intelligencia, a CCTV-k, a köztér kamerák, akár egy arcfelismerő, akár egy drónos megfigyelés, akár most, hogyha csak itthon, vagy akár ezt a világra kiterjesztve mondjuk és nézzük.
2: Pontos információim a jelenleg folyó és aktív nyomozásokról nincsen, de tudottal arra, hogy én elég még ott nem vagyok aktív állományban, de úgy hallottam ismerősöktől, akik még ebben a hivatásban dolgoznak, hogy egyértelműen pozitív és igen a válasz a kérdésedre. Tehát lerövidíti a nyomozati cselekményeket, pontosabb képet tudnak kapni arról, hogy mi történt. A felderítésben is komoly szerepet tud játszani az, hogy egyértelműsítik a szereplőknek a szerepét, hogy milyen szerepet játszottak az adott cselekményben. Tehát ezek mind olyan jellegű felderítések, amik gyorsabban, hatékonyabban készülhetnek el a mesterséges intelligencia és egyáltalán a kamerarendszer fejlődése kapcsán kapott plusz információkkal.
1: A világ melyik részén használják leginkább, vagy a leggyakrabban, vagy a legszéles körülben a mesterséges intelligenciát a biztonságtechnikában?
2: Amiről információnk van, az Egyesült Államok, uh-huh. amiről nincs információnk, az Kína. Uh-huh. Tehát ők egy valami egészen elképesztő módon használják a technológiát. A hírekben is lehetett olvasni, hogy egészen másfajta jellegű dolgokat is a kamerarendszerrel, illetve az audio rögzítésekkel tudnak követni, illetve pontozni. Erről nincs hivatalos információnk, de az Amerikai Egyesült Államokban például a kaszinókban van egy olyan bevett gyakorlat, hogyha valaki csal egy kaszinóban, akkor az ő arcát és a felvételt közzé teszik az összes kaszinó számára elérhető uh-huh. módon, és így már akár egy 2000 kilométerre távolabb lévő kaszinóba is másnap már nem engedik be, tekintettel arra, hogy ő elkövetett már egy hasonló bűncselekményt egy másik kaszinóban. Tehát így tartanak ők.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, vele beszélgetünk a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában történő alkalmazásáról. Hamarosan folytatjuk.

0: 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő vendégem a mai műsorban, a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában alkalmazott voltáról és területeiről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Ferivel, de azért érdemes lenne arról beszélgetni egy kicsit, hogy te szakértőként mit javasolsz azoknak, akik szeretnék a mesterséges intelligenciát, a saját biztonságuk, az autójuk biztonsága, a gyerekük biztonsága, ingóságaik, ingatlanuk biztonsága érdekében bevetni.
2: A magánszemélyeknél, a családi házaknál, vagy akár lakásoknál is feltelepített kamerarendszer nagyon sokan tud segíteni abban, hogy olyan személyek, akik nem a család tagjai, például arra riasztást tud adni, és itt még egyszer mondom, hogy a területen belül, tehát ugye a kerítésen belüli tartózkodásra gondoltam, a közterületek megfigyelése az ugye minden tekintetben tiltott, de amennyiben már valaki bejön a mi teritoriumunkra, akkor az ő arca már tulajdonképpen szabad préda a mesterséges intelligencia számára is, és amennyiben ez egy ismeretlen arc, akkor akár egy riasztást is lehet beállítani ezekbe a rendszerekbe. Nem kell ennyire elvetemült dolgokra gondolni, egész egyszerűen az, hogy a területen belül felismerjük azt, hogyha egy személy, egy ember mozog egy bizonyos területen, és arra riasztást kapunk, akkor az megakadályoz mindenfajta olyan téves riasztást, amikor a tyúkunk, a kutyánk, a lobunk, a szamarunk megy abba a területbe, erre ugye nem kell, hogy riasztást kapjunk. Uh-huh. Ezeket a dolgokat nagyon-nagyon rugalmasan lehet kezelni.
1: Hogyha ezt biztonságtechnikai szempontból nagy léptékben nézzük, mondjuk gyáraknál, intézményeknél, ott merre fejlődött a biztonságtechnika mesterséges intelligencia szempontból?
2: Köszönöm a kérdésedet. Az alapbiztonságtechnikán túlmutatunk már jócskán, tehát nem csak a területfigyelés, a kerítés vonalának figyelése, az idegenek behatolása is, beléptető rendszerekkel való integrációról beszélünk, hanem van olyan, például egy olyan debreceni cég, akik arra használják, hogy a különböző reklamációs ügyeiket gyorsabban tudják intézni. Ez úgy működik, hogy mi egy QR kódot felismerünk, ami rá van téve erre a raklapra, és körbe videózzuk annak az állapotát is. Amikor ez megvan, akkor utána teljesen simán elhagyja a területet a raklap, és hogyha reklamáció érkezik esetleg, akkor utána a szállítólevél, amit tartalmaz ez a QR kód, alapján vissza lehet keresni azokat a felvételeket, amikor ő elhagyta ez a raklap a területet, és kiderül az, hogy rajta volt-e minden doboz, hogy nem volt sérült, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és több 10 milliós megtakarítás jelent már az adott cégnek, akinél ez a projekt lezajlott. Tehát nem kizárólag, és nem csak is a biztonságtechnikára használják már, hanem egy sor olyan dologra, amiről napokat tudnék mesélni.
1: Mi a legérdekesebb, vagy a legizgalmasabb, amivel találkoztál ezzel kapcsolatban?
2: A mesterséges intelligencia

0: kártyával valaki be tudjon jutni egy olyan helyre, ahova neki nem szabad. Tehát ugye egy olyan kettős autentikációt vezettünk be, ami az arcfelismerésen és a kártyadatokon alapul, természetesen GDPR megfeleléséggel együtt, ugye ez nem csak az egyetemeken, hanem egész Magyarországon érvényes már, mióta 2018-ban életbe lépett.
1: Mire kell a leginkább odafigyelnünk, Feri, hogyha a mesterséges intelligenciát használjuk ebből a szempontból, akár otthon, akár pedig mondjuk egy nagy cég vezetőjeként?
0: Az analitikák mindig és mindenkor úgy dolgoznak, ahogy be vannak állítva. Ez most eléggé faramúci módon hangzik. Nekem még szoftverfejlesztők mondtak azt, hogy nem a szoftver a hülye, hanem egyéb olyan dolog lett beállítva, amire nem vagy nem úgy képes, vagy nem alkalmas arra maga a szoftver. A mesterséges intelligenciás felhasználás is jelen pillanatban azért még elég szigorú szabályok szerint működik és korlátok közé van szorítva. Tehát az öntanuló és olyan előrejelző analitikák azok most vannak fejlesztés alatt, amikor meg lehet majd kapni azokat az információkat, amiket egy emberi szem, egy emberi agy jelen pillanatban tud még csak önállóan elemezni. A mesterséges intelligenciát most tanítjuk erre.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy fogunk még veled beszélgetni itt a műsorban, hiszen mindig vannak újdonságok, ez a terület, ez úgy fejlődik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A vendégem volt Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, akivel a mesterség és intelligencia biztonságtechnikában elfoglalt szerepéről beszélgettünk. Köszönöm szépen az idődet.
0: Én köszönöm. Szervusz.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és Manna közé, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, szól ez arról, hogy mit látnak a kisállatok a tükörben, felismerik-e vajon a tükörképüket, növényi tejek és magtejek, hogyan tudjuk elkészíteni, mikor, melyiket érdemes fogyasztani. Van, aki felháborodik azon, de legalábbis rossz néven veszi, hogy ezeket növényi tejeknek nevezzük, hiszen ezek növényi italok. Szerintem a hétköznapban lehet így nevezni, hiszen tejhelyettesítők. Görög tejpitét készítünk mézzel csorgatva, és jön a zseniális és csodálatos kovaföld, amit mindenkinek fogyasztania kéne napi szinten. Ez a mai Manna közé, friss hírek után kezdünk.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi elemei is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívó, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Az egyik legsúlyosabb légicsapás érte tegnap Kijevet, visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen, ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és csepp folyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
1: Időjárás.
5: Ma kezdetben még változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Vajon látják-e magukat a kisállatok a tükörben, és hogyha igen, akkor hogyan reagálnak önmagukra? Vagyis a kérdés inkább úgy igaz, hogy mit látnak a kisállatok a tükörben, erről lesz szó a mai állatbarát rovatban. Aztán jönnek a növényi italok, vagyis a növényi tejek és magtejek. Mikor melyiket ígyuk, hogyan tudjuk elkészíteni? Aztán jön a görög tejpite receptje, de elsőként a kovaföld, aminek számos áldásos hatása van. Férfiaknak, nőknek egyaránt nagyon hasznos. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Sis! Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Szoktuk volt mondani, hogy a szépség belülről fakad, és ez két irányú történet. Ugye az egyik az a belső szépségre utal, ugye a lelkünk, a személyiségünk szépségére. A másik viszont az, hogy bizony belülről is kell dolgozni azon, belsőleg is kell foglalkoznunk a szépségünkkel, ahhoz, hogy valóban szinten tudjuk tartani az egészséges szépséget, ami azt jelenti, hogyha rendben van a bőrünk, hogyha az ásványi anyag és a vitamin szint a szervezetünkben a megfelelő szinten van, akkor természetesen sokkal könnyebb a szépségápolás is. No, úgyhogy elhatároztam, hogy el fogok mondani csomó olyan ásványanyagot és vitamint, amivel nagyon-nagyon sokat tudunk tenni, például a hajunk, a bőrünk, a körmeink szépségéért. Ez a kovaföld. Őt választottam mára, egy zseniális dolog, a kovaföld, egy zseniális anyag. 15 féle természetes ásványanyagot tartalmaz, ez a magnézium, kálcium, szilícium, dioxid, nátrium, vas, nagyon sok nyomelemet, titán, bor, mangán, réz, cirkónium, és ezek az ásványok egészségesebbé, fénylőbbé teszik a hajat, a bőrt és a körmöket, de ez csak az egyik hatása. 1939-ben egy Nobel-díjas professzor, Adolf Buitenant bizonyította be, hogy az élet nem létezhet szilícium-dioxid nélkül. Ugye a könyvében, a Víz és sóban, amit ebben a percben viszont akkor ezúttal ajánlok is olvasásra, dr. Barbara Hendel jelentette ki, hogy a szilícium-dioxid a legfontosabb ásványi anyag az emberi egészséghez. Na de akkor most, ami a szépséget illeti, az is nagyon fontos a kovaföldel kapcsolatban, hogy a vizsgálatok nem találtak káros mellékhatást, túl nagy mennyiség használatával sem. Az étkezési minőségű kovaföld 100%-ban természetes és szerves forrása a szilícium-dioxidnak, ami a biztonságos ebből a szempontból a környezetre, a kedvencekre, a háziállatokra, az emberekre tiszta üledékes rétegből nyert, és az egyik legtisztább, ami rendelkezésre áll. Hogy miért érdemes használni a kovaföldet? Hát kérem szépen, az egyik leghatékonyabb szépítőszer, haj, bőr, köröm, amit már az imént említettem, ennek a tápláléka tulajdonképpen a kovaföld, de emellett még nagyon fontos az is, hogy tulajdonképpen a sejtmegújításban van neki a kovaföldnek nagyon nagy szerepe. Megerősíti a szövetek szerkezetét, elengedhetetlen a csontképződéshez, a fogak erősségének a biztosításához, az ízületi porcok rugalmasságának a megőrzéséhez. Nagyon-nagyon ritkán hallani ezt a hialuronsavról, a kollagérről, ezeknek a pótlásáról. Például nagyon-nagyon sokat beszéltünk már mi is, nagyon sokat hallani ezt szakértőktől, de hogyha arról beszélünk, hogy az ízületi porcok rugalmassága sosem kerül szóba első körben, a kovaföld pedig nagyon jelentős hatása van. A rendszeres fogyasztásának az eredményeként a töredezett haj erősebb lesz, dúsabb lesz, a megereszkedett bőr feszesebbé válik, a körmök erősödnek, a haj gyorsabban nő, és aztán még ott van további hatásként, ugye az ízületi porcok rugalmasságának a megerősítése, fejlesztése, a sejtmegújítás, ami azt jelenti, hogy nem csak a szövetek szerkezetét erősíti meg, hanem egyenként a sejtekét is, tehát a sejt membránt, a sejt héjat is képes erősíteni. A további hatások között ott van még, hogy ez a milliónyi kovaföld hengerecske, hogyha nagyon-nagyon-nagyon pici részeket vizsgálunk, akkor ezek ilyen kis hengerecskék, ezek keresztül jutva a vékony és a vastag vélen konkrétan ledörzsölik a bélfalakat, mint egy mini természetes kis ráspoly, úgy tudja a bélbolyhok közül a letapadt felesleges, ott pangó anyagokat ledörzsölni. A rendszeres szedést követően a bélfal megtisztulhat a káros nyáktól, aminek eredményeként a tápanyagok sokkal jobb hatásfokkal szívódnak fel, sokkal egészségesebbek leszünk, érezni fogjuk, hogy energikusabbak vagyunk, jobb a kedvünk, jobban alszunk, mert hogy a bélrendszerben, a béltraktusban a lerakódás az megszűnik, ugye kitisztul onnan szépen, ami csak visszamérgezi gyakorlatilag a szervezetet. Úgyhogy ezzel plusz energiát biztosít. Érdemes időről időre emiatt aztán kovaföld kúrát végezni, ez lehet kovaföldtartalmú kapszula, vagy a port, a kovaföld port vízben feloldva meginni. Ajánlott egy pupozott teáskanálnyi, ez nagyjából 4 g, kovaport a vízben elkeverni, és a felszívódását elősegítendő C-vitaminnal együtt fogyasztani. Egyes tapasztalatok szerint a leghatásosabb mindez este, lefekvés előtt, ekkor érhető el hosszú távon a legjobb méregtelenítő hatás, de a napi 3-szor étkezés előtt fogyasztva is hatásos. Nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jót tesz, egyre gyakoribbak a kovaföldtartalmú kozmetikumok is, és ajánlott még a kovasavban gazdag ételek fogyasztása, ez az árpa, a burgonya, a köles és a zab, tehát köles, zab, árpa, burgonya. Az a nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy nyilván étkezés során és étkezéssel nem tudjuk bevinni azt a megfelelő mennyiséget, viszont kapszula vagy kovaföld por formájában viszont igen, érdemes kipróbálni, úgyhogy hajrá kovaföldre fel!

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Egy nagyon finom görög receptet fogunk elkészíteni, most egy görög ételt fogunk elkészíteni, egy görög receptet fogunk megtanulni. Ugye kint a klasszikus, az a görög saláta, meg a muszaka, meg a szuflaki, és hogyha az édességeket nézzük, akkor sok minden finomság van. De itt van ez a bizonyos görögös tejpit, ami annyira elképesztően finom, hogy tényleg szinte abba hagyhatatlan. Ez az a desszert, ami olyan nagyszerű, amilyen egyszerű, ráadásul azon kevés receptek közé tartozik a Street Kitchen szerint is, amit sokkal könnyebb elkészíteni és gyorsabb elkészíteni, mint kivárni, hogy el lehessen fogyasztani. Kell hozzá egy liter 2,8-as tej, 3/5-öset is használhatsz, hogyha igazán sűrű és olyan telt ízt szeretnél. 20 deka porcukor, 10 deka gríz, azaz búzadara, egy teáskanál fahéj, 3 darab tojás, 1 darab citrom, egy csipet só, 40 g keményítő és 10 deka vaj. A tepsi kikenéséhez kell még plusz egy kis vaj és barna cukor, mert hogy alá fogjuk szórni. A süti tetejére, vagyis a tejpite tetejére kell még 50 g barna cukor, egy evőkanál fahéj és 50 g méz. Javaslom, hogy ez finomítatlan barna nátcukor legyen, ne csak egy színezett barna cukor. A tálaláshoz pedig simán porcukor kell. No, hogyan készül ez a bizonyos görögös tejpite? A tejet és a porcukrot közepes lángon felmelegítjük, vigyázni kell, hogy ne égjen oda a tej. Amikor már elolvadt a cukor, ez viszonylag hamar megtörténik, hiszen porcukorról van szó, nem kristálycukorról, akkor a búzadarához hozzákeverjük a fahéjat, hozzáadjuk a felvert tojásokat, csomómentesre keverjük, belereszeljük a citromhéját, mindig kezeletlen héjú citromról beszélünk ilyenkor pláne, belefacsarjuk a levét, és hozzáadjuk a sót. Amikor a hőkiegyenlítés történik, akkor az azt jelenti, hogy átszedünk egy kanállal a cukros tejből, elkeverjük és visszaöntjük a lábosba az egészet, a keményítőt kikeverjük pár kanál vízzel, és ezt is a lábosba öntjük. Folyamatosan kevergetve pár perc alatt besűrítjük, a tűzről lehúzzuk, hozzáadjuk a kockára vágott vajat, összekeverjük, és egy kivajazott barna cukorral kiszórt sütőtába vagy jénaiba öntjük a masszát, elegyengetjük, a tetejét megszórjuk fahéjjal, pontosabban fahéjjal elkevert barna cukorral, csurgatunk rá egy kevés mézet. 180 fokra előmelegített sütőben 45 percig sütjük, majd kivárjuk, míg teljesen kihűl. Ez nagyjából 2-3 óráig is eltart, de mindenképpen meg kell várni, hogy kihűljön, mert úgy az igazi, addig nem lehet felvágni. Amikor teljesen kihűlt, akkor felkockázzuk, porcukorral meghintve tálaljuk, és igazából, hogyha valaki szereti az extrát, akkor ilyenkor még figyeld, vagy egy kicsi, ez már csak az én módszerem, kicsi mézzel megcsurgatod, vagy mézzel plusz egy kis sűrített tejjel megcsurgatod. Elképesztően finom, tényleg nagyon-nagyon finom, és azt is érdemes tudni, hogy ez hidegen is tök finom, és az a fajta ragacsos, csucsmás, finom, bőséges édesség, ami benne van minden görög süteményben, az ebben is benne lesz. Valami mesebeli, az íze, az állaga, imádni fogjátok, mindenképpen érdemes elkészíteni, a gyerekek is nagyon szeretik, és ilyenkor hűtőhidegen nyáron kifejezetten extrán finom.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ha nem a tejet választjuk reggelre, vagy a különböző ételekhez, hanem növényi tejterméket, vagyis úgynevezett növényi italokat, mert hogy magtejnek nevezik, de hát az tulajdonképpen nem tej. Tehát tejtermék helyettesítők növényekből, de vajon melyik a legjobb? Hát, hogy az ember laktózérzékeny, vagy tejfehérje problémája van, tehát kazein érzékeny is. Ha csökkentjük úgy amúgy mindenféle intolerancia nélkül, csak úgy az egészséges étkezés miatt az állati eredetű termékek fogyasztását, vagy áttérnénk a növényi étrendre, akkor találkozunk azzal a megoldandó helyzettel, hogy mivel tudjuk helyettesíteni a tejet és a tejtermékeket, úgy, hogy azért az ajánlott napi fehérje, vitamin és ásványanyag bevitel meglegyen. Hát akkor most itt van néhány jó tanács ehhez. Ugye elsőként ott vannak a rizstej, a zabtej és az ezekből készült tejtermék helyettesítők, vagyis rizsital és zabital. A köznyelvben ugye tejként hivatkozunk ezekre a termékekre, de ez helytelen, mert semmi közük a tejhez, úgyhogy így nevezik őket, és a boltokban is így keressük, hogy rizsital és zabital. Az ízük a tejhez hasonlóan egészen natur, úgyhogy nagyon jól használhatóak főzéshez, sütéshez, sőt, akár kávét is lehet ízesíteni velük. Hozzáadott cukrot leggyakrabban és leginkább nem tartalmaznak, de ezért érdemes erre odafigyelni, mert az ízesített, például a vaníliás változatokat gyakran cukorral vagy glükózszirupppal keverik. A szénhidrát tartalma többszöröse a tejének, ugyanakkor a napi mennyiséget figyelembe véve nem számottevő. Gyakran vitaminokkal és ásványanyagokkal, például kálciummal is dúsítják, úgyhogy érdemes mindenképpen átböngészni ezeknek a növényi italoknak a címkéjét. A mandula, a kókusz és a különböző magból készült tejhelyettesítők azok, amiket mi magunk is el tudunk készíteni, de oda kell figyelni arra, hogy milyen tápértékük van, melyik milyen ízű, és mihez a legkönnyebb és legideálisabb használni. Vannak olyanok, amiknek nagyon markáns az íze, a fogyasztásuk után sok esetben diós vagy csonthíjas utóízt érez az ember, és emiatt például nem biztos, hogy mindenki szereti ezeket. Süteménybe, kávéba kiválóan működnek, a kókusztej például nagyon finom kókuszos ízt ad, tehát süteménybe, tejbe, grízbe tök jól működik, de olyan ételekhez, ahol kiütközhet az íz, ott ne ezt használjuk. A szójatejből például, és a szójaitalból, abból nagyon jó vegán majonészt lehet készíteni, de hogyha valakinek tejérzékenység következtében bőr problémái is vannak, ekcémák, gyulladások, pattanások, akkor mindenképpen érdemes a gabonából készült tejtermék helyettesítőket választani, mert hogy az olajos magvakat tartalmazó készítmények késleltethetik a gyógyulást, vagy előfordulhat az is, hogy tovább fenntartják ezt a bőrgyulladást, tehát így is érdemes körülnézni a növényi italok között. Évekkel ezelőtt, amikor a vegetáriánus étrend terjedni kezdett, akkor a tejtermékek helyettesítésére szinte kizárólag szója alapú készítményeket lehetett elérni és választani. A szójatej, vagyis szójaital és a szója alapú vegán és vegetáriánus készítmények ma is elterjedtek, de szerencsére egyéb növényi termékek is megjelentek a piacon, így aztán az ízlésünknek és a szempontjainknak megfelelően többféle termékből választhatunk. A szója alapú tejtermék helyettesítőknek igen különleges és sajátos íze, illetve állaga van, úgyhogy itt is figyelni kell, nem biztos, hogy mindenkinek ízlik, de mivel a szójatermékeknek igen magas a fehérje tartalma, nem érdemes teljesen lemondani róluk. A szójafehérje a tejfehérjéhez hasonlóan is nagyon gyakran okozhat allergiát, ráadásul a szójában találhatók olyan anyagok, amelyek befolyással lehetnek a hormonháztartás, hogyha túl nagy mennyiségben fogyasztjuk, úgyhogy itt csak körültekintően szintén is mértékkel. A szója nagyon sokszor alapanyaga és adalékanyaga egyéb, akár nem növényi élelmiszereknek is, úgyhogy annak érdekében, hogy ne vigyük túlzásba a szójabevitelt, mindenképpen minden egyes terméknek a címkét el kell olvasni, amit megvásárolunk, át kell böngészni a készítmények összetevőit, és akkor így tudunk magunknak megfelelő növényi italt választani, és érdemes megnézni a neten, egyébként teljesen egyszerűen el tudjuk készíteni otthon magunknak, és még akkor is, hogyha nincsen növényi ital készítőgépünk.

98.6 Manna FM, a napköziének az állatbarát rovata következik. Most ugye mindannyian észleljük azt, hogy milyen cuki, amikor egy gyerek észreveszi magát a tükörben, amikor felfedezi, hogy akit lát, az ő, vagy hát egyáltalán, hogy valaki hozzá hasonló, aztán szépen, ahogyan nyiladozik a kis elméje, és egyre csak tanul, úgy felismeri, hogy az ott ő. Nyilván ugyanilyen édes, amikor észrevesszük, hogy a kutya és a cica elkezdi nézni magát a tükörben. De vajon felismeri-e magát a kutya és a cica a tükörben? A legtöbb kutya találkozott már tükörrel, főleg azok a kutyák, akik lakásban is vannak, tehát kinti bentiek. A gazdik nagy része pedig kíváncsian figyeli, hogy hogyan reagál a kutya, amikor először meglátja magát a tükörben, pontosabban ő nem tudja szerintem, hogy ő az. Na de

Hát ez a kérdés, mert ez csak az én véleményem. Felismeri-e magát a kutya, vagy úgy gondolja, hogy egy másik kutyát lát? Hát nyilván ebben a témában is történtek már kutatások, és több elmélet is napvilágot látott. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kölyök kutyák sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a tükörképüknek, mint a felnőtt kutyák. Az egyértelmű, hogy látják magukat a tükörben, de az nem, hogy vajon felismerik-e magukat. A kölykök azért reagálnak jobban a tükörképre, mert számukra ez valami teljesen új. Egyszer csak hirtelen ott terem velük szemben egy mozgó állat. Ugye, akinek a mozgását, a mozgás koordinációját, a mozgás típusát ismerik fel, és a kölyök ilyenkor azt hiszi, hogy egy másik kutya van vele szemben. A reakció pedig a természetével és a habitusával lesz azonos. Ha a kiskutya félős, akkor valószínűleg megijed. Ha játékos és nyitott, akkor megpróbálhat kapcsolatba lépni a tükörképpel. Oda toppant neki, mancsol, megkapirgatja, megkopogtatja a kis körmeivel, mancsával a tükröt. Ez azonban csak az újdonság varázsa, mert amint rájönnek, hogy semmi nem történik, szépen lassan már nem lesz olyan érdekes a tükörkép, éppen ezért nem reagálnak már az idősebb és felnőtt kutyák ilyen élénken a tükörre, mert ők már megtanulták, hogy onnan bizony semmi reakció nem érkezik, és nem nagyon érdemes törni magunkat azért, hogy a tükörben lévő kutya, vagy furcsa kis élőlény, az reagáljon ránk. Inkább a szaglásra támaszkodnak, mert egy másik elmélet szerint azért nem reagálnak a felnőtt kutyák a tükörképükre, mert annak nincsen szaga. A kutyák ugyanis elsősorban az orrukra támaszkodva tájékozódnak, ezt mindannyian hallottuk már, természetesen használják a látásukat is, meg a hallásukat is, de ha valaminek nincs szaga, azt általában figyelmen kívül hagyják. Olyan érdekes végül is, tök logikus, mert hogy ha nincsen szaga, akkor számukra nem hoz információt az a valami, tehát tulajdonképpen jelentéktelen annak a valaminek a létezése is. Ezért sem tudnak mit kezdeni azzal, amit a tükörben látnak. Az állatok tükör tesztjét Gordon Gallup a 70-es években alkotta meg, a metodika nagyjából azonos volt azzal, ahogyan a kisbabák önismeretét tesztelik. Ez a tükörteszt, ami az öntudatra ébredés korát állapította meg az embereknél, arra volt való, és ezért volt hasznos. A teszt során egy piros pontot festettek a gyerekek arcára, és megfigyelték, mikor kezdi el a gyerek észrevenni és felfedezni azt a pontot, ami rajta, és a tükörben lévő babán is van. A gyerekeknél nagyjából ez a 18-24 hónapos kor körül következett be. Állatoknál azonban egészen más a helyzet, főleg a kutyáknál. Gallup először csimpánzok ketrecébe helyezett el tükröt, és figyelte meg, hogy hogyan reagálnak rá, és először a csimpánzok is úgy viselkedtek, mint hogy egy másik állat lett volna jelen velük szemben. Később azonban elkezdték felismerni saját magukat. A következő lépésben a csimpánzok szemöldökére és az egyik fülére festettek egy piros pontot, és miután jól megnézték a tükörképüket és a mozdulatokat, a közös pontot is felfedezték, elkezdték látni és megérinteni a testükön. Ez pedig annyi öntudatosságot jelentett, hogy megértették, hogy saját magukat látják a tükörben. A tesztet aztán később más állatokkal is, kutyákkal is elvégezték, gorillák, elefántok, sőt még delfinek is hasonlóan reagáltak, mint a csimpánzok, a kutyák viszont nem. Ők semmilyen jelre nem reagáltak, sőt sok esetben egyáltalán nem is érdeklődtek a tükörkép iránt, és így aztán a tudósok végül arra a következtetésre jutottak, hogy azok az állatok öntudatosabbak, akik tájékozódás során elsősorban a látásukra támaszkodnak. Így, mivel a kutyáknál a szaglás az egyik legfontosabb tájékozódási pont, ezért őket nem érdekli a tükörkép. A cicáknak ez egy nagyon szokatlan élmény. Van, aki játékosan elkezd puposkodni és oldalazva szalad a tükör felé, mint hogyha ellenség lenne, de aztán egy idő után ők maguk sem foglalkoznak vele. Érdemes a kis cica kerül a lakásba, vagy kis cica kerül a családba megfigyelni azt, hogy hogyan reagál a tükörképre, és hogyha szeretnénk, akkor ezt meg tudjuk kedveltetni vele. Kicsikorukban pont úgy, hogy a kölyök kutyák, ők is játszani akarnak azzal a valakivel, akit a tükörben látnak, aztán utána egy idő múlva már nem lesz olyan érdekes, nyilván azért is, mert a cica számára is fontos a szag, de hogyha nem mutat agresszív jeleket a tükörkép, hanem játszani akar, akkor egy ideig még azt hiszik, hogy játszani tudnak vele, de mivel nem nincs interakció, azért ők is ott hagyják inkább, és nem foglalkoznak vele tovább. Hát ilyen a tükörkép a kutyák és a cicák esetében.

0: 98.6 FM életöröm zene, és természetesen ma is zenei finomságok. Rick Astley, Rusty Drew, Toto Cutugno, Pearl Jam, Mészáros Tamás, Inika Moze, Lifehouse és Randy Crawford, The Breaking Dawn-nal. Vele indul a mai zenei finomságok órája friss hírek után.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Reklám hangzott el.
8: Elbontották a kordont a Karmelitánál, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, Magyarországon ma nincs helye kordonoknak a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel a budai várban. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladata a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Tovább nőtt a Tiszapárt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van az elszámoltatásra. A Fidesz szavazók csaknem kétharmada ugyanakkor nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsáji József. Hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten, hétfőtől csütörtökig. Esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai zenei finomságok között, hogy jól induljon a péntek és a hétvége, és Rick Astley és a Never Gonna Give You Up az első nagy slágere a helyes kis vörös fiúnak, Rusty Drew és a Send Me On My Way, Toto Cutugno, Pearl Jam, Mészáros Tamás, Inika Moza, Lifehouse és Randy Crawford. Vele indul a mai zenei finomságok órája most a Mannán.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.1 FM zenei finomságai között most Inika Moza és a Here Comes the Hot Stepper, vagyis a Pret-a-Porter című filmnek a legendás betétdala. 1994-ben járunk a fantasztikus időszakban, legalábbis én, és azt hiszem, hogy az én korosztályom, meg a tőlem kicsit fiatalabbak és kicsit idősebbek is azt gondolják, hogy a 90-es években 10-20 évesnek lenni óriási kiváltság volt, nagy szerencsénk volt, nagyon jó időszak volt, és egyébként zeneileg is nagyon jó kis korszak volt, olyan zseniális muzsikák születtek, olyan elképesztő jó filmek, és olyan jó videoklipek is, hogy az ember nem győzött ráragadni, és aztán lefejteni magát időnként, amikor már muszáj volt a képernyőről, a tévéképernyőjéről, ugye akkor volt az MTV hőskora is. A Pret-a-Porter című film egy legendás film volt, amelynek a fő betétdala volt Inika Moza dal, ami tulajdonképpen az ő ikonikus dala lett, az ő signature dala, ahogy szokták volt mondani, tehát ezt kötik össze vele, több dalt nem is nagyon ismerünk tőle, viszont az, amikor valakinek van egy darab ilyen ikonikus dala, amit az ő nevéhez kötünk, ez nem az egylövetű előadót jelenti, hanem azt, hogy van egy nagyon ismert dala, és az összes többi dala az majd, hogy nem az ismeretlenségben van, pedig jegyzem meg azért, hogy Inika Moza is elég jó muzsikákat csinált. Amikor 94-ben megjelent a Here Comes the Hot Stepper című dal, akkor ezt el is vitték a filmhez, a Divat Diktátorok, vagyis a Pret-a-Porter című filmhez, és onnantól kezdve világhírre tett szert az előad, aki addig csak így regi stílusban zenélgetett, hogyha szabad így fogalmazni. És aztán azt mondta, hogy eljött egy pont az életében, amikor érezte, hogy egy kicsit másmilyen stílusban kellene zenélnie, mert hogy az ő karrierje a 90-es évek elejére már elérte a mélypontot, ezt mondhatjuk. 92 végén kezdte el elkészíteni ezt a dalt, tehát 2 évig tartott, mire elkészült a Here Comes the Hot Stepper, amit egyébként hamarosan meg is hallgatunk itt a zenei finomságok között, és visszatérésként akarta ezt a dalt elkészíteni, de rájött ez alatt a 2 év alatt, hogy nem fog menni ez regi formátumban, tehát az a stílus, ami leginkább közel áll hozzá, az a stílus, amiben ő korábban és eddig a pontig 90-es évek elejéig, 92 végéig alkotott, az most nem fog menni. Arra nem nagyon vevők. Így aztán Szalám Rémi producerhez fordult segítségért, és Inika Moza annak idején a Mojo-nak elmondta, hogy 2009 februárjában, amikor elkészült vele ez az interjú, hogy Szalám szülei, mivel Barbadosról származtak, és ő csak a hip-hop iránt érdeklődött, és a Fugees-szel dolgozott, ez neki is új volt ezt a stílusú dalt elkészíteni, és olyan ütemre beállítani a szöveget, amit az úgynevezett mainstream, tehát a populárisabb zenéket játszó rádiók is játsszák majd. Mert hogy ő mindig azon gondolkodott, hogy miért nem Inika Mozét játszanak Michael Jackson vagy Madonna után, amikor mennek az úgynevezett játszási listák a rádióban. Azt mondta, hogy komoly erőfeszítés volt valami más csinálni, de aztán mielőtt megjelent a dal, akkor egyébként már mi készültünk más stílussal, de nem tudtuk rávenni a lemezcégeket, hogy megvásároljuk. Viszont megjelent a Here Comes the Hot Stepper, megjelent a Pret-a-Porter című film, és aztán onnantól kezdve, hogy ezek 2 összefonódott, és ez volt a fő címadó dala a magának a soundtrack albumnak, illetve a filmnek is, onnantól kezdve óriás siker lett, mert hát gondoljunk csak bele, hogy egyébként egy tök jó filmről van szó, de gondoljunk csak bele, hogy egy olyan film, amit Robert Altman rendezett, és amiben olyan színészek vannak, csak úgy for fun, tehát a vicc kedvéért, hogy jól érezzék magukat, Julia Roberts, Tim Robbins, Kim Basinger, Sophia Loren, Forest Whitaker, Marcello Mastroianni, Steven Rea, Jean-Pierre Cassel, Anouk Aimée, Rupert Everett és Lily Taylor, ez már garantált sikert hoz az embernek, ez egészen biztos, úgyhogy rá is haraptak a Here Comes the Hot Stepper című dalra, ami egyébként nagyon érdekesen alakult, mert maga a Hot Stepper becenév az egy jamaikai kifejezés arra az emberre, aki menekül a törvény elől. A na-na-na-na-na, amit lehet hallani a refrénben, az a Cannibal and the Headhunters Land of Thousand Dances című dalából van kiszedve, tehát ez a kis részecske, ez az úgynevezett sample, ami egyébként egy újabb verzióban az esküvői első táncuknak a zenéje volt Harry Hercegnek és Meghan Markle-nek, zárójel bezárva, és a másik pedig a basszus vonal, tehát a fő basszus ritmus, az pedig Tana Gardner 1981-es Heartbeat című dalából származik, úgyhogy egy nagyon jó stílust, egy nagyon jó klasszikus és funky és modern stílus gyúrt össze Inika Moza Szalám Rémivel annak idején 94-ben, és hát született belőle egy
állati jó muzsika, ami aztán meghozta a világhírt, az óriási anyagi és szakmai elismerést és sikert is neki, úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk. Szóval Inika Mose és a Here Comes the Hood Stepper a Pret-a-Porter című filmből, itt a Zenei Finomságok között a Mannán most.

0: nem közel.
1: A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most óriás személyes kedvencem, szerintem nem csak az enyém, a 90-es évek koronázatlan királya Pearl Jam és Eddie Vedder, az ő főszereplésével természetesen a Running című dalt fogjuk meghallgatni itt a finomságok között. Edward Louis Severson a harmadik, vagyis Eddie Vedder, aki Illinois-ban 1964-ben született, a Pearl Jam frontembere, énekes, a dalszerző, egyik gitáros és egy olyan ikonikus figurája a grunge korszaknak, a 90-es éveknek, aki tulajdonképpen egy kitűző is lehetne. Több szólóalbumuk is volt, pontosabban a Pearl Jamnek köszönhetően Eddie Vedernek több szólóalbuma is volt, az Ukulele Songs, az Into the Wild, ezek közül az Into the Wild volt ugye az azonos című filmnek a címadó dala is. Ezen szereplő Guaranteed című dalért 2007-ben kapott Golden Globe díjat, de ami érdekesebb vele kapcsolatban, a sokkal inkább az élete története, mert hogy ez jelentősen meghatározta a Pearl Jam életét is. Egy Evanston nevű külvárosban, Chicagóban született, Karen Lee Vedder és Edward Louis Severson Jr. fiaként. 65-ben váltak el a szülők, mikor Eddie még csak egy éves volt, és mivel az anyukája újraházasodott, Peter Müllerhez ment hozzá, és Vedder abban a hitben nőtt fel, hogy ő az édesapja biológiai apukája. A 70-es évek közepén a család, mert hogy Eddie három fiatalabb féltestvérével együtt, ugye így család, San Diego-ba költözött, tehát a mozaik családként éltek ők is, ez volt az az időszak, amikor megkapta élete első gitárját Eddie Vedder az édesanyjától a 12. születésnapjára, és a zene iránt olyan egészen erőteljesen és nagyon érdekesen művészi módon, pici gyerekhez képest művészi módon érdeklődni kezdett, és bár pár évvel később az anyukája ismét elvált, és a testvéreivel visszaköltözött Chicagóba, Eddie Vedder mégis úgy döntött, hogy a nevelő apjával Kaliforniában maradt, hogy ne kelljen gimnáziumot váltania. A válásig nem is tudott az igazi apjának a kilétéről, bár néha találkozott Seversonnal, de csak a szülei régi barátjának hitte a biológiai apját, és mire aztán Eddie megtudta az igazat, az édesapja már meghalt. Vedder és a nevelőapja egyébként sem felhőtlen kapcsolata, nyilván innentől kezdve egyre feszültebbé vált, meg is romlott közöttük teljesen a kapcsolat, és végül ott hagyta a San Diego-i iskolát Eddie, és követte a családi többi tagját Chicagóba, és ekkor változtatta meg a nevét Eddie Vedderre, és vette fel az édesanyja lánykori nevét, vezetéknevét. 1984-ben visszatért San Diego-ba a barátnőjével, és az ideje nagy részét akkor már demo felvételek készítésével töltötte. A San Diego-i zenekarok közül nagyon sokban megfordult Eddie Vedder, az egyikben ezek közül a későbbi Rage Against the Machine és az Audioslave tag Brad Wilk dobolt. Egy másik együttese pedig a Red Hot Chili Peppers feldolgozása játszott. A 88-ban egyébként a Félénk kisrác, mert egyébként egy Félénk nagyon helyes srácról beszélünk, hát most már nyilván egy felnőtt férfi, a Bad Radio nevű funkrock banda tagja lett, és abban az időszakban írta meg, és többször elő is adta a Better Man című dalát, aminek a témája az édesanyja és a nevülapja viszonyán alapszik. Aztán 90-ben ott hagyta a Bad Radio-t, és egy régi barátja, Chili ex-dobosa Jack Irons egy kazottát adott neki, és innentől kezdve már szépen írt három dalt, és felénekelte őket, és figyelem, ezek lettek később a Pearl Jam Alive, Once és a Footsteps című dalai, és innentől kezdve beindult a gépezet, mert miután meghallgatták a szakértők a kazettát, a gitáros Stone Gossard és a basszusgitáros Jeff Ament hívták meg Edit Seattle-be, hogy stúdióban is fel tudják venni a dalokat, amivel teljesen lenyűgözte őket. Az, ahogyan énekel, és amilyen különleges a hangja, és a tény, hogy már hallott Andy Woodról, így aztán hamarosan össze is állt a Pearl Jam. A Pearl Jam önmagában is egy zseniális figura volt, ez a második kislemezük volt a Run-In, amit kiadott a Dark Matter albumról. Ez egy 2 perc 19 másodperces, ahogyan azt írták, és ahogyan megfogalmazták egy interjúban, mármint a Running című dal, amit most meg fogunk hallgatni, egy adrenalin löket. Úgyhogy én most arra kérek mindenkit, aki szeretné kiengedni magából a gőzt, aki úgy érzi, hogy abban az állapotban van, hogy megállna egy sziklaszírten, és üvöltene, vagy üvöltene bele a párnába, vagy a kocsiban felhúzott ablakkal üvöltene, hogy kimenjen belőle a feszültség, akkor most hangosítsa fel a rádiót, és nyugodtan kezdjen el üvölteni, akár csak belül is, mert ez a Pearl Jam dal, a Run-In, ez pontosan ilyen, hogy szakítsuk ki magunkból, fussuk ki magunkból azt az elszigeteltséget, a szorongást, a fenyegető rettegést, ami összenyom bennünket, a félelmet, minden negatív érzést lökjünk ki magunkból. Egyébként pont ezért, hogy csodálatos a 90-es évek zeneisége, a grunge korszak, a seattle-i zenekarok, a seattle-i bandák, mert ezeket az érzéseket, amik akkor is jelen voltak, de most sokkal erősebb jelen vannak az életünkben. Ezeket egy szempillantás alatt így, mint egy csettintés ki tudták vinni és pucolni belőlünk ezzel az erővel és energiával, amilyen ez a dal is. Pearl Jam és a Running itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok óra.

A következő dal itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között megmarkolja az ember szívét, legalábbis az enyémet biztosan, aki egy kicsit is szereti Olaszországot, főleg aki nagyon szereti Olaszországot, az most kapaszkodjon, mert az egyik szeme sírni fog, a másik nevetni, mert Toto Cutugno l'Italiano című dala, vagyis az olasz című dala, az ilyen dal. Valahogy egy kicsit úgy megkönnyezzük ezt a bohém olasz életet, amiből vagy jut egy kicsi, vagy nem, vagy jutott nyaralások alatt, vagy jut majd esetleg több is belőle, attól függően, hogy az ember éppen hol van és mit csinál. Az egészen biztos, hogy a történet, amit és ahogyan Toto Cutugno elénekel, az páratlan, valóban páratlan. Olyan gyönyörűen énekli a dal elején, hogy jó napot Isten, jó napot Mária, jó napot Olaszország, és a Mária ebben az esetben Szűz Máriát jelenti, hiszen az olaszok nagyon vallásosak, és ahogyan ezt a napsütötet Toszkána című filmben is mondja a főhősnő egy olyan jelenetben, ahol csak narrációként hallani a hangját, hogy Szűz Mária állandó jelenléte biztosít minket afelől, hogy minden megy tovább. Na hát ennyire szépen említi Szűz Máriát és az Istent is többször a dalban, és az egész dal tulajdonképpen arról szól, hogy hagyjatok énekelni, én olasz vagyok. Tehát az az életérzés és az az életvitel, amire szerintem csak az olaszok képesek, az ebben a dalban annyira gyönyörűen kivirágzik, és milyen érdekes, hogy egy ilyen világsikerű, a világon mindenhol ismert, elismert és felismerhető dal, amit nagyon sokan tudnak énekelni, lehet, hogy valaki olaszul rendesen, aki nem tud rendesen olaszul, az énekli a halandzsát, meg azt az egy-két mondatrészt, amit ismer belőle, de mégis valahogyan mindannyian egy picit olasszá válhatunk akkor, amikor ezt a dalt halljuk. Toto Cutugno legismertebb dala ez, és 1983-ban jelent meg, és ez volt a legnagyobb nemzetközi sláger, de én megkockáztatom, hogy úgy egyáltalán Olaszországban is ez volt a legnagyobb sikere, és a legismertebb szerzeménye. A népszerűség a 90-es években ugyan egy kicsit visszaesett, tehát annyira nem sokat foglalkoztak a dallal, mint egyébként előtte, és onnantól kezdve utána is, és aztán természetesen újra felfedezték, konkrétan

koncertet a Canale 5 akkori programjának a Buongiorno Italia címéből merítette, és ez a dal konkrétan az a dal, amit, hogyha egy olasz emigráns külföldön meghal, akkor bizony azonnal könyv szökik az ő szemébe, és mondom még egyszer azért, mert az ember nem tud nem olaszszá válni, amíg ezt hallgatja, és nem tudja nem érezni azt a haza után kiáltó hangot a nem Olaszországban élő olaszoktól, ami ilyenkor megszólal az emberben. Persze nem kell feltétlenül ennyire mélyre menni a dal a kapcsolatban, én nem tudok másképp gondolni erre a dalra, és nem tudom más érzésekkel meghallgatni, mint ezekkel az érzésekkel, de hogyha mindent félreteszünk, és csak jól felhangosítjuk most a rádiót, és ha akár csak halandzsázva is, de együtt éneklünk Toto Cutugnóval, akkor visszajön az összes 80-as évekbeli házibuli élményünk, amikor a hidegtáról lecsipegethet a kaszinó tojást, míg a szüleink bulisztak, amikor a napközis táborban megszólalt ez a dal, és a furcsa kis hülye répanadrágunkban tudtunk rá táncolni. Millió és millió emlék tör az embernek a szívében ilyenkor, és így már felnőtt fejjel pedig végig gondolhatjuk azt is, hogy mi mindenről énekel, és miért tud ennyire közel kerülni a szívünkhöz. A zenei finomságok között most Toto Cutugno és a L'Italiano.

No kérem szépen, a várva várt muzsika itt a 98 pontot Manna FM-en a zenei finomságok között a világ egyik hivatalosan is legörömtelibb dala, amit valaha rögzítettek, a Stand Me On My Way, a Rusted Roots-tól, ami számos reklámban és számos filmben szerepelt, és amire érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, már csak azért is, mert hogyha az ember tényleg csügget és bánatos és végtelenül szomorú, ez a dal, higgyétek el nekem, akkor is képes felvidítani. Tényleg egy icipici mosoly az embernek megszületik a szája szélén, plusz, hogyha még megadatik az a szerencsés pillanat, hogy éppen meg tudod nézni hozzá a videóklipet is, amikor hallgatod a muzsikát, hát aztán az meg pláne. A Rusted Roots az tulajdonképpen azt jelenti, hogy rozsdás gyökér, és valójában egy olyan world beat rock együttesről beszélünk, akik csak a saját gyönyörűségükre kezdtek el muzsikálni 1990-ben. Pittsburghben, Pennsylvániában hozta össze a zenekart Michael Glabitsky, énekes gitáros, aki 71-es születésű, Patrick Norman basszusgitáros és Liz Berlin ütőhangszeres, mert hogy ebben a zenekarban nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos az ütőhangszer és a fúvós hangszer is, majd el fogom mesélni ennek is a történetét. Egyébként itt a Send Me On My Way-ben is lehet hallani nagyon sok kis cuki hangszert. Azért mondom, hogy kis cuki hangszert, mert például benne van ez a Penny Whistle, ami tulajdonképpen egy játéksíp, és azért nevezik Penny Whistle-nek, mert egy pennit kapott az az utcai zenész, aki ezen játszott, ezért nevezték ennek, meg a gyerekeknek egy pennyért meg lehetett vásolni, mert gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy síp, de hát úgy képzeljétek el, mint egy filmből készült filléres furúja. Így mondanám leginkább, ezért játéksíp. Szóval ami fontos, hogy megjelent nekik a When I Woke Up című album, amin szerepel a Send Me On My Way című dal, ami olyan óriási sikert és ismertséget hozott a zenekarnak, amire ők maguk sem számítottak. 2008-ban még koncerteztek, de a működése a zenekarnak jelenleg szünetel, és ők 7-8-an szoktak lenni, nagyjából ilyen nagy létszámmal működik és működött mindig a zenekar. Az akusztikus rock, a világ és más zenei stílusok fúziójáról ismert a zenekar, nagyon erős ütőhangszeres szekcióval, és ami fontos még, hogy latin-amerikai, indiai és indián hatásokból is merít, ezt ebben a dalban külön lehet hallani, ha nézed a klipet, akkor látni is lehet. És ami erről szól, mármint ami a dalról szól történet, az pedig azért érdekes, mert bár ez a valaha felvett egyik legörömtelibb dal, úgyhogy ha valami fém jelzi az életöröm zenéket, ez a dal egészen biztosan. De nem volt nagy siker. Nagyjából egy évtizeddel a megjelenése után, képzeljétek el, akkor jutott el különféle médiumokhoz, hogy egy nagyon kellemes, konkrétan egy kellemes utazást közvetítsen, mert ez az a muzsika, amit hogyha hallasz, akkor meg tudod kérdezni a melletted ülőt, hogy figyelj, jól utazol? És ezt bármilyen értelemben érthetjük. Imádnivaló egyszerűen. Szerepelt a Matildában, szerepelt a Jégkorszakban, szerepelt a Chuck and the New Girl tévéműsorokban, de leginkább, ami fontos, az a megjelenése után leforgatott Benny és June című filmnek volt a betétdala, ami egy tündéri film, és az általam olyan nagyon nagyra becsült, imádott és nagy szeretettel emlegetett 90-es éveknek volt. Ez egy nagyon jól sikerült, inkább művészfilm számba menő filmje. Johnny Depp a főszereplő, ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe, szerintem egy fantasztikus film. Na de hogyha visszatérünk a Rusted Roots-hoz, akkoriban is 7 tagú volt a zenekar, volt, hogy 6 volt, hogy 7 volt, hogy 8, és mindannyian osztoztak a dalszerzői elismerésben, és az volt az érdekes, hogy ez a dal az, ami a leghíresebb, ugye már beszéltem erről a Penny Whistle-ről, a kis játéksípról, ami a világon a leghíresebb Penny Whistle szólót tartalmazza. Morris Goldberg használta egyébként még ezt a játékfurúját a You Can Call Me All című dalban, utána pedig csak a Rusted Roots. Rusted Roots, bocsánat. Johnny By, vagyis Johnny B játszotta fel, és Michael Glavicki elmesélte, hogy amikor először elmentem Johnnyval lógni, dumálni, zenélni, azt mondja, hogy olyan volt, mint hogyha meglátogattam volna egy hobbitot. Bementem a lakásába, és ott hevertek nála ezek a kis játékok. Véletlenszerűen ugrált örömében, felvette, mindegyiket megszólaltatta, különböző apróságok hevertek a földön, az ágyon, mindenhol, kis fuvol, a kis szakszofon, mini játéksíp, ezek a filléres sípok, apró ütős cuccok, mindent kipakolt a lakásban, rögtön előadott nekem dalrészleteket. Úgy hiszem, mondta Michael Glabicki, hogy akkoriben szerintem ő nem tartotta Johnny B zenésznek magát, de egyszerűen megvolt ez a fantasztikus fény a lelkében, ez az energia, amit aztán úgy, ahogy volt, beletolt a Send Me On My Way-be. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, az egyik személyes nagy kedvencemet hadd mutassam be nektek. Ez a Rusted Roots és a Send Me On My Way. Itt a zenei finomságok között. Végre a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Jó hétvégét, jó pihenést, Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortasok, az ajándék, és én ezt mindig komolyan gondolom egyébként. Hétfőn találkozunk, addig is mindenki pihenjen, vegyen nagy levegőket, most már itt van ez az igazi, finom, édes, virágillatú levegő, amit már megszokhattunk gyerekkorból, akár amikor a ballagásokra díszítettük a termet. Vigyázzon magára mindenki, de talán már ezt is mondtam, és ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Elbontották a kordont a Karmelitánál, ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a budai várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárca vezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Tovább nőtt a Tisza párt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van az elszámoltatásra. A Fidesz szavazók csak nem kétharmada, ugyanakkor nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. Érzékeltette a problémát Gacsáji József. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezés díjmentes.
1: Időjárás.
4: Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziasztok! Hamarosan megkezdjük utazásunkat a múltba, a közelmúltba, a 70-es, 80-as évek elit, urambocsán luxus helyről fogunk beszélgetni Tóbiás Ervin volt kollégámmal, aki ott dolgozott és nagyon-nagyon sok mindent tud gasztrovonalon. Zene, aztán jövünk az ilyen Ervin kollégámmal.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, ez a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Budapest 30, talán 40 évvel korábban vagyunk, a 70-es, 80-as évek fordulóján. A helyszín pedig az Oktogon, a közelben érettségiztem a Vörösmarty utcában, mondom, Tóbiás Ervin kollégámnak, Hajdan volt kollégámnak, aki a kasszíróban volt a főnököm, és már akkor beszélt nekem a régi időkről, mikor az Abbáziában és a Savoy bárban volt ő pincér. Én képzeld el, Ervin, én kisdiákként, középiskolás diákként, és után mindig mentem, ahol most egy multinacionális hamburger lánc van, ott én kólát ittam, 2 deci volt 6 forint, és 9 volt a 3 deci. De fölötte éjszaka beindult az élet. Ha visszamenünk mondjuk 79-80 körül, akkor milyen helyeket látunk az Oktogonon, ami ma már nincs?
2: Az Oktogonon látjuk ugye a báziai termet, kávéház és étterem, szembe vele volt a Savoy, Savoy étterem, és fölött az első emeleten a Savoy bár. Azon kívül volt még a kékes étterem a másik oldalán.
1: Ahol most OTP van.
2: Ahol most az OTP van. Ezek voltak így az Oktogonon.
1: Azt mondtad, hogy kávéház. Mennyire volt, hogy a kávéházi kultúrát ez az Átkosba annyira nem kultiválták, de ugye beszélgettünk felvét előtt, mondottad volt, hogy ez egy igazi kávéházként működött. Kik jártak oda, ki az, aki megengedhette magának, olcsó volt. Picit írja nekem az akkori körülményeket, arra kérlek, milyen volt a kávé, és a többi, és a többi.
2: Hát az igazság, hogy finom kávét adtunk, reggel 7-kor nyitottunk, és 11-ig kávéházként működött tulajdonképpen, mert rengetegen jöttek megkávézni, megreggelizni, mert reggelit is adtunk, ugye omlettet, teját, stb., péksüteményt, stb., és az az igazság, hogy nagyon sokan így munka előtt, vagy akármilyen elfoglaltság előtt délőtt beugrottak és kávéztak.
1: Mennyire volt ez a kávéház olyan, mint amit akár a 20-as, 30-as években, volt-e olyan réteg, aki bejött, és egy kávé mellett mondjuk bejött 8-tól délig elüldögél, volt-e ilyen réteg akkoriban, lehetette?
2: Volt bizony.
1: Kik voltak ők?
2: Újságírók, rengeteg színész, ugye közel volt hozzánk a pesti Broadway, én gondolom, hogy próba előtt beugrottak, kávéztak, nézték a szerepüket, akkor igen, elég sok ügyvéd járt például a kávéházba, és mellettünk volt az MLS, sportolók, funkcionárisok.
1: De akkor te sok híres embert ismerettél, akkor tudták a nevedet, biztos volt olyan törzsvendég, aki csak tőled volt hagyni a kávét elfogadni.
2: Igen, ez előfordult. Sokan, nagyon jól emlékszem például Raksányi Gellért színészre, aki szinte barátomként tudom őt elfogadni, mert még mikor később a kaszinóban dolgoztam, akkor is sokszor utána nem jött, és sokszor elbeszélgettünk. Nagyon jó érzés volt, hogy sokan név szerint megkerestek, beszélgettünk egy pár szót.
1: Zárójában én megjegyzem, hogy mi közös munkájunkon a kaszinóban Raksányi Gellért sokszor volt az én asztalnak is a vendége. Egy bizonyos játékot játszott, most ez mindegy, nem a kaszinóra szól, de amikor vesztett, akkor ő az öblös hangján mindig azt tudta mondani, hogy Waterloo, ennyi volt. No, hát azt nem tudtam, hogy itt is volt. No, ennyit az első részben, aztán hamarosan visszatérünk zene után, és arról foglak kérdezni, már most mondom, hogy milyen kávéből jött a, milyen gépből jött a kávé, majd ezt megbeszéljük, és milyen kávé volt, illetve hogy mennyire volt ez drága hely, mennyire engedhette meg a pesti polgár, hogy beüljön. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Tóbiás Ervin, nosztalgiázom, kicsiket visszarepültünk a 30-40 évvel korábban repültünk vissza, a 70-es, 80-as évek tájékán járunk, a helyszín pedig az Oktogon, de most zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara. Amíg ti zenét hallgatotok, mi Tervin kollégámmal folytattuk a nosztalgiázást. Ugye azt én mondtam, hogy én gyerekként ott kólát ittam 6 forintért 2 decit, 9 forintért 2 decit. Az én 18 éves fiam el sem hiszi, hogy ilyen összegekért lehet kólázni. Cornelius csapból jött a kóla. Na de beszéljünk ma már kicsit, lehet beszélni az árakról. Mennyire volt ez drága a hely? Tehát mennyire volt luxus beülni mondjuk egy presszót kérni, és hozzá egy rántottát? Nagy luxusnak számított?
2: Abszolút nem. Megfizethető árakkal dolgoztunk. Dolgoztunk az Abáziába. Nem véletlen, hogy egy ebéd, mikor az ebédidő elkezdődött, vártak az asztalokra. Az utcán álltak, és vártak, hogy megürüljön egy asztal.
1: Menü volt akkor, vagy mi volt akkor?
2: Volt menü is, meg à la carte is természetesen.
1: Mi volt, ha visszatudsz emlékezni, nem is az összeg, hanem mondjuk a legluxusabb, ha lehet ilyen szót használni, kaja az Abbáziában. Akkor már voltak ilyen bélszín, meg tengerherkentyű, vagy annyira még ez nem volt jellemző?
2: Tengerherkentyű nem, de bélszín azért volt. Ráadásul volt egy specialitása az osztottál, ami azt jelenti, hogy egy téglalak alakú tál, amelyen a húsétel, a köret és a saláta az egybe volt, és ez nagy kedvenc volt, plusz a másik, amit meg tudok említeni, ami akkor igazából, ahogy látom most a vásárokon, a kenyérlángos az nagy divat.
1: Akkor már volt ott?
2: Akkor volt, hogy kenyérlángos, pirított szűzérme, és körbe vegyes salátával. Nagyon szerették a vendégek. Ez mondjuk az egyik specialitása volt. Aztán ugye sok minden volt. A házi sütemények, mert saját cukrászdája volt, cukrászműhelye.
1: Hát ezek azért minőségi kajákodat, tehát mondjuk a Lordok házában, ott a tálcás étteremről beszélek, azért ott egy fokkal lejjebb vannak a kaják szintjei, mint mondjuk itt az Abbáziában volt. Tehát ez itt azért a séf oda tette magát, gondolom.
2: Oda. És megmondom őszintén, hogy kiemelkedő volt a séfgárda, illetve a konyhai személyzet. A kisegítő személyzettől kezdve a séftől a szakácsig mindegyik kitűnő munkaerő volt. Hát nem véletlen, ez meg is látszott ugye az éttermen. Állandó zsúfoltság volt. Ott nem volt igazából üres járat.
1: Mennyire volt ez akkoriban irigyelt munkahely a pesti belvárosban, egy előkelő luxus étteremben dolgozni, jó embereknek kiszolgálni, mennyire volt válogatott a csapat, mennyire volt nehéz bekerülni egy ilyen helyre?
2: Nagyon nehéz volt. Egy Abáziába bekerülni nagyon nehéz volt. Ugyanúgy, ahogy a Savoy bárba is nehéz volt bekerülni, igazából kihalálosi alapon tudtak bekerülni emberek.
1: Na már megkezdtem konkrét összeg nélkül, de mennyire volt ez akkoriban jól fizető munka? Tehát ha mondjuk veszük az átlag fölött, tudtál ebből élni akkoriban?
2: Igen, igen. Ugye megvolt az alapfizetés, amit a cég adott, és plusz ugye a borravaló. Na de mivel ilyen forgalmas étteremben dolgoztál, ahol pörögtek az események, igen, igen. Az átlag fölött kerestünk.
1: No, a következő része beszélgetünk, mert a kávét átugrottuk, addig a hallgatók gondolkodhatnak, hogy vajon milyen kávégéből folyt ki a kávé. Ugye voltak olyan hölgyek, akik, ha jól tudom, csak a kávét főzték, de ahhoz nagyon értettek, nagyon értettek. Mi a szimpla és a dupla között a különbség? No, folytatjuk zene után a kalandozásunkat Tóbiás Ervin volt pincérrel, későbbi főnökömmel a kaszinóban. Itt a 98.6 Manna FM-en zene, aztán folytatjuk.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Manna

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, egy kis időutazás vissza a múltba. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején vagyunk Tóbiás Ervin volt kollégámmal. Nem itt voltam kollégája, hanem később a kaszinóban. Ő akkor már ugye pincérként hagyta ott a munkahelyét, és lett teremfőnök nekem. Teremfőnököm lett a kaszinóban. De vissza a reggeliztetéshez. A kávét átugrottuk. Milyen gépek voltak akkoriban? Ugye ma már az ember vesz egy kapszulásgépet, egy kotyogót, egy bármit, de akkoriban én még emlékszem, hogy valami már milyen gépek voltak ezek, amiből remek kávé jött ki?
2: Nagy karos gépek voltak, a 4 vagy 6 karos gépek, ugye az Abáziában, mivel ilyen több száz kávét adtunk el egy délelőtt, ott 3 nagy gép dolgozott non-stop, Omnia kávéval, ha jól emlékszem, és hát véleményem szerint nagyszerű kávékat csináltak.
1: Ma, ha betérsz egy kávézóba, akkor a café, latte, macchiato, cappuccino, mindenféle kávé van. Mi volt akkoriban a sztár?
2: Akkor csak kikérték a kávét, és kértek hozzá habot, kis tejet, cukrot, édesítőt, más nem volt.
1: Édesítő már akkor is volt?
2: Volt. Volt akkor, igen, sokan kérték, akik vigyáztak az alakjukra.
1: Meddig tartott ez a egy napról beszélünk, ugye 8-kor nyitott a hely, körülbelül te mondtad?
2: Reggel
1: 7-kor.
2: És 11-ig volt a reggeliztetés, akkor utána ugye akkor megszűnt, akkor aki bejött 11-től 12-ig kérhetett zónai ételt, amit most már nem ismernek, az olyan kis adag étel volt, kért egy zóna pörköltet, vagy akármilyen kis ételt, az 11-től 12-ig, és akkor 12-től elindult az ebédelni.
1: És ebédeltet, és utána mondjuk, hogyha véget ér, mondjuk 3 óra, akkor az ebédeltet, és utána hát milyen vendégkör, és 4-kor ugye véget ért, mert ugye ügyvédek, mi egymás ilyen vendégkör volt, akkor utána mi volt? Utána átment egy klub élet alakult ki? Törzs vendégek jöttek?
2: Nem, ugyanúgy folytatódott az, hogy vége volt ugye rengeteg munkahelynek, jöttek ügyvédek, jöttek az MLS-től, jöttek vendégek, akik egész egyszerűen szerettek volna ebédelni, hát most már nem ebédelni, hanem
1: Valamit fogyasztani. Volt-e ott zene? Élő zene, vagy gépzene?
2: Nem volt semmi.
1: Gépzene se?
2: Semmi.
1: Csak a halk moraj.
2: Csak a halk moraj, a vendég moraj. Annak is megvan a varázsa.
1: Ugye, te dolgoztál, ugye beszéltük azt, hogy egy üzletvezetőség alá tartozott a Moulin Rouge, ami a Pesti Brodék közepén van, az Operett Színház mellett, az Abbáziával nem szembe lévő Savoy Bar. Ha itt meg ott is dolgoztál, melyiket szereted a legjobban, melyik állt neked legjobban a közel a szívedhez?
2: Hát az az igazság, hogy megkértek, hogy megnyitják a Savoy bárba délután 5-től 9-ig a diszkót, és megkértek, hogy azt vezessem, illetve ott legyek egy másik kollégával és egy pultos hölgyel, csináljuk a diszkót. Hát 4 évig csináltam, nagyon jó. Kellemes élmények fűződnek hozzá.
1: Ja, itt történt egy olyan sztori, hogy egyszer csak bemutatkoztál, Tóbiás Ervinnel beszélgetek, igen, de bemutatkoztál a diszkósnak, elmesed, mi történt, és hogy volt az egész?
2: Igen, mert mikor átmentem a Savoyba, akkor már ott volt egy diszjok, és jött vidáman, és bemutatkozott, hogy Éliás. Hát mondtam, én Tóbiás. Először azt hitte, vicceltelek. Azt mondja, Éliás Gyula vagyok. Mondom, én meg Tóbiás Ervin. Na jó, van, azt mondja, ne viccelj. Hát meg kellett mutatnom a személyét, nem akart elhinni.
1: Aztán nagy békével biztos ettek egy tál dödölét, vagy nem, na mindegy. Folytatjuk még zene után a beszélgetésünk. Egy picikét benézzünk az emlékek kapcsán a pesti éjszakában, meg a diszkóról is beszélgetünk, hogy nézett ki egy diszkó 5-től 9-ig, az elég érdekes, illetve hogy kik voltak az éjszaka császárai akkor, és mit ettek, mit ittak. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, zene, aztán jövünk vissza.

0: Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM a Bőség kosara. Folytatjuk a nosztalgikus utazásunkat. A múlt évszázad 70-es, 80-as évek végén vagyunk az Oktogonon. Térjünk át a Savoy bárra és egy kicsikét az éjszaka életre. Illetve azt mondtad, Csocsi, bocsánat, engem Ervin nekem Csocsi volt is, amikor főnököm volt, akkor Csocsinak hívtak. Tényleg ez a beceneve, de ez már a vendéglátásban is megvolt, hogy Csocsi?
3: Nem, ezt a kaszinokba kaptam.
2: A vendégek hogy hívtak téged a Abbáziába, Savoy bárba? Ervin?
3: Csak Ervin.
2: No, hogy mondtad, hogy 5-től 9-ig volt diszkó, akkoriban sokan mentek ebbe a diszkóba, mint ugye az Éliás Gyula csinált, vagy ez egy ilyen tengés-lengés volt?
3: Igen, Éliás Gyula, ott kezdett Arató András, akit még ismerhetünk. A 5-től 9-ig, mert este 10-től már a Savoy bár, mint bár működött.
2: Az egy éjszakai bár, azt tegyük az hozzá. Oda kimehetett be, csak nagyon válogatott közönség volt, vagy csak egy korhatár volt?
3: Hát mivel porta volt, tehát portás volt, azért ott megválogattak a közönséget, ugye hát ittasan nem lehetett, normális öltözékbe, kódressz volt, tehát azért nem lehetett úgy bemenni a bárba. Ugye ez a Savoy bár abban az időben igen nívós hely volt, ugye műsorral sok művész, énekes ott kezdte a pályáját.
2: Kedves fiatal hallgatók, hogyha kíváncsi vagytok, hogy miről is beszélünk, akkor nem kell más csinálnunk, csak megkeresni a Ripacsok című filmet, ami körülbelül ekkortájt játszódik ott, 79-80 környékén, és egy remek kordokumentum megmutatja a pesti éjszaka életet. Na, ugye azt beszéltük, hogy az Abbázia nem volt olyan drága, itt azért már gondolom éjszaka egyfajta emelt árszínvonal volt.
3: Emelt árak voltak, és igenis a vendégkör is olyanokba tevődött, akik meg tudták ugye abba az időbe fizetni, mert azért ott már volt viszki, ott már volt Napoleon konyak.
2: A viszki egy nyugati jófajta viszki volt? Milyen viszki volt?
3: Hát, egy ilyen közepes kategória, hogy mondjam, nem a 18 éves Chivas Regal.
2: Ha valaki nagyon mai szóval virítani szerette volna a lóvét, akkor mit rendelt? Mi az, amivel úgy fel tudta magára hívni a figyelmet, mondjuk egy pesgőt, egy szovjet pesgőt, egy viszkét, mi volt az?
3: Igen, a pesgő. A pesgő az egy ilyen kuráns dolog volt, hogy pesgőt rendelek. De általában a legtöbbje kért egy üveg bort, vagy sört, ezeket fogyasztották.
2: Itt enni is lehetett?
3: Hát szendvicsek voltak. Főtt virsli és szendvics.
2: Hú, a klasszikus ilyen kaszinó tojás, meg ilyenek, ezek a hidegkonyha termékek?
3: Azért nem. Nem, a bárban nem volt ilyen.
2: Ugye mondtad, hogy a Moulin Rouge is ide tartozott. A három hely közül hol szerettél legjobban dolgozni? Melyik volt a legjobb?
3: Hát igazából a legtöbbet a Abbáziába dolgoztam, de érdekes módon azt szerettem a legjobban. Mellette azért a diszkó, mert azért mind a kettőbe dolgoztam paralel. Mind a kettőt nagyon élveztem.
2: A diszkó az ott volt, ahol most ez az egyik multinacionális hamburger láncnak van alul, meg felül volt az emelete, ott volt fent a diszkó, ugye?
3: Igen, 5-től 9-ig. Nagyon sokan voltak, ugye, akkor még nem volt annyira elterjedve, mert volt még, ha jól emlékszem, amire emlékszem, a rendezvú.
2: Tényleg.
3: Rendezvú.
2: Igazából ennyi, még a Petőfi csarnok, de az meg csak szombat-vasárnap. Még a Petőfi nem is volt.
3: Nem is
2: volt. A 80-as évek eleje, igen.
3: Nem volt. A Savoy bár volt, a rendezvú volt, lehet, hogy még volt egy-kettő, de erre most nem emlékszem.
2: Na, és a végén egy személyes kérdés. Mi az, ami neked leginkább hiányzik abból az időszakból? Van-e ilyen, ami neked a nyugalom, a béke, a haverok, a nyugodt munka, akkor nem tudom, de mi az, ami neked hiányzik személyesen?
3: A fiatalság.
2: Mondja itt velem szemben ülve, öröki fiam.

0: az én hajdám volt főnököm.
1: Hát az az igazság, hogy ami onnan hiányzik.
0: Szerintem a... Igen, hát most picikét fátyolosodott az én kollégám szemben, de hát megértem, hiszen egy életet leélt ebben a korszakban. Köszönöm szépen, hogy egy kicsikét emlékezhettünk így együtt. Ez egy igen érdekes korszak volt. Még egyszer mondom, hogy a Ripacsok című filmet tessék megnézni, és az említett helyről akkor képet kaptok. Ez volt a Bőségkosara. Köszönöm Tóbiás Ervinnek, hogy kicsikét beavatott minket a kulisszák mögé, kicsikét beszélhettünk, képet kaphatunk, hogyan működött az élet akkoriban, miket ettek, miket ittak az emberek. Most következik a kanapé, jövő héten pedig újra Bőségkosara. Itt a 98 mondat Manna FM-en. Sziasztok!

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazatszélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszé lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Elbontották a kordont a Karmelitánál, ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budaörsi úti laktanya. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a budai várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. Érzékeltette a problémát Gacsáji József. Ismét zavartalan a határforgalom. Délelőtt informatikai probléma miatt kellett hosszabban várakozniuk az autósoknak az átkelőknél. A hiba érintette a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia-Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, és döntő többsége a partmanra szól. A tájékoztatás szerint a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Garázsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége Molnár Kata Orsolya, aki kreatív konzulens, de emellett még sokkal-sokkal több minden más is, de minden titulus, pozíció vagy szakmaiság, amit el fogunk róla mondani, ez mind valahogy kiköt a kreativitásnál. Szia Kata, köszi, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: És hogy mi ez a sok minden más? Ildikó, nálad a staféta.
2: Szokás szerint. Szia Kata, szia Petra. Hát a Kata még filmkritikus, marketing, branding szakember, és szerkesztő, illusztrátor, ami sokkal inkább kapcsolódik a mi jelenlegi beszélgetésünkhöz, vagy a mostani beszélgetésünkhöz, hiszen ez őt kapcsolja a könyvekhez.
1: Ez valóban így van.
0: Nem is kicsit kapcsol a könyvekhez.
1: Igen, az az igazság, hogy marketinges szakemberként kezdtem el a könyvekkel foglalkozni, amikor szakértői státuszépítésre úgy gondoltam, hogy milyen jó ötlet, hogyha valaki ír egy könyvet, akkor utána a névjegykártya helyett egy könyvet ad, akkor nem kell senkit sem győzködni arról, hogy ő érte hozzá szakterülethez. És akkor emiatt kezdtem üzleti könyveket ügyfelekkel csinálni, és az annyira megtetszett, hogy aztán úgy döntöttem, hogy én magam is szeretnék könyveket kiadni, meg könyvekkel foglalkozni, és akkor beletanultam a szerkesztésbe, korrektúrába, és aztán magába a tördelésbe is grafikusként elkezdtem tanulni, és most már könyveket is szoktam illusztrálni.
2: Ez jó, mert én mindenki előtt meghajtom a fejemet, aki egyáltalán egy kört le tud rajzolni, mert hogy nekem ez sem megy. Tehát, hogy én annyira béna vagyok, hogy...
0: Mármint rajzból, egy csomó minden másból nem vagy béna.
2: Rajzolni egyáltalán nem. Tehát gyakorlatilag maga az illusztráció, az ugye egy nagyon-nagyon kreatív tevékenység, de lehet, hogy némi nemű kreativitással rendelkezem, de azt én ugye nem tudom papírra fektetni, úgyhogy én mindenkit csodálok, aki ilyen képességekkel rendelkezik, és ezt a képességét meg is tudja mutatni a világnak.
1: Elárulok egy titkot, hogy én sem tudok rajzolni. Egyszer elküldtek a barátaim egy elvonulásra telefon nélkül, és kínomban elkezdtem festegetni, hogy valamivel elfoglalja magam, és nem kiderült, hogy nem tudok festeni, de annyira élveztem, hogy úgy döntöttem, hogy ez nem fog visszatartani azt, hogy nem tudom csinálni, én ezért el fogok kezdeni grafikusnak tanulni, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy amit nagyon jól megtanultam azóta, amióta ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy hogyan kell meghekkelni azt, hogy az ember nem tud rajzolni. És hát végül is valahogy ez működik, ugyanis már születtek könyvek, amiben az én rajzaim, illusztrációim vannak, tehát akkor valahogy ez működött.
0: Mégis csak tudsz rajzolni.
1: Keretezhetjük így is.
2: Hogy kerültél te, a most elhangzott ismeretek alapján kérdezem ezt, a filmes világba?
1: Hát igazából ez a gyerekkorból jövő szerelem. 96-ban elmentem megnézni a függetlenség napját, és akkor azt éreztem, hogy megpecsételődött a sorsom, mert hogy ott voltak az UFO-k Kispesten, és akkor tényleg úgy éreztem, hogy nekem a filmek azok az egy új világra nyit kaput, és aztán gyakorlatilag minden alkalmat megragadtam, hogy filmeket nézhessek, tehát filmklubokat és mozikat, és gyakorlatilag az összes zsebpénzemet mindent filmre költöttem. És aztán, amikor elkezdtem újságírással foglalkozni, akkor rájöttem, hogy úgy fogok tudni majd nagyon nagyon jól ingyen moziba járni, hogyha elkezdek filmekről írni, és akkor rengeteget fogok keresni, hiszem, hogy nem kell kifizetnem azt az összeget, amit mozijegyre költök, mert az már nagyon sok pénz volt. Úgyhogy így kezdtem el ezzel foglalkozni, és aztán, amikor a filmtekercset megalapítottuk, akkor ott voltam az alapítók között, és most már idén 20 éves a filmtekercs, és gyakorlatilag azóta foglalkozom vele, és útközben úgy döntöttem, hogy hát lehet, hogy érteni is kéne ehhez, mert tök jó, hogy én erről írogatok, és akkor elvégeztem az ELTE-n a filmszakot. És aztán valahogy a civil életem is elkezdett ebbe az irányba menni, mert felkezdtem forgalmazással foglalkozni, és filmek marketingjével. Tehát marketingesként is megpróbáltam így a filmek irányába tendálni.
2: Ez egy érdekes életút.
0: Igen, és közben mégiscsak összekötődik, mondom, a kreativitással minden irányból, mert tulajdonképpen a marketing is, a filmek is, a grafikusság, a rajzolás, a könyvek, ezek mind szépen egymáshoz épülve, nem is rétegen, hanem úgy összetapasztva, mint egy fecskefészek úgy élnek együtt, és mindegyik belefolyik a másikba, hiszen hogyha azt nézzük, hogy könyvek, filmek, forgatókönyvből film lesz, könyvből lesz forgatókönyv, forgatókönyvből film, így helyes, a filmnek van egy trélere, annak ugye ahhoz készülhet akár egy grafika is, csak gondoljunk vissza a régi időkben, amikor a moziknál nem volt moziplakát, hanem festettek, tudod, voltak kifejezetten azok az emberek, grafikusok, akik festették hozzá képeket, szóval hogy ez mind-mind kell, hogy benne ilyen a fejedben, a kezedben.
1: Én azt szoktam mondani, hogy én ezt mind ugyanannak a dolognak a leképződésének élem meg. Tehát én még amikor főzök, azt is ugyanannak a leképződésének élem meg. Tehát,
0: minek a leképződés? A kreativitásnak?
1: A kreativitásnak, igen, az értékteremtésnek. Tehát van egyfajta dolog, amit szeretnél átmenni. Az alkotásnak, uh-huh. Az értékteremtés, én ezt szerintem leginkább, tehát bármilyen formában is öntöd, az gyakorlatilag mindig ugyanaz köré, az üzenet köré formálódik, és ez nálam mindig az értékteremtés. Tehát akár egy rajzot készítek el, akár egy könyvet csinálok, akár egy filmet próbálok megismertetni a közönséggel, engem mindig az motivál, hogy ezáltal valami értéket adjak át az embereknek.
2: Tehát meg valami ismeretet is.
1: Nyilván az érték az sokféle lehet, tehát ez lehet ismeret, az ismeret átadás, de lehet akár a szépség vagy az öröm átadása is. Akár, sőt, lehet sokszor akár az, hogy egy film, ami nem feltétlenül boldog vagy örömteli, de olyan gondolatokat közvetít, ami megállsz egy pillanatra, elgondolkozol, az is lehet egy nagyon fontos értékteremtés, és az nem feltétlenül egy pozitív gondolaton keresztül viszel egy pozitív eredményt.
0: De mondjuk egy új nézőpont.
1: Pontosan erről van szó.
2: A Petra mindig meg szokta kérdezni, most még ma nem tette fel ezt a kérdést, de majd akkor most én helyette felteszem, hogy mi volt életed meghatározó gyerekkori könyve?
1: Egyetlen könyv ugrott be, és nem fogok róla sok mindent mondani, mert nem sok mindenre emlékszem rá, de tudom, hogy én kincsként őrizgettem a Padlásszoba kis hercegnőjét, illetve amire nagyon emlékszem, hogy mennyire meghatározó élmény volt nekem gyerekként, az a Mary Poppins. Nagyon emlékszem rá, amikor először olvastam, és hát rettenetesen sírtam a végén, hogy elmegy a Mary Poppins, és az anyukám rohant be, és látta, hogy bőgök, és mondta, hogy ne aggódj, visszajön, és már hozta a következő könyvet, és alig vártam, hogy elkezdjem elolvasni, hogy, mert ugye annak az elején az van, hogy akkor megérkezik, és egy újabb kalandban van részük, de hát vigasztalhatatlan voltam, hogy a Mary Poppins elmegy.
2: Ma is olvasol sokat, vagy inkább ez a filmes világ, ez a fókuszt inkább erre a képi világra, mozgóképi világra helyezi, mint az a fejedben megjelenő olvasás által képzett képek világa?
1: Én nagyon tudatosan dolgozom azon, hogy a filmek ne vigyenek el teljesen. Tehát én egy tudatos döntést hoztam azzal kapcsolatban, hogy nem szeretném, hogyha a könyvek kikopnának az életemből, és ezért igyekszem napjában kétszer odafordulni a könyvekhez. Lefekvés előtt nálam ki van tiltva az elektronika a hálószobából, ezért nincs filmnézés ott, tehát ha filmet nézek, akkor azt a nappaliban nézek, és utána a hálószobában olvasni szoktam minden lefekvés előtt, illetve reggelenként próbálok arra időt szállni, hogy van egy ilyen reggel ilyen aranyórának nevezett időszak számomra, amikor jogázom, kicsit meditálok, és akkor viszont reggelenként olyasmit szoktam olvasni, ami nem szép irodalom, vagy fikciós mű, hanem valamilyen önismereti, vagy üzleti, vagy tehát ami inkább a tanulásról szól, úgyhogy próbálok napjában kétszer olvasni, reggelenként tanulós tartalmakat, esténként meg fikciósat fogyasztok. Ebből ki is derült, hogy egyébként sosem egy könyvet olvasok, hanem párhuzamosan általában többet.
2: Van olyan meghatározó könyv, amire azt mondod, hogy ez tényleg nagyon-nagyon sokat adott neked az életben, vagy pedig mondjuk a könyves szekrényben egy olyan helyen van, ahol te azt tudod mondani, hogy ezt bármikor innen le tudom venni, leemelem, mert ez egyszerűen engem valamin átvisz. Segít valamit megérteni, valami problémát megoldani, vagy valami kérdésre segít választ kapnom.
1: Sok könyv valamit jó szívvel ajánlanék elolvasásra, de ami számomra egy nagyon meghatározó élmény volt, az Ken Wilbernek a Működő szellem rövid története című könyve, ami egyébként szerintem egy rettentesen rosszul megszerkesztett könyv, és borzasztóan nehezen olvasható. Egy ilyen fikciós kérdez-felelők formában adja át a tudást. Viszont ugye ez az integrál pszichológiának az egyik alapműve, és olyan ajtókat nyitott meg előttem, amit kevés könyv tudott előtte. Tehát egy borzasztóan mély tudást arról, hogy mi az ember, honnan érkezik, milyen szellemi folyamatokban vesz részt, mi a fejlődési útja. Tehát ez egy borzasztóan értékes könyv, viszont nekem konkrétan évekig tartott, még végigverekedtem magam rajta, mert egyszerűen nem tudtam sokat olvasni egyszerre belőle, mert annyira nehezen feldolgozható, nehéz szöveg.
2: Hát nyilván ez volt a könyvnek tulajdonképpen a célja is, hogy ez ne egy két este alatt végigolvasható könyv legyen, hanem egyszerűen a könyv által az ember elkezdje magával foglalkozni, és egy kicsit kívülről szemlélni saját magát, és tanulni belőle.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez így van, és egyébként ez egy olyan könyv, amit nem is egy egyszeri olvasásra alkalmas könyv. Tehát inkább azt mondom, hogy olyasmi, amit időről időre előveszek, hogyha valamit meg akarok nézni, újra át akarok gondolni. Tehát ez egy olyan könyv, amit rendszeresen forgatok, annak ellenére, hogy már egyszer elolvastam.
0: Amikor azt mondtad, hogy fikciós könyvek, akkor a sci-fi könyvekre gondoljunk?
1: Nem csak sci-fire, hanem mindenre, ami nem dokumentarista, tehát ami nem a valós életen alapszik, hanem a fantázia szüleménye, tehát itt akár szépirodalomra, akár egy krimire, akár egy...
0: Gyakorlatilag majdnem minden könyv az.
1: Igen, de egyébként nagyon sok sci-fit olvasok, mert nagyon kedvelem a műfajt, fantasyt az kevésbé, de romantikusat, és mondom, krimiket is szívesen forgatok.
0: Mi a kedvenced?
1: Hát most Richard Osman, akit nagyon szeretek, a Csütörtöki Nyomozóklub, az egyszerűen fantasztikus.
0: Tele vannak vele repülőterek is most mindenhol.
1: Imádom.
0: Egyébként a könyveivel.
1: A Törbejtés sorozat sokkal inkább ilyen Agatha Christie-s film szerintem, ez pedig inkább ez a cozy murder dolog, amikor a vidéki kisvárosban a helyi erő nyomoz. Nagyon-nagyon aranyosak, szerintem borzasztóan szórakoztatóak kis nyugdíjasok, ahogy így megoldanak mindent.
0: Elszórakoztatják magukat egy
2: nyilvánvaló saját szériában csinálta meg a Netflix, és nem is akármilyen szereposztásban, tehát ők is látták benne ezt a feelinget, amiről most mi itt beszélünk.
1: Igen, bevallom őszintén, én nem voltam elégedett a filmes feldolgozással, mert ilyen nagyon fancy lett szerintem, tehát hogy sokkal...
0: Elvették a báját?
1: Hát igen, tehát én egy kicsit ilyen jó értelembe vett, ilyen lepukkantabbnak képzeltem azt az egészet, tehát hogy így most ilyen kastélyba laknak, meg ilyen kicsit ilyen nagyobb volumenű az egész, gondolom, hogy jobban látványosabb legyen, de hogy én szerettem ezt a kis esetlenségét az eredetinek. És egyébként azért nagyon szeretem, mert nem egyszerűen egy krimiről van szó, tehát nyilván a krimi szál egy érdekes, meg szórakoztató része, de ami nagyon fontos, és amitől sokkal több lesz szerintem, mint egy egyszerű pamflet, hogy ugye nyugdíjasokról szól, sőt öregekről, akik tényleg a 80-as éveikben járnak, és ezért az elmúlás kérdése az napi szinten a fejük fölött lebeg, és van is közöttük olyan, aki elmegy, és ezért erről a kérdésről egy nagyon-nagyon szívszorítóan, okosan, sokszor önirónikusan ír, és ez borzasztóan jól ellensúlyozza ez a komoly réteg, ezt a kis könnyedséget, ami egyébként a krimiből fakad. Úgyhogy én nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki szereti a jó krimit, mert borzasztóan szórakoztató és közben meg okos is.
0: Agatha Christie-t akkor ezek szerint annyira nem szereted?
1: Bevallom őszintén, hogy gyerekkorban, tehát kamaszként olvastam nagyon sok Agatha Christie-t, és egy idő után már mindig tudtam, hogy ki a gyilkos, és akkor abba hagytam.
0: Ezek szerint rá lehet tanulni az írói, a krimi írói logikára, nem?
1: Azt hiszem, igen.
2: De érdekes, hogy Agatha Christie-vel kapcsolatban nem te vagy az egyedüli, aki azt mondja, hogy igen, volt egy időszak az életében, amikor nagyon-nagyon sok Agatha Christie-t olvasott, és hogy rájött valóban erre a logikára, amit
0: van
2: a Petra
0: egy, van
2: mond.
0: Van egy minta benne, igen.
2: És hogy az első 50 oldal után tudta, hogy ki lesz a gyilkos, és akkor már nem volt ugye érdekes maga az a folyamat sem, hogy hogyan jönnek rá, hogy tulajdonképpen ki a gyilkos.
0: Tök érdekes dolog ez, mert szerintem kétféleképpen lehet Agatha Christie-t olvasni, vagy hangoskönyvben hallgatni, mert ugye ott vannak még pluszban a karakternek a hangjai, bár amikor egy valaki, mondjuk a Csankó Zoltán mindenkinek a hangja, hát azt külön imádom, tehát amikor egy 14 éves Vihánczka lánynak a hangja, hát azon hangosan fölnyerítettem a kocsiban. Szóval lehet úgy hallgatni, hallgatni vagy olvasni Agatha Christie-t, hogy pusztán a karakterek és a leírás, a helyszín leírás, a ház leírása, a karakter leírások miatt, mert hogy az embernek a fejében olyan szépen megszületünk, mint gyerekkorban a meselemez hallgatáskor, vagy pedig azért, hogy te is nyomozzál velük együtt. Nekem ez annyira nem volt fontos sose, hogy akkor végül ki a gyilkos, de az, hogy mire jövök rá, és milyen részleteket rejt el az író, amiből neked következtetni enged majd, és egy kicsit, tehát ezek a hintek, ezek a pici segítségek, az már szerintem
2: és
0: csak
2: már
0: jó, mert...
2: szemek
0: igen, de hogy ez egy nagyon jó logikára megtanít egyébként. Már egy a gondolkodásban, meg az odafigyelésben. De Sherlock Holmes is például ezért izgi.
1: Sherlock Holmes-ot egyébként nagyon szeretem, talán jobban szeretem. A szakdolgozatomat a filmszakon Sherlock Holmes adaptációkból írtam, úgyhogy őt nagyon... az ő sztoriait egy kicsit jobban kedvelem.
0: A Robert Downey Jr.-os változatot azt szeretted?
1: Nem volt vele különösebben gondom, meg voltak benne
0: filmként,
1: olyan.
0: Filmként, tehát igen. Például szerintem, amikor megmutatják, hogy jön rá valamire, meg hogy kit hogy fog kiütni, meg leverni.
1: Igen, ezek szellemes megoldások voltak, tehát ilyen filmtechnikailag érdekes dolgokat hozott, de a modern feldolgozások között én sokkal jobban szeretem a BBC-nek a Sherlock sorozatát.
0: Még egy fontos dolog, hogyha valaki így szereti a filmeket, és így szereti a könyveket, akkor van-e kedvenced, kedvenc adaptációd, ami könyvben is jó volt, és egy tök jó adaptációt készítettek belőle? Van-e ilyen, ami beugrik így rögtön?
1: A Sherlockot mondanám. Aha. Az egy nagyon, nagyon ügyes adaptáció volt, amiatt a BBC is, amiatt, mert ugye ez egy modern környezetbe áttette az eredeti történetet, tehát tudta gazdagítani plusz elemekkel az eredeti adagot, amit megkaptunk a szerzőtől. Tehát azt nem szeretem, amikor 78-adjára megnézik ugyanazt a történetet, szóról szóra, semmilyen átértelmezés nincsen. Tehát például most érkezik az új Harry Potter, és rettegek, mert a tréler alapján azt látom, hogy gyakorlatilag leforgatták tök ugyanazt, csak más szereplőkkel. Tehát semmit újat nem adtak hozzá.
0: A sorozat.
1: A sorozat, igen. Nem adtak hozzá újat. Tehát miért kell ugyanazt megcsinálni még egyszer? Hát ott van remekül, megcsinálták 7 filmben, akkor minek kell még egyszer ugyanazt megcsinálni? Tehát ha csinálunk egy adaptációt, akkor valamilyen új réteggel gazdagítsuk már ezt a dolgot. Akár az értelmezés szintjén, akár a megjelenés, a vizualitás szintjén, akár az olyan technikák szintjén, mint amit a Guy Ritchie Sherlockjában ezek a gondolatban megszülető dolgoknak a kivetülése a képre. És a Sherlock adaptációban nagyon ügyes volt, hogy képes volt a modern kort és a modern problémákat beemelni egy egyébként sokkal régebbi történetben.
0: Nekem a kedvenc ilyenem, ami nagyon jól sikerült adaptáció, az az Életben maradtak. A könyv is zseniális, a végéről hiányzik ez a kis nyuansz, most nem mondom, hát ha valaki elolvasná.
1: Igazából, amit én nagyon sokat néztem, én imádom Jane Austen-t, és a Jane Austen adaptációkat időről időre összehasonlítani, mert ilyen gyakorlatilag tényleg 10-20-30 évente megcsinálják ugyanazt a történetet újra és újra és újra, úgyhogy ez mindig egy nagy kérdés, hogy lehet-e a BBC büszkeség és balit életét felülmúlni, és hát gyakorlatilag 3-4 sok évente, vagy kevés évente látunk egy kísérletet rá, és vannak benne izgalmasabbak, meg kevés izgalmasak.
2: Szerintem így a filmekről még sokat fogunk hallani tőled az elkövetkezendő időkben, de szeretném megkérdezni, hogy a staféta botodat, ami most a te kezedben van, azt kinek adnád át, hogy vele is leüljünk, és hasonló beszélgetést folytassunk?
1: Hát haza fog húzni a kezem, mert okay. A páromat szeretném ajánlani, Péntek Csabát, aki veganizmussal foglalkozik, és egy eszméletlen nagy könyvmúj. Nagyon-nagyon sokat olvas, és nagyon szereti a könyveket, és szerintem nagyon izgalmas dolgokat tudna a könyvekről mesélni.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, hogy jöttél!
1: Köszönöm szépen!
0: Molnár Kata Orsolya volt a mai epizód vendége.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi-edikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
0: Programajánlót hallottak. Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
0: Kanapé.
3: Manna FM.
0: Manna Morzsa.
4: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
2: Reklám hangzott el.
8: Változékony időre számíthatunk, megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Szakmai társadalmi egyeztetésen dől el a várban lévő reprezentatív kormányzati épületek sorsa. A rekonstrukcióra 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget az előző kormány, közölte a helyszínen a közlekedési és beruházási miniszter. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet, az együttműködés kerül a középpontba. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenekíteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások is Oroszországban. Riazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest megyei Csemő közelében, a tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztet. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult, a hajdubihari nádudvarnál a nádas és az ajnövényzet kapott lángra, a tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, a hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello! A mikrofonnál már is Pán Dániel. S jó hétvégét kívánok, megint péntek van. Elment egy hét. Nagyon jó kis muzsikákkal leszünk, egy jó kis időutazással indulunk, most tényleg kinyitom az ollót, 1985-ben megyünk elsőként, aztán majd itt lesz 95 is, jön majd Tina Turner, meg a visszajövőbe vetét dala, aztán majd Hevesi Tamás. Ma van a család napja, az UNESCO határozata szerint, úgyhogy majd olyan dalok érkeznek, amelyek a családdal kapcsolatosak, a Level 42 klasszikusa, vagy a Sister Smash-féle We Are Family, és az óra sztárjai közül majd Miley Cyrus és Justin Timberlake 3-3 slágerével szórakoztatunk mindenkit, ugye hétvége kapujában. Egyelőre Alex Hepburnnel indulunk, jön az Under.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
2: Don't be-

Itt a 98.6 FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. SMS-ünk már működésben, én nézem egészen délután 5-ig. 0677098-at. Ide várom az üzeneteket. Egy jó kis időutazással csapunk bele, tulajdonképpen már majdnem a hétvégébe. Van, akinél el is kezdődött az SMS-ek alapján. Nekik jó hétvégét, de majd egyszer remélhetőleg mindenkire ráköszönt a pihenés. Ha meg dolgozni kell, úgyis jó műsorokkal leszünk. De most időutazás 1985 terítéken első körben. James Brown, Tina Turner és a Huey Lewis and the News nagy-nagy sláger érkezik majd. Ugye a Power of Love egy filmbetétdal. Hát akkor január 1-én 85-ben Jugoszláviában az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások kivételével felszabadították az árakat. Március 11-én Mihail Gorbacsovot választották meg a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává. Július 13-án az etiópiai éhezők megsegítésért szuperkoncertet rendeztek. Ez volt a Live Aid, mely az egyik legnagyobb nézettségű koncert lett, ott felléptek a világ legjobb énekesei. Hát többek között a Queen fellépése abszolút legendás, ugye ez a Bohemian Rhapsody című filmben is igen jól visszajött, azt tényleg megpróbálták képkockára pont úgy előadni, mint ahogy történt. Tehát fellépett ott Phil Collins, Sting, Madonna még éppen szárnyait bontogató előadóként. Érdemes megnézni egyébként, ha valaki unatkozik, fönn van a neten, azt hiszem az egész koncert. Na már is elkapjuk az évet, jön James Brown és a Living in America, ő a 20. század egyik legjelentősebb soulzenei énekese, nem véletlenül becenevezve Godfather of Soul, azaz a soul keresztapja. Habár gitáron, billentyűs és ütős hangszereken is tudott játszani, szinte kizárólag csak énekes táncosként lépett fel koncertjein. Ő is, ahogy általában az akkori afroamerikai családok szerény körülmények között nőtt fel Augustában, amikor 4 éves volt, anyukája elhagyta a családot, így került nagynénjéhez, és fiatalkorát nála töltötte. Miután fegyveres rablásért 4 évet börtönben töltött, a Bobby Bird vezette Gospel Starlighters együtteshez csatlakozott. A zenekar ezekben az időkben váltott stílust, a gospeltől R&B-hez fordulva Louis Jordan, Ray Charles és Little Richard hatására. Ez a bizonyos keresztény szellem közösség szépen kihozta a bűnből, és tulajdonképpen megalapozta itt a karrierjét, ami aztán fényes szóló karrier lett. James Brown és zenekar egyébként első alkalommal 87. február 26-án lépett fel a Budapest sportcsarnokban. Aztán majd egy másik nagy ágyú érkezik, Tina Turner, aki sajnos már nincsen közöttünk, de amíg élt, számtalan rekordot bedöntött, több mint 200 millió albumot adott el világszerte, 12 Grammy-díj és a pop szakma legjobb lábának a tulajdonosa volt, a 80. születésnapját még megélte. Egyébként nem volt túl bíztató a karrier kezdete, Tina Turner első két szólóalbuma 74-75-ben nem volt igazán sikeres. 80-as években érte el a nagy-nagy slágereit. 85-ben például, abban az évben, ahol járunk, Tina Turner David Bowie-val lépett fel Birminghamben, a Tonight című dalt adták elő közösen. A pletykák szerint a performance közben Bowie azt súgta Turner fülébe, hogy hozzámegye feleségül. Hát nem ment hozzá, mint azt tudjuk így a történelem távlatából. És aztán majd érkezik a vissza a jövőbe betétdala, a Power of Love, a Huey Lewis and the News nagy-nagy slágere. Több daluk volt egyébként, de kicsikibb ezzel maradtak fent, leginkább a köztudatban. A film előtt is egyébként óriási siker volt ez a bizonyos dal, de aztán tényleg az íra pontot a vissza a jövőbe tette fel. 85 után majd 95 érkezik, az csupa magyar előadóval idézzük meg, de egyelőre jöjjön James Brown és egy klasszikus, a Living in America, itt a 98.6 Madna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Időutazós óránk van, 1995 vált a 85, az sem ma volt. Egyébként bármennyire is távolinak tűnik, akkor ment a hetedik, amit egyébként pont néhány hete néztem meg, eléggé borús hangulatú film, de az, hogy 95-ös, az most meglepett, mert teljesen olyan, mint a tegnap jött volna ki a mozikba. David Mills, ugye Brad Pitt és William Somerset Morgan Freeman a két nyomozó a főszerepben. Ők egy elvetemült sorozatgyilkos után nyomoznak, aki a bibliai hét főbűn szeri áldozatait és kegyetlensége nem ismer határokat. Tele van a film csavarral, a végére is egy olyat dobnak, hogy mi aztán, amikor látjuk, leginkább hátas dobunk. Ha valaki még nem látta, érdemes megnézni, mondjuk pont jó esős hétvége lesz, ha valaki szereti ezt a hangulatot, hogy ebben be akar egy picit ragadni, akkor a film tökéletes. Végig szakad benne az eső. És aztán igazából előadókkal jobban el tudjuk kapni szerintem az évet. A hetedik megidézése után mindjárt jön a Republik, Hevesi Tamás és a Ladányben 27 együttes. 90-ben alakult egyébként a Republik, csak a szívemen át már tulajdonképpen nem is az első sikerük volt 95-ben. Emerton Díjas magyar rock együttesről van szó. Az eredeti alapítók között Bódi László, Cipő, Tóth Zoltán, Bali Imre, Szilágyi, Bigyó László és Boros Csaba voltak ott. 2010-ben a Republik együttes tagjai Bódi László, Cipő, Boros Csaba, Nagy László, Attila, Patai Tamás és Tóth Zoltán megalakulásuk 20. évfordulója alkalmából előadó művészi tevékenységük elismeréseként megkapták a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztjét is, annak a polgári fokozatát. Később aztán sajnos egy betegség következtében Cipő elhunyt, de szerencsére a csapat nem hagyta abba a muzsikálást. Csaba lépett Cipő helyébe, és azóta is egyébként igen aktívan koncerteznek, új dalokat, új albumot is megjelentettek, úgyhogy ők túlélték ezt a szörnyű dolgot. Aztán majd Hevesi Tamás érkezik, aki hát 95-ben az Elszáll a szóval ment nagyot, de hát addigra már megvolt a nagy-nagy slágere, ami ugye, jól emlékszem, talán Postabank reklámbetét, de volt az Ezt egy életen át kell játszani, mind hangzásilag, mind pedig videoklip megjelenésileg egészen közel hozta a számunkra a nyugatot. Nagyon korszakalkotó volt akkor, hogy valaki ilyen hangzással, ilyen képi világgal bukkanjon elő. Tamásról azt olvastam egyébként, hogy Szentesen, illetőleg Gyulán járt suliba. 78-ban alapította meg a Hehaki Japánszki 80 nevű kollégiumi formáció. Tulajdonképpen ez volt az első szánybontogatása a zenevilágban. Aztán 80-ban már a Névtelen Nullával ment, ugye tőlük például a Jeremyt jól ismerjük, és aztán jelentkezett a Színház és Filmművészeti Főiskolára, oda nem sikerült bejutnia, úgyhogy inkább a sport felé fordult. Nagyon sikeres volt atlétikában és labdarúgásban. Utóbbit a mai napig nem engedte el, edzőként is egyébként szerepel. És aztán majd egy korszakalkotó csapat érkezik, a Ladányben 27, akik tulajdonképpen úgy igazán komolyan először Magyarországon valósították meg a magyar regi fogalmát, és rengeteg új stílust vezettek be. Egy tehetségkutató segítségével ismerte meg őket az ország. Azt hiszem, azt meg is nyerték, vagy legalábbis döntősek voltak, nem tudom, még gyerekkoromból emlékszem. És hát mindenki furcsálódott, hogy ilyen, hogy magyar regi, ez működőképes-e? Hát jelentem abszolút, azóta is aktívak. Van még a Virágon volt szerintem a legnagyobb sikerük, azt hozom 95-ből, de egyenlőre a Republikkal indulunk, és aztán jön Hevesi Tamás, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pont, tehát Manna FM életöröm zenéke. John Legend érkezik pillanatokon belül, aki nagyon sokoldalú fickó, rengeteg díja jutalmazták, mert gyönyörű családja van, úgy ugye a felesége topmodell. Egyébként őt is megválasztották több évben a legvonzóbb énekesnek, ezen kívül híres az állatszeretetéről és a jótékonyságáról is, úgyhogy nagyon sok szempontból jó, hogy itt van velünk. Már is jön tőle az All of Me.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andaloktunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkélypárkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mint városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hév megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz, szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagyicce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagyicce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a Nagy Icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomborkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt.
0: Élet, öröm, zene. Ez

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Virágnap a mai, május 15-e, a család napja. Úgyhogy, hogy alakult ez így ki éppen a mai napon, azt nem sokára elmondom meg, hogy mióta ünnepeljük, de hát ez nekünk szokás szerint remek dobbantó arra, hogy olyan dalok érkezzenek, ami a családi összetételről, a család fogalmáról és összetartásáról szól majd. Jön majd a Level 42, a Chainsmokers, de itt lesz majd David Guetta és a Sister Sledge féle We Are Family is. Egyelőre Vince Joy-jal indulunk, az ő dala Clarity.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Autódarú, Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
9: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
10: Változékony időre számíthatunk, megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Gyásznap van Kijevben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenekíteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások is Oroszországban. Riazanyban 3-an meghaltak és 12-en meg sebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest megyei Csemő közelében. A tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztet. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult. A hajdubihari nádudvarnál a nádas és az ajnövényzet kapott lángra. A tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, a hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak.
0: Időjárás.
10: Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
11: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, az én nevem István Dániel, jó hétvégét kívánok, ugyan még csak 3 óra múlt el, de hát remélhetőleg sok helyütt már be is köszöntött a hétvége. Ma van a család nemzetközi napja, 32 éve egyébként, majd picit mesélek erről is, de sokkal fontosabb, hogy családdal kapcsolatos muzsikák érkeznek. Majd a Level 42 klasszikus, a kihagyhatatlan, itt lesz a Running in a Family, az újabbak közül pedig jön majd a Chainsmokers Family-je, vagy David Guettától szintén a Family. Egyelőre induljunk el, a további részleteket úgy is mondom, Vance Joy érkezik elsőként, és a Clarity. Jó szórakozás!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát lehet, hogy ilyen behúzódósabb hétvégénk lesz, ha mondjuk valaki nem fél az esőtől, akkor nyugodtan. Egyébként 17 fok lesz, úgyhogy nagyon nem fogunk fázni. Vasárnap már lehet, akkor csak 13-at írnak, de egyébként szombaton és vasárnap is szinte 100%-os esőre lehet készülni. Hát kell ilyen is, májusban jól jön egyébként. A 0677098-os SMS és Viber számunk pedig abszolút üzemben van, én nézem egészen délután 5-ig, hogyha valaki útnak indul, akár a Balaton felé rossz idő ellenére is írja meg, hogy arra felé mi a helyzet, pedig egyébként az egyéb kivezető utakra is kíváncsi vagyok. Na de család minden mennyiségben, jön a family, a running in a family, és aztán még egy family majd. Itt a 98.6 Manna FM-en, hiszen 32 éve a mai nap a család nemzetközi napja. 94-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz egyébként Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Ennyit a mai nap margójára. Hát nekünk ez ugye remek dobbantó arra, hogy olyan dalok érkezzenek, amelyek a család kapcsolatosak. Egy keresztény kortárs előadóval indítunk, Aisha Woods érkezik elsőként, és tulajdonképpen a legnagyobb sikere. Egyébként ő először 2006-ban, aztán 2008-ban hallatott magáról, mindkét albuma egyébként meglehetősen sikeres volt. Pop, soul, urban and rock, minden stílusban, otthon van, és mindezt megfűszerezi a keresztény lelkülettel. Jön tőle a Family. Aztán majd a Level 42 érkezik, akiket azért szerintem jobban ismerünk, hát nem csoda, 79-ben alakultak a White-szigeteken, angol jazz, funk, szintipop együttes van szó. Igazából a 80-as, 90-es években több nemzetközileg is sikeres daluk volt. Hát ez például, amit majd hozok, a Running in a Family, a Lessons in Love, meg a Something About You. Aztán 94-ben feloszlottak, majd 2001-ben újra alakultak. Hát olyannyira, hogy néhány éve a palóznaki jazz piknik közönségét is elvarázsolták. Akkor augusztus 5-én egy igazi legendát hoztak el a szervezők Balatonra, hogy rajongójuk nagy örömére pótolják a 2020 óta már kétszer elmaradt koncertjüket. Hát ugye a 80-as évek legendás jazz funk együttese fantasztikus show-t tolt. A frontemberük Mark King több amerikai és brit zenei szaklap is nagyon előkelő helyen említi. A legjobb basszus gitárosoknak számon tartott listára is felírták a nevét. A zenekar pedig éveken át a legjobb brit bandának választották meg. A formáció 79-ben alakult. Az eredeti felállás szerint Mark King, Phil Gould, Boone Gould és Mike Lindab zenéltek együtt. Fennállásuk első 5 évben számos kis lágerükkel váltak ismerté, de a világhírt a 85 végén kiadott World Machine hozta meg számukra, ami dupla platina lemez lett, ezt követte a 87-es Running in a Family, aminek címadó dala érkezik mindjárt nálunk, és aztán majd a Chainsmokers jön az újabbak közül, ők egy amerikai DJ producer duó, 2014 óta nagyon durva ismerjük őket, nem tudom ki mennyire emlékszik a Selfie című dalukra, azzal robbantak be a köztudatba, és utána szinte évente jöttek olyan ütős lágerekkel, amelyek meghódították a Billboardot, egyébként még Grammy-díjat is nyertek, azt a Don't Let Me Down-ért, de hát ugye ott volt a Do Not Open albumuk, óriási sikerrel nyomták az American Music Awards-on a Closer-t jutalmazták, a World War Joy is óriásit ment, és a mai napig aktív a csapat. Ez is nagy sláger volt, amit hozok tőlük, mindjárt jön a Family, a család világnapja vagy nemzetközi napján, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jövő hétvége, hosszú hétvége lesz, csak hogy mondjak jó hírt is. Picit hátha elvonom a figyelmet az esős időről, hiszen pünkösdet ünnepeljük majd, ami ugye a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, és most már évek óta szabad nap. Május 25-ére esik most pünköst hétfő, amikor nem kell dolgozni, és majd vasárnap is zárva tartanak az üzletek, de hát erről jövő héten még egy csomót beszélünk. Addig is jó hétvégét kívánok mindenkinek. A mai napon, ami 32 éve a család nemzetközi napja, 94-ben döntött így az ENSZ. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja a mai napon. Én pedig olyan együtteseket hozok, akik a családról muzsikálnak. Hát egy igazi klasszikussal indulunk ebben a hármasban, a We Are Family érkezik, a Sister Sledge-féle a We Are Family, de hamarosan jön majd Rochford és David Guetta is. Tulajdonképpen a Sister Sledge egy amerikai diszkó együttes, 72 óta létezik, a csapatot 4 lány testvér alapította Philadelphiában. Rövid ideig a Sister Sledge nevet használták, a 70-es évek közepén a diszkó zene divatjának köszönhetően váltak ismerté, és a műfaj amerikai irányzatának, mert az eurodiszkó dallamosságával szemben inkább a ritmus központúság jellemző, egyik legnagyobb sztárjaivá váltak. Azt gondolná az ember, hogy ez volt az egyedüli nagy slágerük, pedig nem. A He's the Greatest Dancer vagy a Lasting Music is óriási sikerek voltak. Ezekkel a dalok egyébként kimondottan himnusznak számítanak az amerikai Egyesült Államokban. Aztán majd jön Andrew Rochford, aki 65-ös születésű, 87-ben alapították meg a róla elnevezett zenekart a többi családtaggal, mert ő volt a frontember. 88-ban turnéztak egy nemes ügy érdekében, és első lemezük 89-ben jelent meg Rochford címmel. Az első szólólemezét pedig 2003-ban adta ki Heart of Matter címmel. 2010-ben aztán csatlakozott a Mike and the Mechanics zenekarhoz. És akit szerintem a mai generációnak és a hallgatóinknak nagyon nem kell bemutatni, az David Guetta lesz, aki ugye többször járt már Magyarországon, igazi húzó név, hogyha megjelenik egy line-upon, azt lehet tudni, hogy arra a napra elég sokan váltanak jegyet. Nagyon sokan egyébként megvádolták azzal, hogy egy időben van több helyen, és ez nem csoda, hanem állítólag van hasonmása, és őket is elküldi fellépésre, de egyébként ezt azóta már cáfolták. Amit lehet róla tudni, hogy francia, és amellett a DJ zenei producer is, 15 éves korában még csak a legközelebbi haverjait forgatta meg szülei párizsi házának alaksorában, később aztán jöttek a fehér dresszkódos bulik, nemzetközi Sensation White Partikon szerepelt nagyon sokan, tulajdonképpen ennek köszönheti azt, hogy nagyobb létszámúra bővítette baráti körét. 2005-ben került igazán reflektorfénybe a World Is Mine-nal, első Grammy-ét pedig 2010-ben nyerte el a When Love Takes Over-rel, ami ugye Kelly Rowland-del, a Destiny's Child egykori tagjával készült el, de aztán együtt dolgozott többek között Rihannával, Akon-nel, Kid Cudi-val, Timbaland-del, Lil Wayne-nel, Will.i.am-mel, a Black Eyed Peas-ből is. Tulajdonképpen Sia is igazából a karrierének beindítása David Guettának köszönheti, elég bevált páros az övék, számtalan slágert adott David Guetta a Sia torkába. Szóval a Family, ez érkezik majd tőle, aztán Rochford és a Family Man, amivel indulunk, Sister Sledge és a We Are Family, ami egyébként a 2001-es terrortámadás után kimondottan egy összetartó erejű dal, egy himnusz lett az Amerikai Egyesült Államokban. Ők érkeznek a család nemzetközi napján a 98.6 Manna FM-en.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get over this, man.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Programajánlatok érkeznek, remélhetőleg hasznosak lesznek majd így a hétvége kapujában, és aztán majd Hugh Jackman énekel, nagyon durva, de még nem is láttam, hogy hallottam olyan hollywoodi színészt, akinek ne lett volna olyan bomba hangja, mint egy popstárnak, valószínűleg őket erre is képzik. Ott egy filmbetétdalt énekel mindjárt el nekünk Jackman, ez lesz a Greatest Show. Let's go!

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, steam.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és az órasztárjaival hamarosan a hétvége kapuján majd Miley Cyrus, illetőleg Justin Timberlake hármasával léphetünk be. Miley hozza majd a Party in the USA, de jön majd új dal is tőle, Justin Timberlake-től pedig a nagyos slágerek közül itt lesz a Say Something, vagy a Cry Me a River. Egyelőre Paloma Faith indítja az órát, az ő dal

0: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
9: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
10: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Reklám hangzott el.
11: Változékony időre számíthatunk. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a szlovén határon. Változik a H5-ös hév közlekedése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. Őrizetbe vett a cseh rendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyát, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani. A férfi azt tervezte, hogy a koponyát eltemeti, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik a Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
1: Időjárás.
11: Délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet, a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható, vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
12: Már is indul az újabb óra, jó étvégét kívánok mindenkinek, 4 óra is elmúlt már, úgyhogy szerintem időszerű a dolog. Az óra két sztárja már ezerrel várja, hogy jöhessenek. Miley Cyrus érkezik, majd 3 dallal itt lesz a Party in the USA, vagy a Dream is One az újabbak közül, és aztán a Justin Timberlake 3-asát hozom, a Selfish, a Cry Me a River, vagy Say Something is sorra kerül. Egyelőre 1 dallal, de ütősen indulunk. Palma Faith érkezik, és a Country Lion You. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Jó hétvégét kívánok! Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel és az óra sztárjaival mindjárt Miley Cyrus 3-asa érkezik, majd a Party in the USA-jel indulunk. Hát marad ez az időjárás a hétvégére, úgyhogy így érdemes tervezni, de kell az eső állítólag, úgyhogy nagyon ne bánkódjunk. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a Balaton felé erős a forgalom, ha valaki megy az M1-M7 kivezetőjén és tovább, akkor várom az üzeneteket a közlekedésről, onnét is, másonnét is, 0677-1986 az SMS és Viber számunk. No de már is Miley Cyrus csap bele 3 dalába, hát az ő egész karrierje, meg az egész őrülete a Hannah Montanához köthető. Én emlékszem, még egy olyan kb. 10 éve mentem a különböző hipermarketekben, és az iskola kezdésnél a kislányoknak kínált táskák, tolltartók, tényleg ilyen különböző accessoárok mindegyikén Hannah Montana volt. Hát így indult, igen, Miley Cyrus karrierje, aztán végül is napjaink egyik legsokszínűbb énekesnője lett, meg is tett mindent annak érdekében, hogy levetkőzze a Hannah Montana korszakot, amikor ugye jött a Wrecking Ball, ez a bizonyos épületek bontásához láncon függő nagy kődarab, akkor azon ugrált ilyen fedetlen testtel, és akkor ott teljes mértékben a világ tudtára adta, hogy ő már nem az a szőke kis tini lány, aki ugye eljár éjszaka koncertezni. És azóta egyébként a popvilágban abszolút az eredményei őt igazolják, 6 albumot, számos filmet, sorozatot és turnét tudhat maga mögött, 7. lemeze pedig nemrégiben jelent meg. És hoztam egy csomó érdekességet, amit szerintem nem is tudtatok a kicsi Hannah Montanáról, amit valószínűleg gyűlölne, hogyha egyáltalán így említem. Például szívritmus zavarral született, nyugalmi állapotban is normálisan vagy gyorsabban vert a szíve. A Mice to Go című könyvében írt a diagnózisról, amiben egyébként bevallotta, hogy bár nem életveszélyes az állapota, és nem is okoz neki fájdalmat, igencsak zavaró tud lenni, főként a fellépések során. És ha már betegség, hát azt tudjuk, hogy ő eléggé benne volt a jóban, gondolok itt a különböző tiltott eszközökre, meg az alkoholra is, és elmondták neki az orvosok, hogy Miley, ha ezt így folytatod, akkor effektíven nem lesz hangod, úgyhogy megrázta magát, azt mondta, hogy végülis ő ebből él, ez a fő profilja, és elment egy hangszálműtétre, mert addigra már odáig jutott ez a bizonyos hatás, hogy meg kellett műteni a hangszálait, 4 hétig képtelen volt beszélni, és tulajdonképpen végleg letette a különböző káros szokásait. A családja egyébként korán sem mondható kicsinek, van 2 tesója, egy féltestvére és 2 mostoha testvére is. Miley keresztanyja egyébként az ikonikus country legenda Dolly Parton, úgyhogy nem kis nevű családba született. A 2 sztár 2017-ben, már hogy Dolly Parton és Miley Cyrus egy közös dalt is kiadott Rainbowland címmel, ami a Younger Now lemezen kapott helyet. Aztán 2001-ben 9 évesen láthattuk először a képernyőn bármi meglepő, nem is a Hannah Montanában, hanem a Doki című sorozatban, ahol édesapja Billy Ray Cyrus volt a főszereplő. A legelső rész után még 2 epizódban tűnt fel, testvére Noah pedig 6 epizódban szerepelt, de végül ő annyira nem futott be. Egyébként Miley teljesen oda van a tetkókért, az pedig abból is látszik, hogy nem kevesebb, mint 36 minta díszeleg a testén. A Nothing Breaks Like a Heartban pedig a volán mögül énekel, ennek ellenére baromi rossz vezető. Liam Hemsworth soha nem engedte például a volán mögé exe. Elmondta egyébként Miley, hogy tényleg borzasztóan vezet, és erre Liam mindig emlékeztette. Már is ő is 3 dallal érkezik, a régebbiek közül a Party in the USA, aztán a Hands of Love és a Dream as One jön Miley Cyrus 3-asában. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék közül.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, hogy jó pihenést. Abból jut, ha autóban szól a Manna FM, akkor számítok ma is a hatatos közreműködésetekre. SMS számunkat átvettem a lányoktól, nézem. Aztán majd mondom a közlekedési információkat, amik érkeznek 0670-7098-at. Közben egyébként az óra sztárjaié az éter, ami annyit ez, hogy egy-egy előadó három dallal érkezik. Már is Justin Timberlake érkezik, akinek nem is tudtam, hogy három neve van. Pedig igen, Justin Randall Timberlake a becsületes neve, többszörös Grammy-díjas, zeneszerző is, dalszövegíró is, és színész is, hogy az NSYNC egykori frontemberéről van szó, 6 Grammy-díj tulajdonosa. 2002-ben jelent meg első bemutatkozó szólóalbuma, a Justified, amely több mint 7 millió darabbal büszkélkedett. A következő szólóalbuma, a Future Sex Love Songs volt, 2006-ban jelent meg a Number One számokkal, mint a Sexy Back, a My Love, a What Goes Around, Comes Around, és az Until the End of Time. 2007 májusában létrehozta saját kiadóját, a Tannum Recordsot. Kétségtelenül 2006 és 2007 legnépszerűbb előadója. Az utóbbi albumából 2007 novemberig több mint 9 millió koron kelt el. 2007 és 2012 között szüneteltette az énekesi karrierét, és a színészkedést folytatta, játszott a The Social Networkben, a Bad Teacherben és a Friends with Benefitsben. 2013-ban vette elő csak a zenei vénáit, és megalkotta az új albumát. Egy kis lemez is követte, mindez a Suit and Tie. A 2020/20 Experience második felének megjelenését novemberre tervezte. Justin Timberlake-nek van 6 Grammy díja és 4 Emmy díja is, egyebek mellett van egy lemezkiadó cége, divatmárkája, étterme is. Különben 1981. január 31-én született Memphisben, Tennessee államban, Randall Timberlake és Lynn Bomar gyerekeként. Brit származású, nagyapja Charles L. Timberlake baptista lelkipásztor volt. Timberlake baptistaként nevelkedett, bár most már úgy ítéli meg magát, inkább lelki, mint vallásos. 1985-ben szülei elváltak, majd mindketten újraházasodtak. Anyja most is futó vállalkozásukban dolgozik, a Just in Time Entertainmentben. Mikor Justin 5 éves volt, anyja hozzáment Paul Harless bankárhoz. Apja egy baptista templomban volt a kórus vezetője. Édesapja második felesége Lisa Perry életet adott Justin két féltestvérének, Jonathannek és Stevennek. Első énekesi próbálkozásai a 90-es évek elején voltak, amikor country zenékkel lépett fel a Star Search, az a Star Kerestetik című műsorban, mint Justin Randall. 1993-ban csatlakozott a már akkor is sikeres Mickey Mouse klubhoz. Itt találkozott először későbbi barátnőjével Britney Spears-szel, későbbi turnétársával Christina Aguilera-val, majd későbbi csapattársával G.S. Chase-zel. Mikor 1994-ben a show befejeződött, akkor fogalmazódott meg Justin és Chase's fejében egy banda alapítása. Lou Pearlman producer fel is kereste őket, és megalakult az NSYNC. A 90-es évek nagy sikerű fiú csapata volt ez, ahol Timberlake és JC volt a két vezető énekes. Hivatalos összeállásuk éve 1995, bár karrierjüket 96-ban kezdték el egyengetni Németországban. Az első albumuk 11 millió példányban kelt el. Az album egy slágert tartalmazott, többek között a Turn Up My Heart-ot. A következő két évben jogi csatát folytattak a producerekkel, Lou Pearlmannel, végül átkerültek a Jive Recordshoz. Na és innen indult igazán a bomba, mint az NSYNC-kel, akkor még szinte teljesen ilyen vállalhatatlan makaróni hajú volt Justin Timberlake, de hát igazából a szóló karrierem hozta meg számára az igazi sikereket, ezért is választottam innét három dalt. Már is indulunk a Selfish-sel, ez a legújabb egyébként tőle, aztán majd itt lesz a Cry Me a River, és aztán a Say Something, a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98 pontak Manna FM életöröm zenékkel. Már is a Hertz formáció érkezik, egy angol duóról van szó, akik nem csak zenei stílusukkal, hanem öltözetükkel is megreformálták egy picit mind a divatot, mind pedig a könnyű zenét. Egyébként nem nagyon csinálnak abból problémát, ha csak az egyik őjük ér rá. Azt hiszem tavaly például csak az egyik tag lépett fel őrsz néven a Budapest Parkban. Most kettő

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpora tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felhúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, remélem, hogy lesz benne pihenés is. István Dániel viszont most búcsúzik. Hétfőn találkozunk legközelebb, 2-kor várok majd mindenkit nagy szeretettel, de addig is jobbnál jobb műsorokkal készülnek a kollégák. Érdemes velünk tartani. És jönnek az élet öröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
1: Kanapé. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Autódarú, Kossvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Reklám hangzott el.
12: Változékony időre számíthatunk, befejezetlen épület nem marad a várban, mondta az új miniszterelnök. Változik a H5-ös hév közlekedése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita kolostort övező kordon lebontását. Majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. Őrizetbe vett a cseh rendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyát, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani. A férfi azt tervezte, hogy a koponyát eltemeti, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik a Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
1: Időjárás.
12: Délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet, a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható, vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
1: Manna Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Balázsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Come on, get up and let's have us do this song right here.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Yo, this is Sand Sound. So I gotta jump, yeah. I gotta jump. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: nem Anna Morzsa? Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátán tangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Változékony időre számíthatunk, befejezetlen épület nem marad a várban, mondta az új miniszterelnök. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A Fidesz frakcióvezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását. Majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. A KDNP frakcióvezetője szerint meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. Rétvári Bence azt írta, meghiúsul az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. A frakcióvezető úgy fogalmazott, így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akár csak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Andriy Sibiha emlékeztetett, hogy tegnap orosz dróntámadás miatt 24-en vesztették életüket Kijevben. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik a Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
0: Időjárás.
5: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
6: Anna FM.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Sötétség nélkül semmi jelentősége nem lenne a világosságnak, állítja Fekete István közkedvelt írónk. Ha valaki egy csöpnyi szeretetet és jó szívet, egy csipetnyi világosságot és igazságismeretet adott a világnak, élete nem volt hiába való. Ezt már egy keleti bölcselet állítja, és mind a kettő elhangzott kijelentés igen jól jellemzi mai vendégem szakmai és emberi kvalitásait. Ő maga nagyon ritkán lép a Rivalda fénybe, holott az elmúlt közel 40 évben alig ha készült Magyarországon olyan filmes produkció, amelyben ne lett volna része közvetlen vagy közvetett módon. Beszélgetésünk előtt röviden következzen, hogy ki is ő. Mai vendégem 1966-ban került a Magyar Televízió erős áramú osztályára világosítóként. A szakma alapjait éveken át olyan kiváló világosítók és operatőrök mellett sajátította el, mint Bornyi Gyula, Sík Igor, Halász Mihály, Czabarka György vagy Máté Tibor, akikkel egyébként olyan rendezők munkáiban vett részt, mint Jancsó Miklós, Makkároly, Rényi Tamás, Sándor Pál, Már Gyula vagy Szinetár Miklós, és a felsorolás korán sem teljes. Az 1970-80-as években, a hazai televíziózás aranykorában, az egykori szabadságtéri intézmény berkein belül eltöltött 25 év alatt több száz produkció, tévéfilm, játékfilm, opera, egyéb közvetítés létrejöttében vett részt. A ranglétlán felfelé haladva a szakákban 1971-ben lépett a legmagasabb fokra, amikor is fővilágosítónak nevezték ki. A televíziózás mellett egyre gyakrabban hívták filmes és egyéb produkciókba is, így vett részt az HBO és a Magyar Televízió koprodukciójában 1991-ben Robert Duvall, Julia Ormond és Maximilian Schell főszereplésével Budapesten forgatott Sztálin című tévéfilmben is. A 4 Emmy díjjal elismert alkotás operatőre az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos volt, akivel történt találkozása és gyorsan elmélyülő barátságuk mondhatjuk gyökeresen megváltoztatta az életét. A harmadik típusú találkozások és a szarvasvadász világhíró operatőre látva a magyar szakemberek elavult lámpáit és technikai eszközeit azt javasolta, alapítsanak egy korszerűbb lámpa és kamera kölcsönző céget, amely a magyar filmesek számára is hozzáférhetővé teszi a nyugati technológiát. Így jött létre 1992-ben a Sparks Kft., amely mára nem csak Magyarország, hanem a régió meghatározó filmtechnikai kölcsönző cége. És nem mellesleg kizárólagos képviselője az amerikai Panavision kameráknak és tartozékaiknak. Ennek köszönhetően nem nagyon van olyan hazai filmes, akinek a telefonkönyvében ne szerepelne a telefonszáma, mert ha éppen valamilyen technikai eszközre van szükség, akkor biztos, hogy az első között fordulnak hozzá segítségért. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál a Sparks Kft. Igazgatóját, a Magyar Filmakadémia életműdíjával is elismert Rom Walter Bélát. Hát szervusz, amikor elkezdtem felsorolni az érdemeidet, akkor rögtön a 6 újadat mutattad a levegőbe, hogy nem 40 éve vagy a szakmában, hanem 60, ami valóban igaz, de hát ugye én az, hogy nem készül film nélküled vagy nélkületek, azt én tulajdonképpen a Sparks időszámításától vettem, de valóban 60 éve vagy a szakmában. Hogy
7: sajnos
1: bírod? Sajnos. Hogy bírod? Tenném fel a kérdést, de rád nézek, és látom, hogy jól bírod. Hát most is irodából jössz, irodában mész.
7: Igen, megyek vissza a cégbe, és múlt héten fejeztem be a utolsó munkámat, az egy tévéjáték volt.
1: Most utolsó, a legutóbbi munkám.
7: Igen, amit egy olyan operatőrrel csináltam, aki ragaszkodott hozzám, ez a Máté Tibor úr volt, és vele leforgattuk november-decemberben a játékfilmet, elmaradt 3-4 nap belőle, mert nagyon hamar megjött a jegesedés, amire forgattunk, és most fejeztük be tulajdonképpen. Hogy mondjam, ez éltet. Tehát nem az iroda, hanem amikor kimegyek forgatni, találkozom az emberekkel, akkor egy hét után az ember úgy 20 évet fiatalodik, és nekivág a munkának.
1: Annyi sok különböző becenév van ebbe a szakmában, hogy muszáj vagyok ezzel kezdeni, mert ugye hát van a Sutyi, a Koltai Lajos, igen. Volt a Papi, ugye, igen, a Illés Papi, bácsi, igen. Van a Csámpi, ugye Gáspár Sándor, van igen. A Szami, ugye Eperjes Károly. Te hogy lettél Ricsi a Bélából?
7: Én megmondom, hogy nekem a otthon Ricsinek hívtak tulajdonképpen, igen? És nem Bélának, és amikor a televízióba elkezdtem dolgozni, és már úgy kicsikért már majdnem fővilágosító voltam, akkor elkezdtek ricsizni, és mindenki annak hívott, de igazándiból a Vilmos volt az, aki ezt úgy meg kitalálta azt is, hogy a Ricsit ne úgy írta, hogy R-I-C-I, hanem itt írjuk ki úgy, hogy R-I-C-H-Y, hogy az mennyivel jobb, és az Amerikában is jól hangzik, és egyebek, és ez valahogy megmaradt, és tulajdonképpen mindenki így hív a szakmába.
1: Tehát, hogy ez egy ilyen fogalom, hogy igen, azt majd a Ricsi megoldja, azt majd a Ricsitől elkérjük.
7: Igen, és ez annyira megmaradt, hogy a rendezőktől kezdve, az operatőrökön keresztül, a művészeken keresztül, tehát mindenki tudta, hogy na ő a Ricsi. És ez működik.
1: A család is átvette ezt a megszólítást?
7: Teljes mértékig.
1: Igen?
7: Teljes mértékig. A feleségem is úgy hív otthon, hogy a lányom az néha papa, vagy apu, vagy nem tudom én, de ha vannak, akkor Ricsi. Abba a pillanatban Ricsi.
1: És a Béla névnapot azért ünnepled?
7: Azt abszolút. A Ricsi helyett a Bélát ünneplem, április 23-án, úgyhogy az megvan. Akkor barátoktól
1: hívnak. Akkor így utólag is teréltes névnapod alkalmából. Ugye a te pályád is a legendás szabadságtéri intézményhez köthető, ami ugye hát mindig is egy kúráns intézmény és egy kúráns munkahely volt. Te hogy kerültél be annak a falai közé?
7: Hát, hogy biztos, hogy kurens volt az 140%. A szakma tulajdonképpen volt egy olyan, hogy aula, úgy hívták, ott jött össze, és amikor a televízió az egész székházat átvette már, mert megalakult a négyes műterem a Metesz oldalon, meg átmentek irodák oda, akkor is az egész filmszakma, televíziós szakma, sokkal többen ültek az aulába és beszélgettek munkákról, hogy mit fognak csinálni, mint tulajdonképpen a filmgyári büfé, ami volt egy másik ilyen oldal, ahol csak a filmesek
1: voltak. Igen, és ugye a harmadik, a Pannonia büfé volt még, ami...
7: Igen, de ott mondjuk ott nem voltak annyian.
1: Igen.
7: De hogy én hogy kerültem oda, az egy teljes véletlen volt az életemből. Én tulajdonképpen tengerész akartam lenni. Lakott a házunkban egy tengerész, aki jött haza egy évbe kétszer, hát és olyan dolgokat hozott, amit az ember csak a nyugati újságban látott meg egyéb, és mondtam, én tengerész leszek. És akkor mondta, hogy figyelj ide, akkor nem érettségizni kellene, el kéne menni villanyszerelőnek, és a villanyszerelő iskolát elvégezted, akkor el tudsz jönni a hajóra elektrikusnak dolgozni. Azt én fogok segíteni, meg ajánlani téged, és hát a lényeg az, hogy hazamentem, mondtam az apámnak, én abban vagyom a gimnáziumot, nem érdekel. Azt mondta, hogy szó nem lehet róla, évvégén megbuktam 7 tárgyból, azt mondta, hogy akkor mehetsz, és akkor elmentem villanyszerelőnek, elvégeztem, és jelentkeztem a Magyar Hajózási, Tengerhajózási Társaságnál, és mondták, hogy minden papírom rendben van, az ég világon, a korom is, kérik a katonakönyvet. Hát mondom, én nem voltam katona. Hát azt mondták, akkor viszont nem tudjuk fölvenni, mert az kötelező. És akkor mentem vissza még a gyárba, ahol a villanyszerű szakmán tanultam, és mondtam a mesteremnek, hát, hogy baj van. Azt mondja, mi baj? Hát mondom, nem veszlek föl, mert nem voltam katona. Szóval figyelj, de hát ha ennyire csavarogni akarsz, én járok-e a televízióba, egy ilyen raktárba lámpákat javítani, és kábeleket, osztókat, és ezeket javítom, egy 2-3-szor megyek oda, megkérdezem, hogy ott vesznek föl, azt mondja, vannak valami olyan emberek, hogy világosító. És akkor megkérdeztem, mondták, hogy fölvesznek embert, és akkor mentem, jelentkeztem, leadtam a papíromat, fölvettek, és abban az időben még úgy volt ez, hogy ugye ellenőriztek a rendőrségen keresztül, hogy ki az, akit jelentkezik, fölveszik, akkor adtak egy hónapos szerződést, akkor megint egy hónap, akkor 3 hónap.
1: Lekáderezték az illetőt.
7: Hát igen, és akkor a vége az lett, hogy a 6 hónapos szerződés után vettek föl végleg. És akkor belekerültem ebbe a világosító csapatba, ami tulajdonképpen járták az országot, akik kezdők voltak, és mindenféle riportokra mentek el a falutól kezdve, amit el lehet kézni, Bányába, mindenhol jártak, hol Pécsre ment, hol Miskolcra, hol Nyíregyházára, tehát mindenfele küldték.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy akkor mit tudom én, reggel 5-kor találkoztatok valahol, és akkor beültetek a zsugba, és hát, akkor zögykölődtetek az akkori útviszonyok szerint, igen, mondjuk
7: hát
1: Pécsre?
7: Abban az időben mondjuk Pécs, de mondok egy egyszerűbbet, Miskolc az nincs messze Budapestről. Igen. Egy Miskolcra mentünk a színházba, egy színházi világításra, akkor reggel 6-ra mentünk a televízióba, 8-ig fölpakoltuk, ami kell, 8-or akkor mindenki fölment az aulába, és akkor mondták, hogy lehet menni, beültünk a buszokba, és délután 1 óra körül Miskolcon voltunk. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon hosszú út volt, igen, oda elmenni, megálltunk egyszer ebédelni is, mert mindenki morgott, hogy már éhes. És akkor délután elmentünk a színházba, akkor elmondta az operatőr, hogy mit szeretne, meg hogy szeretné. Akkor azt este, mikor vége volt a színházi előadásnak, akkor bepakoltunk a lámpákat, másnap reggel bevilágítottuk, délután lement egy próba, este lement a felvétel, és a következő nap lebontottunk, és elkezdtünk hazajönni Pestre. Na most én nekem volt egy olyan pici szerencsém, hogy be tudtam kerülni az egyik műterembe, világosítónak, és akkor úgy volt, hogy a kezdő világosítók fölmentek a hídba, és leföl kellett engedni ilyen trégereket, amire akik már profibak voltak, létráról rárakták a lámpát, beállították, ahova kérte a fővil, és dolgoztak. Tehát az már egy magasabb kategória volt. És én nem tudtam létrázni. És akkor lenne a műteremben, mikor végeztünk, elkezdtem a függöny mellett gyakorolni, létrázni, hogyha fölborulok, valamit el tudjak kapni, és akkor egy olyan 2-3 hét alatt megtanultam úgy létrázni, hogy nem volt probléma, és az egyik alkalommal lent nem volt ott a világosítás, létrázni kellett, én mondtam, hogy én tudok, és lerohantam föntről, fölmentem a létrára, menni is tudtam a létrával, fölraktam a lámpát, megcsináltam, amit kellett, lejöttem, mondta a fővil, hogy maradj itt, nem menj föl a hídra, és akkor más ment föl helyettem a hídra, és akkor már tudtam alul dolgozni, és akkor bekerültem egy csapatba, a Csikesz Gyula volt a fővilágosító, és akkor annak volt egy 4 fős csapata, és oda bekerültem, azok mindig vele dolgoztak, ő ahova ment dolgozni, mi oda mentünk. És akkor őnála eltöltöttem 2 évet, utána bekerültem, ugye 2 sztár fővilágosító volt a televízióban, az egyik volt a Csikesz Gyula, ő neki volt egy stílusa, mint ember is, meg világítás is, és a másik úr volt a Wolf Antal, aki egy ilyen keményebb ember volt, de én szerintem ő jobb szakember volt. Aha. És ő főleg nem műtermekbe világított, hanem kijárt forgatni tévéjátékokat, tévéfilmet, akkor néha csinált showműsort, tehát elkezdtem vele dolgozni, és tulajdonképpen én őtől le kerültem el úgy, hogy a televízióban egyre több munka volt, ugye nagyon sok munkát kivittek a filmgyári műtermekbe, és egyszerre kineveztek a televízióba 3 embert, és szerencsémre én voltam az egyik a 3-ból. És akkor úgy főiskoláról jött 2 fiatal operatőr, az egyiket úgy hívták, hogy Márk Iván, a másik volt a Szalai Andris, és szerencsémre én elkezdtem valamit csinálni a Szalai Andrissal, és ők nagyon jó barátok voltak. Aha. És akkor az Andris elmesélte az Ivánnak, hogy mi volt, meg hogy volt, és akkor az Iván is hívott dolgozni. És akkor én elkezdtem velük dolgozni, és hát rengeteg munkát megcsináltunk együtt a tévébe. Körülbelül 2 év után már kaptam nívódíjakat, mint fővilágosító, mert olyan munkákba vettem részt. Akkor dolgoztam a régebbi generációval, a Bornyi Gyuszival, a Czabarka úrral, a Sík Igorral, utána jött a következő generáció, aki akkor nagy sztárok voltak, a Halász Misi, és én ezekkel mind lehetőségem volt dolgozni, szinte olyan, a Lukács Lóri, ez olyan volt szinte, hogy az egyik operatőr ugye az embert ajánlotta a másiknak, mikor valamiről szó volt, és egyre több munkám lett, és akkor bejött a televízióba egy olyan nemzetközi film, amivel a televízió beszállt, ami először volt Magyarországon, 35 mm-re forgatott, és a Zsigmond Vili volt benne az operatőr az elején, és akkor Én nagyon jóban lettem vele.
1: Ez volt a Stalin.
7: Nem.
1: Ez még nem a Stalin volt?
7: Ez a Predator című amerikai film, a Fedemad, ami soha nem lett bemutatva, mert
1: igen,
7: eltűntek a producereknek egy része, és nem tudták kifizetni a végterméket a Eckler Labornak, igen, és nem adták ki az anyagot.
1: Igen, az amit Pusztavacson forgattak.
7: Nem, ezt itt forgattuk Pest mellett, ahol az Egri vár van, abban a völgybe forgattuk az egész koncertet, és ott a sziklák között.
1: Mert Pusztavacson is volt egy ilyen Fenevad nevű produkció, ahol egy ilyen amerikai rockzenekar-szerű sztori volt.
7: Ez amiről beszélek, mindjárt eszembe jut a Pilisvörösvár mellett.
1: Igen, van. Igen, ahol tudom, hogy ott van az Egri
7: Igen, ott, és ott forgattuk. Hát a koncerten körülbelül 50 ezer néző volt kint, és azok ott buszokkal hozták ki. Tehát iszonyú nagy dolog volt. És ehhez még hozzátartozik az, hogy a Vilmos elment a filmből, és egy amerikai filmbe hazament Amerikába, és mondta nekem, hogy ne idegeskedjek, új operatőr lesz, ő javasolta a Jean Badat, és meg fogja mondani neki, hogy engem vegyen oda, mert hogy én mindent tudok. És akkor a Badallal csináltam végig tulajdonképpen a filmet, és ez hozzátartozik még, hogy a Magyar Televízió a Szalai Andris mint second unit operatőr, tehát másod operatőrként ő volt ott, és közben az Andrisnak, Szalai Andrisnak volt egy magyar mozifilmje, ami egy színházba játszott, a Szurdi Mikivel csinálták, és ennek alapján őt meghívták Németországba, Kelet-Németországba, a Bach filmről egy 9 részes sorozatot, hogy csináljon meg, és ezt a televízió közben szervezte, hogy ez meglegyen, és volt egy olyan hétvége, amikor 3 napig nem dolgoztunk, és az Andi is mondta, hogy akkor most jöjjek ki vele Kelet-Németországba, mert hogy van próbafelvétel, és akkor eldöntik, hogy övé a film, vagy nem. És akkor kimentünk, csináltunk egy próbafelvételt 3 napig különböző helyszíneken. Én hazajöttem, ő kimaradt, és aztán visszajött a Fenevadba, és azt mondta, hogy van egy nagy baj. Mondom, mi a baj? Azt mondja, ő lett az operatőr, azt mondja, egy évre elmegyünk Németországba forgatni. És mondtam, te figyelj ide engem, hogy fog elengedni a televízió, ne idegeskedj, a tévé is benne van. És akkor megint lett egy új kapcsolatom tulajdonképpen, hogy megismerkedtem a nemzetközi osztályon lévő gyártásvezetőkkel, akik voltak, akik ebbe benne volt, és ugye befejeztük a Fenevadot, utána elmentem Németországba, és tulajdonképpen 9 hónapig én Németországba voltam és dolgoztam.
1: Azt imádom egyébként, amikor leül az ember veled beszélgetni, hogy így veszel egy nagy levegőt, és ugye
7: és
1: most már, és gyakorlatilag a létrázástól eljutottunk addig, hogy a Fenevad után már Németországban vagy, de az én hadd kérdezzek már bele, tehát hogy azért ez a létrázás dolog, meg egyáltalán ez a fővilágosítói tevékenység, szerintem a hallgatók közül sokan nem tudják, hogy azért ugye ezek a létrák, ez nem ilyen kis szobalétrára kell gondolni, nem, hanem ezek 6-10 méter magas, igen, létrák, igen, és azért ott az ember egy picit, ha megbillen, akkor mondjuk a létrának a lába nem 10 centit, hanem adott esetben 2 métert is mozog, igen, miközben egy X súlyú reflektort is tartania kell az embernek a kezében. De hogy egy picit tegyük már jobban helyre ezt, hogy a fővilágosító tulajdonképpen mit is csinál?
7: A fővilágosító tulajdonképpen a operatőrnek az álmait megvalósítja. Ugye egy operatőr, az félig az én véleményem szerint olyan fajta művész, aki egyben festőnek is el lehet képzelni, amit lát az életbe, ha kimegy sétálni, ő szereti azt megvalósítani, hogy az olyan legyen, hogy ne látszódjon rajta, hogy ez világítva van, ne látszódjon az, hogy ez nem igazi. Tehát tulajdonképpen én nekem egy operatőr az szerintem nagyobb művész a saját területével, amit csinál, mint mások, akik egy filmben benne vannak. Ugye egy díszlettervező megtervez egy díszletet, azt egy látványtervező belerakja a látványokat, és ennek az életét a operatőr adja meg. Ugye
1: aki meg a
7: fényekkel.
1: Aki meg a fényekkel
7: játszik. Van egy bal keze, azt úgy hívják, hogy a fókuszpullere, hogyha filmre forgatunk, és van egy jobb keze, amelyik a fővilágosító. És akkor elmondja tulajdonképpen, hogy mit szeretne, és hogyha a fővilágosítónak van szintén egy jó látásmódja és egy érzéke, akkor szinte úgy meg tudja valósítani, hogy a operatőrnek már csak egy kontrollt kelljen csinálnia, hogy nincs-e valahol a falon két árnyék, a színésznőnek a közelibe az orrának nincs két árnyéka, csak egy, csillogjon a szeme. Uh-huh. Ha egy picit nem pihent a szem alatt, akkor a lámpát vigye magasabbra, hogy ez egy kicsit kiégjen, hogy ne látszódjon. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tulajdonképpen az álomcsinálónak a jobb keze, én azt tudom mondani, mert hogy mondjam, egy magyar operatőrök mindig a világban is nagyon jók voltak. Tehát, hogy én nekem volt lehetőségem mondjuk a Vilmossal dolgozni, ugyanakkor a László Kovácssal, akivel ők együtt mentek el, azzal megcsináltam mesterkurzust, ahol külföldi diákok tanultak, világítottak, és azt kellett bírálni. Aha. Tehát, hogy volt szerencsém a Jean Badallal dolgozni, de dolgoztam rengeteg olyan külföldi operatőrrel is, hogy mondjam, akivel mikor befejeztük a munkát, azt mondta, hogy figyelj, én legközelebb is veled akarok dolgozni. Tehát volt, nem tudom mi az, volt bennem valami, hogy érezték, hogy kiszolgálom őket, de érezték azt is, hogy próbálok valami pluszt adni hozzá. Hát hogy mondjam, a Vilmossal, amikor forgattam mondjuk a Bangbant, akkor elmentünk festményeket nézni a korról. És különböző albumokban, hogy képzelték el az emberek azt a kort, és amikor forgattuk a Bangbant, ő azt próbálta meg odarakni. Tehát a Sztálinba is ugye néztünk rengeteg fotót, ugye Moszkvában két hétig terepszemléztünk, és néztük a helyszíneket, és mindig mondta, hogy itt ezt szeretné megcsinálni, annak ilyennek kéne lenni, ott azt szeretné megcsinálni. Egyetlen egy helyszínt nem tudtunk leterepszemlézni, mondjuk Moszkvában, mert nem engedtek be minket akkor. Ez a Sztálinnak a dácsája volt, ami Moszkva mellett 50 kilométer egy olyan 10 hektáros erdő közepén, ahol bemenni nem lehetett. Viszont mikor mentünk forgatni, akkor azt mondták, hogy engedély van, és mehetünk oda is. És akkor úgy mentünk oda terepszemlézni, hogy ma megnézzük, hogy mi van. Elhozták a terepszemlére a Robert Duvalt is, aki a Sztálint játszott, hogy nézze meg, mert holnap után ide jövünk, és erről senki nem tud semmit, hogy milyen. És akkor azt mondta Duvall a végén, na jó, van, mindenki menjen haza, én itt alszom. És ott maradt két napig, és ott aludt, ez egy ilyen hétvége volt, és hogy ő megkapja ezt a épületnek a hogy mondjam, a
1: magába szívja.
7: Igen, a levegőjét, és mindent, hogy őnek ő minél jobban sztár. És tényleg én szerintem, hát ahogy elkezdett járni a sántikálása, ahogy ment ő, és tényleg ő volt a Sztálin.
1: Abszolút, mert nekem érdekes, hogy a Robert Duvall szerintem nagyon sokunknak a Keresztapa című filmből van meg, az Ügyvéd úr, ugye?
7: Igen.
1: És amikor megláttam a Sztálin című filmben, akkor hátborzongató volt, hogy mennyivel másabb volt, de mégis azért egy picit Robert Duvall maradt, és emlékszem, hogy ez mekkora nagy dolog volt, amikor láttuk azt a filmet először. Akarok erről a Sztálinról is sokat még kérdezni, de itt a felvezetőben elhangzott, meg te is hivatkoztál mestereidre, akiktől tanultál. Mit lehetett tőlük tanulni? Hogyan lehetett tőlük tanulni? Hát annyi sztorid van, hogy most az, hogy az aulában milyen volt a légkör, azt szerintem nem fogom megkérdezni, mert megyünk majd még tovább.
7: Igen, hogy mondjam neked, a Csikesz Gyulánál megtanultam azt, hogy kell beszélni az emberekkel, hogy mi az, ami jó, hogy kell összerakni egy fényt. Ugye nála volt először az, amit én tanultam, hogy ugye mindig mondják, hogy van főfény, gégenderítés, van még díszletfény, van még töltőfény ezen kívül, és tőle én ezt tanulgattam. Most ennek a érdekesebb változatát tanultam meg a Wolf Tondinál.
1: Az, hogy ezeket, amiket most mondtál, hogy főfény, gégenfény, töltőfény, az, hogy ezt a fővilágosító hány lámpából és hogyan rakja össze, az inkább attól függ, hogy a rendezőnek vagy az operatőrnek mi a koncepciója, vagy mondjuk az, amit te fővilágosítóként az elképzeléshez javasolsz.
7: az alapkötelességén szerintem a fővilágosítanán az, hogy az operatőr mit képzel el, és honnan veszi föl. Hát szóval nem mindegy az, hogy mondjuk áll egy színész egy napsütötte ablaknál, és utána elmegy a szobának a másik végébe, ahol egy fél homály van, mert ott le van függönyözve. Tehát ennek meg kell csinálni azt a fajta világítását, hogyha eljön a napsütésből, ahol van egy mondjuk egy 8-as blende, és elmegy a sarokba, ahol 2.80, csak ugye ezt a fényt végig kell vinni, őt látni kell végig a szobában. Akkor ugye az operatőr elmondja, hogy honnan veszi, nem mindegy, hogy hova rakod a lámpát. Ugye ez már meghatáz. Az amerikaiak nem is azt mondják, hogy főfény, ők azt mondják, hogy kulcsfény. Keylightnak hívja a főfényt, mert hogy az egy az a lámpa, ami a legfontosabb tulajdonképpen. És a díszlet színe meg meghatározza, hogy a falakat világítanod kell, vagy levenni kell róla a fényt ahhoz, hogy sötétebb tónusa legyen, vagy olyan, van olyan szituáció, amikor jön a színész, és az árnyékát nem szeretnék látni, mert az megrondítja, akkor azt hogy tudod kivenni? Tehát nekem az a dolgom, hogy amikor azt mondja, azt nem akarom látni ott, akkor azt megoldjam úgy, hogy őt ne zavarja az a takarás se, amivel kivesszük, vagy arrébb viszem a lámpát annyival, hogy ő neki az árnyék ne látszódjon, vagy fölviszed magasabbra, hogy közelebb csúszson az árnyék a színészet. Tehát ezek mind ilyen, hogy mondja, meghatározó dolgok, de...
1: Hát lehet azt mondani, hogy a fiatal és későn kapcsolódóknak mondom, ugye, hogy Ron Walter Bélával alias Ricsivel beszélget, hogy a korábban ti voltatok azok a algoritmusok, amelyek most, mit tudom én, a fényt kiszűrik a mobiltelefon kameráján keresztül, meg átrakja az árnyékot, stb. Ez gyakorlatilag a fővilágosító volt, és még tulajdonképpen most is a forgatásokon.
7: Igen, de mondok egyszerűbb dolgot, hogy jobban értető legyen. Én az első világkoncertemet azt Versailles-ba, a Királyi Operába csináltam. Ott például a Jancsó Nyikával ő kért föl, mint operatőr, aki dolgozott egy külföldi céggel, és fölkért, hogy ő még ilyen helyen nem forgatott, hogy menjek el vele és segítsek. Mondtam, hogy figyelj, adják 2 napot, és akkor a feleségem elrohant, vett egy könyvet a Versailles-i Operáról, és akkor végignyálasztuk otthon, hogy egyáltalán hogy néz ki? És hogy mondjam, hát a függönyök az 1800-as évekből voltak fölrakva, mind a mai napig. És akkor mondtam a Nyikának, figyelj, én boldogan elmegyek, és mennyi pénzt mondjak? Mondom, nem mondjál semmit, majd ha befejeztük, ők mondják meg, hogy mit adnak.
1: ez egy jó politika egyébként?
7: Nem tudom, én soha nem voltam ilyen, hogy hú, én ennyit kérek. Én soha nem mondtam. Soha. Én most is, amikor forgattam, a Best Boy van, ugye ez embernek egy jobb keze, mondtam, hogy te írd össze, hogy mi van a gyártásnak, mondtam, mondd meg, hogy mennyit tudsz adni, és akkor leírták egy papírra. Én nem vagyok ez a típus. Tehát én el vagyok egy tejával, szalonával, hagymával. Tehát én nem vagyok ez a húha, meg nem tudom. És kimentünk Versailles-ba terepszemlézni, és mondtam ott nekik, hogy nekem a színházi fővilágosítóra szükségem van, mert el tudom neki mondani, hogy mit szeretnénk fölépíteni. Ő tudja, hogy mit hova lehet dugni, meg hova lehet súlyba akasztani, hogy ne legyen probléma. És tulajdonképpen mondjuk tudom húzni az időt, de mondjuk 6 napig világítottunk, körülbelül 1,5 megawatt volt berakva, és ami a nagyon érdekessége volt a világításnak, hogy jött egy tűzoltó, és minden lámpának lemérte a hőmérsékletét, hogy ameddig a koncert tart, hogy milyen meleg lesz, és akkor szólt, hogy ezt a lámpát arrébb kell vinni 20 centivel, most mondtam valamit, és csináltunk egy olyan koncertet a Nyikával, ahol fényváltások, komoly zenei koncertről beszélek, a Barenboim volt a zongoraművész és a karmester is. Volt, hogy 100-an voltak a színpadon, volt, hogy csak egy ember a zongorával, volt, hogy volt egy énekes is mellette, és tehát mindenre csináltunk egy hangulatot, mindig megváltoztattuk a háttérnek a hangulatát. Ugye voltak ilyen függönylábak, hol mögé világítottunk, hol a függönylábat világítottunk, és ezt összeraktam, és akkor minden össze volt rakva, akkor mondta a Nyika, hogy akkor most ő megnézi. És akkor megnézte a Nyika, és akkor azt mondta, hogy figyelj, egy dolgot kéne változtatni, hogy a zongoristának a kezéről is lesznek közelik, amihez egy speciális lámpát be kell rakni, hogy azt megvilágítod, és akkor tükröződik a zongorának az ajtajába, ha fölhajtod, abba tükröződik. És akkor megvolt, lement a koncert, vége volt, és akkor a televíziós rendező az egy angol úr volt, úgy hitták, hogy azt hiszem, hogy Bob Cole, és a német producer odajöttek, Nyikának megköszöntök, és azt mondták, hogy Nyika, na őt mindig hozd el magadra. És akkor 15 évig jártam a világot ilyen különböző komoly zenei koncerteket csinálni. Tehát ezek mind komoly zene volt, a világ összes karmesterével tudtam dolgozni, és mindig ilyen különleges helyszíneken voltak, ugye, hogy ahol az ember nem igazán ül föl egy repülőre, hogy elmenjen, megnézze mondjuk Stockholmban a vázahajót. Tehát ez nem biztos, hogy azért elmegy. De szóval fantasztikus. Ezek fantasztikus dolgok voltak. Hogy mondjam, Isztambulban voltam háromszor, ott is egy rom templomba építették föl a koncerttermet, lement a koncert, és mi el akartunk kezdeni bontani, az embereknek mondtam, hogy mindent lehet összeszedni, majd rohant a német producer, állj, nem lehet bontani. És akkor mondtuk, hogy mi baj van. Holnap jön a köztársasági elnök, és neki külön koncert lesz. És mindennek maradnia kell, mert ez gyönyörű. És akkor mindenki hazament Európába, én ott maradtam még 2 napot, Isztambulba, és akkor lement még nekik is, akkor azt már nem televíziós közvetítésre, csak a helyén. De ugyanez előfordult velünk, Rómába is. Ott is ott a Beethoven összes szimfóniáját csináltuk egy hétig, és az utolsó nap mondták, hogy Ricsikém, neked még egy nap.
1: Azt lehet mondani, hogy a fővilágosító, vagy hát a világosító személyzet az, aki a forgatáson kvázi először megérkezik, és legutoljára levonul?
7: Abszolút, abszolút. Ma már nem divat, ma már sokkal nagyobb stábokkal dolgoznak, de én, amit végigcsináltam, ott a világosító az minimum 2 órával előbb ment, és hogyha aznap végzett a helyszín, akkor még másfél órát bontott a végén, és mindent összeszedett. De mondhatok, televízióban csináltunk egy tévéjátékot, eszembe kéne jutni a kastély nevének, ami Mogyoród mellett van, amit most felújítottak, és egy gyönyörű szállodát csináltak, pálmakerttel belőle minden. Na mindegy, abba a kastélyba forgattunk, volt egy történet Magyarországon, egy határőrség vezetőjének a gyerekei az iskolába fegyvert bevittek, és a gyerekeket nem engedték ki. És
1: egy túsz dráma
7: igen, volt, igen, és igen. Erről csináltunk a televízióban egy filmet, ott például napi 18 órát dolgoztunk abban az időben. De ma úgy van, hogy van külön egy rigging csapat, az elmegy, bevilágít, ugye az még mindig olcsóbb, mint hogyha túlórák tömkelegét fizetik, akkor megy a forgatócsapat, és amikor azok befejezték, akkor megy megint egy rigging csapat, amelyik azt kimondja. Tehát ma már ez így szét van választva, és több ember van ezáltal.
1: A hivatalos filmográfiád az 70-valahány filmet sorol fel, de hát tudjuk, hogy ez messze nem a valós szám, hogy neked van egy noteszed, füzeted, adatbázisod, ahol az összes munkát föl van írva?
7: Nincs, szégyellem. A lányom szokta, a kisebbik lányom szokta most írogatni, hogy ha valamiben megyek, hogy egyáltalán még azt is beírja. Nem volt ilyen. Én azokra emlékszem, amik, hogy mondjam, a Bódi Gábor neve mond neked valamit?
1: Igen.
7: Na, ővele csináltam a kínai krétakört.
1: Igen.
7: A Halász Misi volt az operatőr. Tehát nekem ilyen munkák...
1: De én is tudok még ilyeneket, hogy a messziről jött ember, például, amire én emlékszem a fiatal koromból, akkor ott van az Egy hónap falun, amit a Szirtes Tamás rendezett, ugye azokban is dolgoztál. A Miss Arizonába például Miss Arizona. A Sándor Palikával.
7: A Miss Arizonába nem dolgoztam.
1: Nem mond.
7: Nem dolgoztam, és a Sándor Palival nagyon sokat dolgoztam. Én voltam az első LGT-só, aztán csinált egy Zorán sót, amiben benne voltam, a második LGT-ben nem voltam benne. Csináltam vele tévéjátékokat, de a Miss Arizonában nem voltam benne. Sőt, hogy mondjam, én nem is szerettem azt a filmet. De én megismertem mondani neki, tehát engem én nagyon sokszor mondják, hogy nem kéne.
1: Vilmos Zsigmondra térjünk rá, mert hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy a Vili bácsival neked az ismeretséget az ilyen kvázi gyerekkori, fiatalkori kapcsolat, de aztán ugye kiderült, hogy nem. Én úgy tudtam, hogy a Sztálin, én erről a Felevadról nem is tudtam, én úgy tudtam, hogy a Sztálin volt a ti első közös munkátok.
7: Én úgy találkoztam vele, hogy a televízióban voltam benne, az egyik stúdióban egy tévéjátékot csináltam, és a főnököm leszólt, hogy nagy baj van, mert jön a Zsigmond Vilmos a televízióba, és rohanjak föl az egyesbe, mert hogy valamit kell csinálni. És akkor fölmentem az egyes műterembe, ott ilyen napi adásokat csináltak, amik be voltak állva, fölnyomták a fényt, és akkor ott lement, kikapcsolták következő, és akkor ez így ment, és akkor csináltunk egy helyszínt ott neki, ahova nem tudták, hogy mit hozzanak, és akkor mondtam, hogy a laborból hozzanak föl filmnyersanyagot, azt fölakasztottuk a háttérbe, azt megvilágítottuk, és az olyan színesen jött vissza a háttéren, és megjött a Zsigmond Vilmos, akkor ott beszélgetett a szerkesztővel, a riporterrel, a rendezővel, meg minden, és akkor nézte, amikor bekapcsoltunk, nézte a fényt, és lement a beszélgetés, és akkor hol van a fővilágosító? És akkor mondtam, hogy én vagyok, és ezt kicsináltam, mondom én. Na jó, akkor gyere, menjünk beszélgetni.
1: Ez
7: volt az első találkozásom, és akkor mondta, hogy van-e autó. Mondtam, hogy van, hogy ő most szeretne elmenni majd holnap forgatásokra, és találkozni bizonyos emberekkel, kint operatőrökkel, akikkel ő együtt tanult még, többek között a Bornyi Gyuszi, a Kocsis Sándor volt, és akkor mondtam, hogy jó, fölmegyek, szólok a főnökömnek, hogy engedjenek el két napra, és akkor elengedtek, és akkor vittem őt így beszélgetni ki. Hát, hogy mondjam neked, gondolj bele, hogy bementem vele a filmgyári műterembe Fotón, akkor még ott volt két műterem, nem Fotón, bocsánat, Pasaréten, volt két műterem ott, egy nagyobb, meg egy kisebb, és a nagyobb műterembe forgatott a Bornyi Gyuszi. És akkor kimentem a Vilivel, és akkor oda mentem, és akkor, úgy nagyjából már volt, akit ismertem, szóltam, hogy te szóljál egyszer a Bornyi Gyulának, hogy hoztam egy vendéget. Hát azt mondja, jó, várjon itt kint, mondom, te figyelj, de nem kéne. Mondom, ez a Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr, és micsoda, azt mondom, berohant, próbálta képen, oda ment a Bornyihoz, és mondta, hogy te figyelj, de itt van a Zsigmond Vilmos, és téged akar látni. Bornyi Gyuszi azt mondta, állj, csönd legyen, bejött a Vilmos, és elkezdtek tapsolni. Hogy mondjam, hát ő volt az első olyan, akit így 3 méterről meg tudta nézni, igen, és pár hónappal ezelőtt éppen átvett egy aranyszobrot, igen, szóval, hogy ez egy fantasztikum a dolog, és akkor volt egy ilyen kis ebédot, meg nem tudom, beszélgettek, hogy engem nagyon megfogott az egész. Egyfolytában arról beszélt, hogy lehet ezekkel a vackokkal dolgozni, aztán rájött ő is, mert a Sztálint ezekkel a vackokkal csináltuk. Úgyhogy nagyon jóba lettünk, és akkor még ő itt maradt egy pár napot, és akkor mondtam, hogy a Szalai Andi se dolgozott, akkor mondtam, hogy Vilmos, gyere, leviszünk téged a Balatonra. És akkor lementünk a Balatonra, nekem volt akkor egy Balaton 18-as nem is 21-es vitorlásom, és akkor...
1: Ez már nagy dolog volt.
7: Persze, és akkor lejött a Balatonra, és akkor vitorláztunk, szörföltünk ott, meg minden, és akkor azt mondta, hogy hát én lehet, hogy visszajövök ide. Mondtam, írjál, és akkor gyere. És akkor elment, és onnantól kezdve minden héten valamit kaptam tőle, és akkor visszajött, jött a felesége, a Spielbergnek a vágónője,

0: hát lehet, hogy lenne a Sztálinról egy film, de hát az a baj, hogy nagy verseny van, és akkor volt még egy magyar cég, nem akarok rosszat mondani, az is egy privát cég volt, aki ilyen nyugati munkákat próbált behozni, vagy megszerezni, és mondta, hogy azokkal versenyzünk, de hát már nem tudok mit mondani, hogy a miénk legyen a munka. Mondom, miért nem kérsz egy operatőrt? Azt mondja, kit kérnék? Hát mondom, kérd a Zsigmond, mondod, hogy a Zsigmond Vili, te elhozod ebbe. Hogy hozom? És akkor mondta, hogy jó, holnap 2-kor benn vagy? Azt mondja, igen. Elmentem, másnap 2-kor bevittem. Mondtam, hogy Palika, Zsigmond Vilmos úr. És akkor bevittem, és meg lett a Sztálin, ők nyerték meg, akkor forgattunk másfél hónapot Pesten, 2,5 hónapot voltunk Moszkvában, ugye mindenféle helyeken voltunk.
1: Például azt hadd kérdezzem már meg, hogy a Sztálinnak van az az emblematikus jelenete, amikor a Robert Duval megy föl a lépcsőn, és az árnyék a falon egyszer csak hatalmas lesz. Azt meséld el, azt a jelenetet kérlek. Azt hol vettétek föl, hogy világítottad, Vili bácsi, hogy vette föl?
0: Én megmondom, hogy az egy véletlenül összeállt történet.
1: De hát az annyira emblematikusabb a filmben, igen. Hogy ez valami hátborzongató.
0: Hogy egy gyönyörű lépcsőház, annak az aljában van a kamera, és a Sztálin onnan elindul fölfele a lépcsőn, és van egy pici árnyéka, és amikor fölér már a lépcsősornak a tetejére, akkor tulajdonképpen az egész árnyéka beborítja ezt a lépcsőházat, a plafonnal, mindennel együtt, csak az ő árnyéka.
1: Hogy egy sántikával megy föl a Duval, az valami hátborzongató.
0: Hogy azt, és akkor beraktunk egy darab lámpát, és akkor kísérleteztünk, hogy hova kéne rakni a lámpát ahhoz, hogy a pici árnyékból ilyen nagy legyen, és akkor beöltöztettek statisztákat, és akkor mindenki próbált gyalogolni, meg minden egyik sem volt jó, és akkor mondtam a Vilinek, hogy figyelj, de mutatok valamit neked, és akkor fölvettem én is egy ilyen kabátot, beálltam a pallóra, egy palló volt a lépcsőre rakva, hogy lefele jöjjön az ember, és háttal hátrafele a lámpának, és akkor elindultam ilyen sántikával hátrafele, és azt mondja az öreg, ezt föl kellett volna venni. És akkor szólt a rendezőnek, hogy minden kész van, Duval elindult fölfele, én meg mentem sántikával hátrafele, és akkor ugyanaz a történet, hogy a kis árnyékból egy óriás árnyék betakarja az egészet. Na, onnantól kezdve hívták, hogy itt jön a Sztálin árnyék.
1: Úgyhogy de maradtál a Ricsinél.
0: Maradtam.
1: Hát mi volt a legkülönösebb felkérés felétek a Sparks-szal? Tehát ugye létrejött a Sparks.
0: Hát
1: ugye,
0: a Sztálin után jött létre, igen.
1: Igen. De mi volt a legkülönösebb felkérés? Mert most az, hogy hogyan jött létre, hát gondolom a Vili bácsi azt mondta, hogy jó, akkor hozzunk ide cuccokat.
0: Igen. Nem, a legkülönlegesebb fölkérésem, hát, hogy mondjam,
1: biztos se tudsz ráemlékezni?
0: Tudok, mert hogy mondjam neked, csináltunk rengeteg reklámot abban az időben. És csináltam egy reklámot, amiben az operatőr ragaszkodott hozzá, hogy legyen egy krán is. Nem értettük, hogy miért kell, mert és hogy kérdeztük, hogy milyen kamerát akar fölrakni, vagy két kamera legyen, vagy mi legyen, és mondta, hogy nem.
1: Tegyük a kedves hallgatókat, ne zárjuk ki a beszélgetésből, a kránt, azt magyarítsuk valahogy.
0: Igen, az egy olyan szerkezet, ami a padlóról elindul, és föl lehet menni különböző magasságokra. Ez a krán, amit mi használtunk, a zsiráf krán, az fölment 6 méterre ott.
1: Ez egy ilyen speciális daru, úgy kell elképzelni. Igen.
0: És
1: nagyon könnyű mozgású, és ki van egyensúlyozva.
0: Ki van egyensúlyozva, még lenne a földön, mikor ráül az operatőr, és akkor van egy ember, aki csak ezzel foglalkozik. És fölment az ember, nézett, és nem tudtuk, hogy mit csinálsz, mi az, amit, hát minden lentről azt, amit ő fönt lát, azt nem tudjuk, és láttuk, hogy füst van. Fönt. Lejött, mond, mindent bevilágítottunk, azt mondta, figyelj, te leszel a fővilem, de krám mindig legyen. És a második nap a reklámba rájöttünk, hogy szívta a joint. Föl kellett küldeni, hogy lent ne érezzék azt, hogy ő szereti. Ez egy fantasztikus ember volt, nagyon jó humora volt, és ő Szlovéniából származott, ő a Kuskuriszának volt az operatőre. Tehát ő egy világhírű ember volt. És akkor nagyon összebarátkoztam vele, és nagyon jó volt. Akkor dolgoztam egy reklámba hívtak, ami egy hétig tartott, és a operatőrt úgy hívták,

0: hogy Darius Concsi, ha mond ez a név neked valamit, ő csinálta például a hetediket, meg egyebek, és csináltam vele egy reklámot, és iszonyúan jól sikerült. Kért, mikor kint voltunk, mondta, hogy nagyon szeretne innen egy fártot, hogy a klinikáknál forgattuk, hogy ő az utcán lekövetné a mentőautót, ahogy jön, ott kiszállnak, és akkor bekíséri az embert, és ő beszeretne menni a szobába. Tehát ez egy mozgásba, ez beszélünk 8 méter magasságról, az ablaknak az alja. És akkor építettem egy ilyen palosort, amire fölraktuk a dollit, kétszer olyan szélesre csináltuk, mint amit kellett, és akkor, amikor jött, akkor azt mondta, hogy hagyd nézze meg a... Följött, megnézte, figyelj, ez volt az álmom. Ez volt az álmom. Minden rendben. És akkor én nagyon jól összebarátkoztam vele, és utána csináltam vele még egy reklámot itt Magyarországon, abban meg egy amerikai rendező volt, aki az első ilyen vietnámi háborús filmet csinált, nem tudom a nevét, nem jut eszembe most, és akkor odáig jutottunk, hogy azt mondta, hogy jön megint, és tegyen magam szabaddá. És akkor elmentünk, akkor a filmgyárba forgattunk egy űrhajó belsejébe, amit mozgattak jobbra-balra, mint egy űrhajót, és világítottam, és alulról rám köszöntek, és ez volt az Andy Vajna. És rám köszönt, hogy Ricsi, mi van, mit csinálsz itt? És mondtam, hogy dolgozom. Azt mondta, gyere már le dumálni egy picit. Mondtam, egy perc, és jövök, és akkor lementem, és mondta, hogy csinálja az Evitát, de nem találja az operatőrt, akivel megcsinálná, meg minden, és mondom, te. Én, amit láttam filmet, meg amiről a szakma beszél, a Seven után az a Darius Concsi. Miért nem vele csinálod? Jó, mondom, várj egy picit. Lehívtam a Dariust, mondtam, hagyd mutassam be neked, akkor bemutattam. Mindegy, a lényeg az, hogy ő csinálta az Evitát. Igen. És azt mondta, hogy menjek el vele az Evitát csinálni, de aztán kiderült, hogy Angliába kezdenék, angol fővill, Angliából a lámpa, tehát nem Magyarország, és akkor mondtam, hogy én ezt nem, így én nem megyek. Tehát, hogy legyen egy köztes főnököm is, aki azt mondja, hogy mit megy, hogy mondom, én nem. De mondtam, hogy ha jöttök Magyarországra forgatni, akkor ki fogok jönni, hogy megjöttek Magyarországra, pont itt volt a Vili is, kihittem a Vilmost, csak sztorinak mesélem, hogy az operatőröknek a tulajdonképpen abban az időben az álma az volt, hogy az amerikai operatőri szervezetnek, az ESC-nek tagja tudjon lenni. Ugye Magyarországról egy tag volt, a Koltai Lajos volt az egyetlen egy, aki a Vilmosék után oda bekerült. És kimentem, vittem a Vilmos, tehát a Darius meglátta, elájult, mert hogy ő tényleg egy hogy mondjam neked, abban a korban volt a világban mondjuk 5 vagy 10 olyan operatőr, aki itt fönn a top-topon, és én merem mondani azt, hogy ő még azok fölött is volt.
1: Igen, tehát ugye objektívet neveztek el róla.
0: Szóval, hogy mondjam neked, ő egy ilyen fantasztikum volt. A lényege, hogy a Darius majdnem letérdelt, mikor meglátta, és akkor azt mondta, akkor most gyertek, elviszlek titeket, és azt kell tudni, hogy egy ilyen filmen vannak ilyen záró kordonok. Tehát azt mondják, hogy egy előépítő, világosító mehet az egyes kordonig. Ja. Ha nem tudom én, ki mehet a kettesig, vagy a hármasig, de a főszereplőhöz, ugye, aki az Evitát játsza, oda mehetett a operatőr, a fókuszpuller, a first grippes, és maximum a fővill mehetett oda 2 méterre, vagy 3 méterre, mert nem lehet közelebb menni. Hát a Darius, mikor kérték a kártyát, hogy átmehetünk, mondta, a Darius így csinált mindenkinek, és vitt át minket. Én nem mertem oda menni, de rángatott engem is oda, és hát oda ment a kocsihoz, és mondta Madonnának, hogy gyere, szállj ki, bemutatok valakit. És bemutatta a Vilmost, és engem is, és akkor mesélt rólunk ott egy pár szót. Ez egy, hogy mondjam, egy olyan élmény volt, hogy elmondani, hogy nem lehet, akkor elvonultunk hátra, ők mondta, hogy el ne menjünk, és leforgatták a snittet, ami az opera mögött, az autó megáll, kiszáll, visszaszáll, és tovább megy. És odajött, és megkérdezte tőle a Vili, hogy te tagja vagy az ESC-nek? Fölvettek téged a... Hát azt mondja, nem vagyok, nem volt ajánlom. Azt mondja neki a Vili, most te, itt vagyok én. az egyiknek az jó lesz, elfogadsz, azt mondja, igen, várjál, szerzek mindjárt még egy embert. Telefon, fölhívta Viktorio, azt mondja, adok neked valamit, Darius, Viktorio Storán. És ez a két ember ajánlotta őt a ESC-be. Úgyhogy, hogy mondjam, szóval ilyen történet van, vagy életemben, amikor először elmentem a Panavisionbe Los Angelesbe, Woodland Hillbe, akkor én kim voltam körülbelül 8...
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Los Angelesben a Vili bácsival te jártál stúdiókba?
0: Jár, minden.
1: Na ebből is kérjük szépen.
0: Mindenhol jártam vele, ami létezik, sőt, forgattam is vele kint egy keveset, úgyhogy...
1: Tehát amikor elmentetek a Panavisionbe, akkor gondolom sarkig kitárták az ajtót, amikor a Vili bácsi megjelent.
0: Ennél szebb a történet, mert nekem ki kellett mennem egy iskolába tanulni, amit úgy hívtak, hogy a Chapman Dolly, amire a kamerát fölrakják, és tolni lehet, meg emelkedik, süllyed, de ahhoz, hogy ilyen bérbe adjanak, el kell végezni egy iskolát. Ezt az oktatást, amikor én, ezt egy mérnök szokta tartani, és amikor én mentem, akkor velem jött két ember, az egyiket úgy hívták, hogy László Kovács, a másikat Zsigmond Vilmos, és mondták az öreg Cseppennek, hoztunk egy diákot Magyarországról, ennek meg kéne tanulni, hogy kapjanak dollit. Hát a Cseppen is teljesen oda volt, és akkor a László Kovács mondta, én vagyok az első három nap tolmácsa. A Vili mondta, hogy én vagyok a második három nap tolmácsa, és akkor velük ott, végig ott voltak velem, hogy idáig járkáltam az olajban, meg minden, és hát levizsgáztam belőle, és az öreg Chapman az minden nap négy körül ebédelt, és nem volt húsevő, csak zöldség, és egy ilyen étterembe mentünk. Mindig mondtam a Vilinek, te utána menjünk-e vacsorázni, mert én halok. És akkor ott rögtön vizsgázni kellett a napi anyagból nála, és akkor a végén ugye megkapta, minden rendben volt, és amikor végeztünk az egyik nap, a László Kovács mondta, gyere, elviszlek a Panavisionbe. És akkor elvitt a Panavisionbe, bementünk, beengedtek a kamera részre, mindenhova az ég világon, és akkor három nap múlva mondja a Vilmos, hogy gyere, elviszlek a Panavisionbe. Mondom, te voltam a Lacival, az nem baj. Telefonál, olyan kocsija volt akkor, hogy nem kellett nyomogombozni, hanem rámondott egy nevet, és a telefon kapcsolt, és bementünk a Panavisionbe, ahol a portánál a Panavision alelnöke várt minket. Na most, hogy mondjam neked, én nekem mind a két operatőr a világszínvonalán volt, ugye a László Kovácsnak azt mondom, hogy a Piper Moon vagy a New York, New York, a világ, abba a kategóriában a világ egyik legjobb filmjei, és Vilmossal való bemenette, ja, és rögtön, ugye ez este volt már fél hét körül, szólt a portának, hogy azonnal nyissák ki az üzletet, mindent megmutatott, tulajdonképpen ugyanazt láttam, mint a Laci volt, csak más körülmények között. Utána bevittek az üzletbe, és azt mondtam, Pasi, $1000 azt választasz, amit akarsz. És akkor hoztam a akkori srácoknak, akik velem dolgoztak, mindenféle ajándékokat, meg ilyeneket. Tehát, hogy nem tudtam vele olyan helyre menni, hogy ne nyíltak volna ki az ajtók, vagy ne hajoltak volna meg. Szóval ő nekem egy isten volt.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tartott számunkra a Manna FM hullámhosszán, így itt és most még egyszer köszönöm Ron Walter Bélának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és jót beszélgettünk itt a Cinemannában. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetőséggel van a teljes beszélgetést is visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott. A második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. Rétvári Bence azt írta, meghiúsul az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. A frakció vezető úgy fogalmazott, így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősség vállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat.
1: Időjárás.
2: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
3: Sziasztok! Hamarosan megkezdjük utazásunkat a múltba, a közelmúltba, a 70-es, 80-as évek elit, uram, bocsán, luxus helyről fogunk beszélgetni Tóbiás Ervin volt kollégámmal, aki ott dolgozott, és nagyon-nagyon sok mindent tud gasztrovonalon. Zene, aztán jövünk az én Ervin kollégámmal.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, ez a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Budapest 30, talán 40 évvel korábban vagyunk, a 70-es, 80-as évek fordulóján. A helyszín pedig az Oktogonin, a közelben érettségiztem a Vörösmarty utcában, mondom, Tóbiás Ervin kollégámnak, Hajdan volt kollégámnak, aki a kasszíróban volt a főnököm, és már akkor beszélt nekem a régi időkről, mikor az Abbáziában és a Savoy bárban volt ő pincér. Én képzeld el, Ervin, én kisdiákként, középiskolás diákként, és után mindig mentem, ahol most egy multinacionális hamburger lánc van, ott én kólát ittam, 2 deci volt 6 forint, és 9 volt a 3 deci. De fölötte éjszaka beindult az élet. Ha visszamenünk mondjuk 79-80 körül, akkor milyen helyeket látunk az Oktogonon, ami ma már nincs?
2: Az Oktogonon látjuk ugye a Abbáziai éttermet, kávéház és étterem, szembe vele volt a Savoy étterem, és fölött az első emeleten a Savoy bár. Azon kívül volt még a kékes étterem a másik oldalán.
1: Ahol most OTP van.
2: Ahol most az OTP van. Ezek voltak így az Oktogonon.
1: Azt mondtad, hogy kávéház. Mennyire volt, hogy a kávéházi kultúrát ez az Átkosba annyira nem kultiválták, de ugye beszélgettünk felvét előtt, mondottad volt, hogy ez egy igazi kávéházként működött. Kik jártak oda, ki az, aki megengedhette magának, olcsó volt. Picit írja nekem az akkori körülményeket, arra kérlek, milyen volt a kávé, és a többi, és a többi.
2: Hát az igazság, hogy finom kávét adtunk, reggel 7-kor nyitottunk, és 11-ig kávéházként működött tulajdonképpen, mert rengetegen jöttek megkávézni, megreggelizni, mert reggelit is adtunk, ugye omlettet, teját, stb., péksütemény, stb., és az az igazság, hogy nagyon sokan így munka előtt, vagy akármilyen elfoglaltság előtt délelőtt beugrottak és kávéztak.
1: Mennyire volt ez a kávéház olyan, mint amit akár a 20-as, 30-as években, volt-e olyan réteg, aki bejött, és egy kávé mellett mondjuk bejött 8-tól délig elüldögél, volt-e ilyen réteg akkoriban, lehetette?
2: Volt bizony. Volt.
1: Kik voltak ők?
2: Újságírók, rengeteg színész, ugye közel volt hozzánk a pesti Broadway, és gondolom, hogy próba előtt beugrottak, kávéztak, nézték a szerepüket, akkor igen, elég sok ügyvéd járt például a kávéházba, és mellettünk volt az MLS, sportolók, funkcionárisok.
1: De akkor te sok híres embert ismerettél, akkor tudták a nevedet, biztos volt olyan törzsvendég, aki csak tőled volt hagyni a kávét elfogadni.
2: Igen, ez előfordult. Sokan. Nagyon jól emlékszem például Raksányi Gellért színészre, aki szinte barátomként tudom őt elfogadni, mert még mikor később a kaszinóban dolgoztam, akkor is sokszor utána nem jött, és sokszor elbeszélgettünk. Nagyon jó érzés volt, hogy sokan név szerint megkerestek, beszélgettünk egy pár szót.
1: Zárójában én megjegyzem, hogy közös munkájunkon a kaszinóban Raksányi Gellért sokszor volt az én asztalnak is a vendége. Egy bizonyos játékot játszott, most ez mindegy, nem a kaszinóra szól, de amikor vesztett, akkor ő az öblös hangján mindig azt tudta mondani, hogy Waterloo, ennyi volt. No, hát azt nem tudtam, hogy itt is volt. No, ennyit az első részben, aztán hamarosan visszatérünk zene után, és arról foglak kérdezni, már most mondom, hogy milyen kávéből jött a, milyen gépből jött a kávé, majd ezt megbeszéljük, és milyen kávé volt, illetve hogy mennyire volt ez drága hely, mennyire engedhette meg a pesti polgár, hogy beüljön. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Tóbiás Ervin, nosztalgiázom, kicsiket visszarepültünk a 30, nem a 30-as, 30-40 évvel korábban repültünk vissza, a 70-es, 80-as évek tájékán járunk, a helyszín pedig az Oktogon demo zene, aztán jövünk vissza.

0: I'm sorry.
1: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
2: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara. Amíg ti zenét hallgatotok, mi Ervin kollégámmal folytattuk a nosztalgiázást. Ugye azt én mondtam, hogy én gyerekként ott kólát ittam 6 forintért 2 decit, 9 forintért 2 decit. Az én 18 éves fiam el sem hiszi, hogy ilyen összegekért lehet kólázni. Cornelius csapból jött a kóla. Na de beszéljünk ma már kicsit, lehet beszélni az árakról. Mennyire volt ez drága hely? Tehát mennyire volt luxus beülni mondjuk egy presszót kérni, és hozzá egy rántottát? Nagy luxusnak számított?
3: Abszolút nem. Megfizethető árakkal dolgoztunk az Abáziába. Nem véletlen, hogy egy ebéd, mikor az ebédidő elkezdődött, vártak az asztalokra. Az utcán álltak, és vártak, hogy megörüljön egy asztal.
2: Menü volt akkor, vagy mi volt akkor?
3: Volt menü is, meg à la carte is természetesen.
2: Mi volt, ha visszatudsz emlékezni, nem is az összeg, hanem mondjuk a leglukszusabb, ha lehet ilyen szót használni, kaja az Abáziában. Akkor már voltak ilyen bélszín, meg tengerherkentyű, vagy annyira még ez nem volt jellemző?
3: Tengerherkentyű nem, de bélszín azért volt. Ráadásul volt egy specialitása az osztott tál, ami azt jelenti, hogy egy téglalak alakú tál, amelyen a húsétel, a köret és a saláta az egybe volt, és ez nagy kedvenc volt, plusz a másik, amit meg tudok említeni, ami akkor igazából, ahogy látom most a vásárokon, a kenyérlángos az nagy divat.
2: Akkor már volt ott?
3: Akkor volt, hogy kenyérlángos, pirított szűzérme, és körbe vegyes salátával. Nagyon szerették a vendégek. Ez mondjuk az egyik specialitása volt. Aztán ugye sok minden volt. A házi sütemények, mert saját cukrászdája volt, cukrászműhelye.
2: Hát ezek azért minőségi kaják voltak, tehát mondjuk a Lordok házában, tudod, a tálcás étteremről beszélek, azért ott egy fokkal lejjebb vannak a kaják szintjei, mint mondjuk itt az Abáziában volt. Tehát ez itt azért a séf oda tette magát, gondolom.
3: Oda. És megmondom őszintén, hogy kiemelkedő volt a séf gárda, illetve a konyhai személyzet. A kisegítő személyzettől kezdve a séftől a szakácsig mindegyik kitűnő munkaerő volt. Hát nem véletlen, ez meg is látszott ugye az éttermen. Állandó zsúfoltság volt. Ott nem volt igazából üres járat.
2: Mennyire volt ez akkoriban irigyelt munkahely a pesti belvárosban, egy előkelő luxus étteremben dolgozni, jó embereknek kiszolgálni, mennyire volt válogatott a csapat, mennyire volt nehéz bekerülni egy ilyen helyre?
3: Nagyon nehéz volt. Egy Abáziába bekerülni nagyon nehéz volt. Ugyanúgy, ahogy a Savoy bárba is nehéz volt bekerülni, igazából kihalálosi alapon tudtak bekerülni emberek.
2: Ha már megkérdeztem konkrét összeg nélkül, de mennyire volt ez akkoriban jól fizető munka? Tehát ha mondjuk veszük az átlag fölött, tudtál ebből élni akkoriban?
3: Igen, igen. Ugye megvolt az alapfizetés, amit a cég adott, és plusz ugye a borravaló. Na de mivel ilyen forgalmas étteremben dolgoztál, ahol pörögtek az események, igen, igen, az átlag fölött kerestünk.
2: No, a következő részben beszélgetünk, mert a kávét átugrottuk, addig a hallgatók gondolkodhatnak, hogy vajon milyen kávégéből folyt ki a kávé. Ugye voltak olyan hölgyek, akik, jól tudom, csak a kávét főzték, de ahhoz nagyon értettek, nagyon értettek. Mi a szimpla és a dupla között a különbség? No, folytatjuk zene után a kalandozásunkat Tóbiás Ervin volt pincérrel, későbbi főnökömmel a kaszinóban. Itt a 98.6 Manna FM-en zene, aztán folytatjuk.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, egy kis időutazás vissza a múltba. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején vagyunk Tóbiás Ervin volt kollégámmal. Nem itt voltam kollégája, hanem később a kaszinóban. Ő akkor már ugye pincérként hagyta ott a munkahelyét, és lett teremfőnök nekem. Teremfőnököm lett a kaszinóban. De vissza a reggeliztetéshez. A kávét átugrottuk. Milyen gépek voltak akkoriban? Ugye ma már az ember vesz egy kapszulásgépet, egy kotyogót, egy bármit, de akkoriban én még emlékszem, hogy valami már milyen gépek voltak ezek, amiből remek kávé jött ki?
2: Nagy karos gépek voltak, a 4 vagy 6 karos gépek, ugye az Abáziában, mivel ilyen több száz kávét adtunk el egy délelőtt, ott 3 nagy gép dolgozott non-stop, Omnia kávéval, ha jól emlékszem, és hát véleményem szerint nagyszerű kávékat csináltak.
1: Ma, ha betérsz egy kávézóba, akkor a café, latte, macchiato, cappuccino, mindenféle kávé van. Mi volt akkoriban a sztár?
2: Akkor csak kikérték a kávét, és kértek hozzá habot, kis tejet, cukrot, édesítőt, más nem volt.
1: Édesítő már akkor is volt?
2: Volt. Volt akkor, igen, sokan kérték, akik vigyáztak az alakjukra.
1: Meddig tartott ez a, egy napról beszélünk, ugye 8-kor nyitott a hely, körülbelül te mondtad?
2: Reggel
1: 7-kor.
2: És 11-ig volt a reggeliztetés, akkor utána ugye akkor megszűnt, akkor aki bejött, 11-től 12-ig kérhetett zónai ételt, amit most már nem ismernek, az olyan kis adag étel volt, kért egy zóna pörköltet, vagy akármilyen kis ételt, az 11-től 12-ig, és akkor 12-től elindult az ebédelni.
1: És ebédeltet, és utána mondjuk, hogyha véget ért, mondjuk 3 óra, akkor az ebédeltet, és utána hát milyen vendégkör, és 4-kor ugye véget ért, mert ugye ügyvédek, mi egymás ilyen vendégkör volt, akkor utána mi volt? Utána átment egy klub élet, alakult ki? Törzs vendégek jöttek?
2: Nem, ugyanúgy folytatódott az, hogy vége volt ugye rengeteg munkahelynek, jöttek ügyvédek, jöttek az MLS-től, jöttek vendégek, akik egész egyszerűen szerettek volna ebédelni, hát most már nem ebédelni, hanem
1: Valamit fogyasztani. Volt-e ott zene? Élő zene, vagy gépzene?
2: Nem volt semmi.
1: Gépzene se?
2: Semmi.
1: Csak a halk moraj.
2: Csak a halk moraj, a vendég moraj. Annak is megvan a varázsa.
1: Ugye, te dolgoztál, ugye beszéltük azt, hogy egy üzletvezetőség alá tartozott a Moulin Rouge, ami a Pesti Brodvég közepén van, az Operettszínház mellett, az Abbáziával nem szemben lévő Savoy Bar. Ha itt meg ott is dolgoztál, melyiket szereted a legjobban, melyik állt neked legjobban a közel a szívedhez?
2: Hát az az igazság, hogy megkértek, hogy megnyitják a Savoy bárba délután 5-től 9-ig a diszkót, és megkértek, hogy azt vezessem, illetve ott legyek egy másik kollégával és egy pultos hölgyel, csináljuk a diszkót. Hát 4 évig csináltam, nagyon jó. Kellemes élmények fűződnek hozzá.
1: Ja, itt történt egy olyan sztori, hogy egyszer csak bemutatkoztál, Tóbiás Ervinnel beszélgetek, igen, de bemutatkoztál a diszkósnak, elmesed, mi történt, és hogy volt az egész?
2: Igen, mert mikor átmentem a Savoyba, akkor már ott volt egy diszjokés, és jött vidáman, és bemutatkozott, hogy Éliás. Hát mondtam, Tóbiás. Először azt hitte, vicceltelek. Azt mondja, Éliás Gyula vagyok. Mondom, én meg Tóbiás Ervin. Na jó, van, azt mondja, ne viccelj. Hát meg kellett mutatnom a személyét, nem akarta elhinni.
1: Aztán nagy békével biztos ettek egy tál dödölét, vagy nem, na mindegy. Folytatjuk még zene után a beszélgetésünk. Egy picikét benézzünk az emlékek kapcsán a pesti éjszakában, meg a diszkóról is beszélgetünk, hogy hogy nézett ki egy diszkó 5-től 9-ig, az elég érdekes, illetve hogy kik voltak az éjszaka császárai akkor, és mit ettek, mit ittak. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara. Folytatjuk a nosztalgikus utazásunkat. A múlt évszázad 70-es, 80-as évek végén vagyunk az Oktogonon. Térjünk át a Savoy Bar és egy kicsikét az éjszaka életre. Illetve azt mondtad, Csocsi, bocsánat, engem Ervin nekem Csocsi volt is, amikor főnököm volt, akkor Csocsinak hittak. Tényleg ez a beceneve, de ez már a vendéglátásban is megvolt, hogy Csocsi?
3: Nem, ezt a kaszinokba kaptam.
2: A vendégek hogy hívtak téged a Abbáziába, Savoy Bar, Ervin?
3: Csak Ervin.
2: No, hogy mondtad, hogy 5-től 9-ig volt diszkó, akkoriban sokan mentek ebbe a diszkóba, mondta, ugye az Éliás Gyula csinálta, vagy ez egy ilyen tengés-lengés volt?
3: Igen, a Éliás Gyula ott kezdett, Arató András, akit még ismerhetünk. A 5-től 9-ig, mert este 10-től már a Savoy Bar, mint bár működött.
2: Az egy éjszakai város, azt tegyük hozzá. Oda kimehetett be, csak nagyon válogatott közönség volt, vagy csak egy korhatár volt?
3: Hát mivel porta volt, tehát portás volt, azért ott megválogattak a közönséget, ugye hát ittasan nem lehetett, normális öltözékbe, kódressz volt, tehát azért nem lehetett úgy bemenni a bárba. Ugye ez a Savoy Bar abban az időben igen nívós hely volt, ugye műsorral sok művész, énekes ott kezdte a pályáját.
2: Kedves fiatal hallgatók, hogyha kíváncsi vagytok, hogy miről is beszélünk, akkor nem kell más csinálnunk, csak megkeresni a Ripacsok című filmet, ami körülbelül ekkortájt játszódik ott, 79-80 környékén, és egy remek kordokumentum megmutatja a pesti éjszaka életet. Na, ugye azt beszéltük, hogy az Abbázia nem volt olyan drága, itt azért már gondolom éjszaka egyfajta emelt árszínvonal volt.
3: Emelt árak voltak, és igenis a vendégkör is olyanokba tevődött, akik meg tudták ugye abba az időbe fizetni, mert azért ott már volt viszki, ott már volt Napoleon konyak.
2: A viszki egy nyugati jófajta viszki volt? Milyen viszki volt?
3: Hát egy ilyen közepes kategória, hogy mondjam, nem a 18 éves Chivas Regal.
2: Ha valaki mondjam. Nagyon mai szóval virítani szerette volna a lóvét, akkor mit rendelt? Mi az, amivel úgy fel tudta magára hívni a figyelmet, mondjuk egy pesgőt, egy szovjet pesgőt, egy viszkit, mi volt az?
3: Igen, a pesgő. A pesgő az egy ilyen kuráns dolog volt, hogy pesgőt rendelek. De általában a legtöbbje kért egy üveg bort, vagy sört, ezeket fogyasztották.
2: Itt enni is lehetett?
3: Hát szendvicsek voltak. Földvicsli és szendvics.
2: Hú, a klasszikus ilyen kaszinótojás, meg ilyenek ezek a hidegkonyha termékek?
3: Azért nem. Nem, a bárban nem volt ilyen.
2: Ugye mondtad, hogy a Molnár úgy is ide tartozott. A három közül, a három hely közül hol szerettél legjobban dolgozni? Melyik volt a legjobb?
3: Hát igazából a legtöbbet a Abbáziába dolgoztam, de érdekes módon azt szerettem a legjobban. Mellette azért a diszkó, mert azért mind a kettőbe dolgoztam paralel. Mind a kettőt nagyon élveztem.
2: A diszkó az ott volt, ahol most ez az egyik multinacionális hamburger láncnak van alul, meg felül volt az emelete, ott volt fent a diszkó, ugye?
3: Igen, 5-től 9-ig. Nagyon sokan voltak, ugye, akkor még nem volt annyira elterjedve, mert volt még, ha jól emlékszem, amire emlékszem, a Rendezvú.
2: Tényleg.
3: Rendezvú.
2: Igazából ennyi, még a Petőfi csarnok, de az meg csak szombat-vasárnap. Még a Petőfi nem is volt.
3: Nem is
2: az
3: volt.
2: 80-as évek eleje, igen.
3: Nem volt. A Savoy Bar volt, a Rendezvú volt. Lehet, hogy még volt egy-kettő, de erre most nem

Akkor még egyszer mondom, hogy a Ripacsok című filmet tessék megnézni, és az említett helyről akkor képet kaptok. Ez volt a Bőségkosara. Köszönöm Tóbiás Ervinnek, hogy kicsikét beavatott minket a kulisszák mögé, kicsikét beszélhettünk, képet kaphatunk, hogyan működött az élet akkoriban, miket ettek, miket ittak az emberek. Most következik a kanapé, jövő héten pedig újra Bőségkosara itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott. A második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri-öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Időjárás.
3: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.

your hands and raise them now.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Towel with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Olyan, mint én, megtapasztalattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: Rózsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az idered almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kis lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztása, feldolgozása és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Yeah.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

tell you one more thing. John declared.

0: Anna Morzsa. AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri-öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
1: Időjárás.
3: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
4: Manna Hits.
1: Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló, meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül, Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A bőrn készítése közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. És ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Everybody open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: you deserve.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Semmennyi pénz nem ér fel a békességeddel, és semmennyi pénz nem éri meg a stresszt, ha végül olyan időbeosztásod lesz, amely semmi más nem tesz lehetővé, mint állandóan rohanni.

Ezen a hétvégén egyszerűen csak a jó döntésekről szeretnék beszélni. Mert a legtöbben, akik itt vagytok ezen a konferencián, keresztények vagytok, és ti is, akik a tévében néztek minket. És így ott van Krisztus az életetekben. Remélhetőleg ez azt eredményezi majd, hogy jobb döntéseket hoztok, de világszerte sok millió keresztény él, akik még mindig rossz döntéseket hoznak nap mint nap. De minden döntés, amit meghozunk, az szó szerint egy mag, amit elvetünk. És minden mag, amit elvetünk, az valamiféle aratást eredményez majd az életünkben. Ezen a hétvégén a bölcsességről fogunk beszélni. A Biblia sokat beszél a bölcsességről, és hogy milyen jó bölcsnek lenni, és milyen ostoba dolog ostobának lenni. A bölcsesség, és szeretném, ha emlékeznétek erre. Ha jegyzeteltek, leírhatjátok. Ha megveszitek majd a felvételt, akkor meg amúgy is meg lesz majd nektek. De én úgy hiszem, hogy a bölcsesség, és ez most nem egy puccos bibliai meghatározás lesz, hanem a saját definícióm a bölcsességről, ami szerintem helytálló. Szóval a bölcsesség mindig azt teszi a jelenben, ami a jövőben megelégedettséget eredményez. Értitek? A bölcsesség azt teszi a jelenben, ami a jövőben megelégedettséget eredményez majd. Beszéljünk egy kicsit a pénzről. Az 1 Timóteus 6.10 azt mondja, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem azt mondja, hogy a pénz rossz, hanem hogy a pénz szerelme a rossz. És ez az én személyes véleményem. Szerintem oka van annak, hogy Isten azt kéri, adjuk tovább a pénzünk egy részét. Minden jövedelmünk első zsengéjét. Élethosszig tartóan, folyamatosan, valahányszor kapsz valamit, Isten azt akarja, hogy add tovább annak egy kis részét. Miért van ez? Mert soha nem akarja, hogy szerelembe essünk a pénzzel. És az egyetlen módja annak, hogy ne váljunk kapzsivá, az az, ha nagylelkűek vagyunk. Hallottátok? Azt mondtam, hogy csak a nagylelkűséggel tudod legyőzni a kapzsiságot. És a kapzsiságtól jobban kéne félnünk, mint bármi mástól, mert a Biblia szerint az elveszi a kapzsi ember életét. Tételezzünk fel néhány dolgot. Mondjuk, hogy George-nak szép családja van, felesége, akit szeret, és 2 gyermeke, akiért rajong. Van egy munkája, ami nincs messze az otthonától. Nem kerül sok benzinbe odautaznia. Keményen dolgozik hétközben, de soha nem kell túlóráznia, és juttatásokat is kap. Nagyon jó juttatásokat. Nagyon jó juttatásokat. Ő nincs vezetőbeosztásban, nem is menedzser, de George-nak jó élete van. Szereti Isten, szereti a családját, a feleségét, örömteli az élete, békessége van. Aztán állásajánlatot kap egy másik vállalattól. Hallották, hogy milyen jó munkaerő és vezetői pozíciót ajánlanak neki, ahol saját irodája lenne, és egy saját, a nevével ellátott parkolóhelye. Ez nagyon fontos dolog, ugyebár. És $200 többet kereshet havonta. Nos... Elvállalja a munkát a plusz pénz miatt, és azért is, mert egy kicsit fontosnak érezheti majd magát főnökként, meg a saját nével ellátott parkolóhely miatt, és a többi, és a többi. De az igazság az, hogy most, mivel emberek dolgoznak alatta, sokkal több a felelőssége is. Valahányszor valami baj történik a cégnél, elvárják, hogy ő is ott legyen. Ha elmegy az áram hétvégén, neki ott kell lennie. Végül aztán sokszor hiányozni kényszerül a gyülekezetből. Már közel sincs otthon annyit, mint régen. És ha mégis, akkor meg frusztrált és kimerült, mert túl sokat dolgozik. És egyébként is csalódottá válik, amikor megkapja a fizetését. És észreveszi, hogy az állami adó, a jövedelemadó, a városi adó, az egészségbiztosítási járulék levonása után nem is igazán kap plusz $200. És akkor másként is kell öltöznie a munkához. Jobb ruhákat kell vennie, és messzebb is kell utaznia, több benzint kell tankolnia, és ezért jobban kopik a kocsija. Aztán végül rájön, hogy havonta talán $65-70 keres többet. És ezért a pénzért eladta a korábbi boldog kis életét. És a $65 stresszt, fejfájást, gyomorfájást, házassági problémákat vet magának. És az Istennel való kapcsolata egyre gyengébb és gyengébb.
Vagy ott van Suzy, akinek 3 gyereke van, és a férje jó munkahelyen dolgozik. És tudjátok, jól keres, kényelmesen élnek, nem gazdagok, de kényelmes életük van. Egy házban élnek, nem nagy ház, de szép, és a törlesztő részlet is akkora, amit megengedhetnek maguknak. Nagyszerű gyermekeik vannak, akikkel jó a kapcsolatuk, van idejük a gyülekezeti életre, stb. Stb. Suzy néhány barátja dolgozik, ezért azon kezd gondolkozni, hogy ha ő is dolgozna, akkor karriert építhetne, és nem csak háziasszony lenne. És nem azt mondom, hogy bármi gond van azzal, ha dolgozol, ha ezt akarod, nagyszerű. De nem ez a legjobb választás mindenki számára. A különböző emberek különböző dolgokat tudnak kezelni. Szerintem, ha anyaként szeretnél dolgozni, és az megterhelni a családodat, akkor ne hozd meg ezt a döntést csupán azért, hogy egy kicsivel több pénzed legyen, mert egyébként sem marad majd annyi pénzed, mint gondolnád. Mire kifizeted a babysittert, a jövedelemadót, az állami adót, a városi adót, az egészségbiztosítási járulékot, szerintem itt még áfát is kell fizetnetek. Addigra csak egyre kövérebbé nő az adó, és egyre több fizetnivalód lesz. Amen. Nem azt mondom, hogy rossz, ha dolgozol. Sokan közületek egyedülálló anyukák, és nincs választásotok. Nem csak egy munkahelyen kell dolgoznotok, hanem 2, és néhányatoknak manapság sokszor 2 fizetése van szüksége, amikor dolgozik az ember. Ezek csak feltételezett szituációk, de ne hozz életminőségre kihatott döntéseket a pénzre alapozva. Ez a lényege annak, amit mondtam. Ne engedd, hogy a pénzé legyen az utolsó szó a döntéseidben. Békességed van felőle? Az egész családod számára hasznos lesz? Nem fogod később megbánni és meggondolni magadat? Mi lesz a haszna ennek végső soron? Azt már most megmondhatom neked, hogy semennyi pénz nem ér fel a békességeddel. És semennyi pénz nem éri meg a stresszt, ha végül olyan időbeosztásod lesz, amely semmi más nem tesz lehetővé, mint állandóan rohanni, rohanni, rohanni, rohanni. Biztosan mind elhisszük azt, hogy Isten jobb életet tartogat nekünk, mint hogy állandóan menjünk, menjünk, menjünk. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Én is évekig így éltem. Azt hittem, Isten értettem mindezt. Azt csináltam, amit kellett? Igen, teljes mértékben. De sok dolog volt, amire nemet kellett volna mondanom, és nem tettem. Pedig úgy több időm lett volna otthon. Azt az időt már nem kapom vissza. Hála Istennek, jó kapcsolatom van a gyermekeimmel, de talán elkerülhettünk volna néhány dolgot, ha a megfelelő időben a megfelelő helyen lettem volna. Jól van, most már mind nyugtalanul mocorogtok. Akkor tovább lépek. A Márk 10-ben egy gazdag ifjúról olvasunk. Szeretném, ha megnéznénk a történetét, mert olyan lecke áll ott, amit nem hagyhatunk ki, ha a pénzről beszélünk egy kicsit. Ott volt egy gazdag fiatal vezető, aki azt kérdezte Jézustól, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus azt felelte, nos, ismered a parancsolatokat, ne ölj, ne lopj, tiszteld anyádat és apádat. Azt felelte, mindezt megtartottam, mit kell még tennem? Azt mondta, Jézus, 21. vers, és Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Hangsúlyozom, hogy megkedvelte őt, mert látni fogjuk, hogy Isten egy nehéz dolgot készült kérni tőle, de azért tette, mert megszerette őt. Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van. Hú! És oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem, járj azon az úton, amin én. Nos, sok ember félreérti ezt. Azt hiszik, Isten szolgálni annyit tesz, hogy semmiük sem lehet, és utálom, amikor az emberek ezt gondolják, mert a Biblia azt mondja, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Isten azt akarja, hogy áldottak legyünk. Azért mondta ezt a gazdag ifjúnak, mert tudta, hogy a pénz volt a problémája. És azt mondja, a 22. vers, a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott. Na most figyeljétek, mert nagy vagyona volt. A lényeg az, hogy ragaszkodott hozzá. Mert nagy vagyona volt. Nézzük meg a következő verset. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába,

A nagyház nem elég nagy, a kocsi nem elég új, és a többi, és a többi. És én tudod, én úgy hiszem, nagyszerű, amikor áldottak vagyunk, és megvan mindenünk. De adakozónak kell lennünk. Adakozónak. Ne engedd, hogy a pénz hozza meg a döntéseidet. Ha bajban van a házasságod, akkor mindenképpen a jó döntést hozd meg. Most azon tűnődöm, vajon hány tévénézőnek vannak problémái a házasságában úgy, hogy elköltözést, válást fontolgat. És ha már elváltál, én nem próbálok vádolni. Én is elváltam a 20-as éveimben, és ez szükséges is volt, a férjem fűvel fával megcsalt. Amikor teherbe estem, mindenkinek azt mondta, hogy nem az övé a gyerek, ami hazugság volt. Végül börtönben kötött ki lopásért. Néhány évvel azután, hogy hozzamentem Dave-hez, Dave ugyanis olyan feleségért imádkozott Istenhez, akinek segítségre volt szüksége, és Isten meghallgatta őt. Nagy részt megkapta a választ az imáira. Amit most elmesélek, az nagyjából 38 éve történt. Szóval Dave és én körülbelül 7 éve lehetünk házasok, vagy valami ilyesmi. És még ma is emlékszem, hogy ott álltunk az első házunkban, a hálószobában. Egy olyan tükrös ruhás szekrényünk volt, és épp veszekedtem Dave-vel valami miatt. Ő nagyon nyugodt volt. Szinte hanglejtés nélkül azt mondta, most juttattál el arra a pontra, hogy ki nem állhatlak. És azt mondta, ha a dolgok így folytatódnak, akkor őszintén nem tudom, mit fogok tenni. Nos, egy döntés előtt álltam, mert egészen addig én mindig mindenért Dave-et hibáztattam. Azért viselkedtem így, mert régebben molesztáltak, meg azért, mert dolgoztam, és igyekeztem jó háziasszonyként élni. Tudjátok, próbáltam gondot viselni a gyerekekről, túl sok tennivalón volt, és tudjátok, Dave hétvégenként golfozott, meg még ezt, meg azt, meg amazt csinált. De hallottam a hangjában a komolyságot. Ez figyelmeztetés volt számomra. És tudjátok, mi nagyon sok figyelmeztető jelzést kapunk a Szent Szellemtől is, de ügyesen figyelmen kívül hagyjuk őket. Tudod, ha a házastársad azt mondja, úgy érzem, soha nem látlak, vagy nem érzem, hogy igazán beszélgetnénk. Ez egy figyelmeztetés. Figyelj oda rájuk. Hall itt engem valaki? Ha állandóan fáradt vagy, az is figyelmeztetés. Isten nem ilyen életet szánt neked. Ha mindig frusztrált vagy, az is egy figyelmeztetés. Változtatnod kell az életeden. De mi azt akarjuk, hogy mindig a körülöttünk lévő dolgok változzanak. Hogy az életünkben lévő összes ember változzon. Hogy az összes körülményeink változzanak. Akarjuk, hogy változzon az életünk, de nem akarjuk megváltoztatni az életstílusunkat. Ezt megérné leírni? Istenem, kérlek, változtass meg az életemet! Ezért aztán ő ad neked néhány tennivalót. Te pedig nem akarod megtenni őket, mert azok életstílus változást jelentenének. Azt pedig nem szeretjük. Nos, aznap én hoztam egy döntést, ami hiszem, hogy meghatározza a sorsomat. Elhatároztam, hogy meg kell változnom. És elbeszélgettem magammal. Ha nem változol, a férjed valószínűleg elhagy. És eldöntöttem, hogy megváltozom, és kértem Istent, hogy változtasson meg. Túl sok ember úgy dönt, hogy feladja, amikor bajban van a házassága. Azt akarják, hogy a másik változzon, de nem mondják, hogy Istenem, változtass meg engem. Visszagondolva beleborzongok, és ahogy a mai üzentre készültem, emlékszem néhány döntésemre. És mi lett volna, ha aznap azt mondom Dave-nek, nos, barátom, azt csinálsz, amit akarsz, mert nem velem van a probléma. Tudjátok mit? Ha azt mondtam volna, akkor ma nem állnék itt. És tudjátok, amikor megkértem Istent, hogy változtasson meg, akkor nem az történt, hogy egy varázspálcától másnapra kedvessé változtam. Sok évbe került.

0: Ült, ahogy Isten csak dolgozott, és dolgozott rajtam, és soha nem felejtem el, eltelt egy év, mielőtt nagyon igyekeztem jónak lenni. De jó ég, kedvesebb voltam, mint amire képesnek hittem magamat. És nem tudom, hogy Dave emlékszik-e erre, de egy nap azt mondtam neki, szeretném tudni, hogy most mit gondolsz rólam. Arra számítottam, hogy édes, nagyon jól csinálod, de ő rám nézett, és annyit mondott, már jobb. Mert tudjátok, nagyon rossz volt a viselkedésem, önző, és én központú voltam. Az a nagy igazság, hogy soha senki nem tanított meg, hogy hogyan kell élni. Tudtam, hogy kell gyülekezetbe járni, de nem tudtam, hogyan kell élni. Tudtam néhány dolgot a Bibliából. Tudtam a szeplőtelen fogantatásról, Szent Háromságról, úrvacsoráról, keresztségről. Ezeket tudtam, de nem tudtam, hogyan kell élni. Jó pár éve Isten azt mondta, azt akarom, hogy tanítsd az enyémet, hogyan éljenek. És most próbálom megtanítani, hogyan éljetek. Hogyan éljetek az életet, amit Jézus a vérével vásárolt meg nektek. Akarom, hogy éljetek. Ne legyetek állandóan frusztráltak. Tele gyűlölettel, keserűséggel és a boldogtalanság miatt ne legyetek mérgesek másokra. Miért nem növünk fel és mondjuk azt, hogy felelősséget vállalok? Felelősséget fogok vállalni önmagamért. A rossz viselkedésem nem a te hibád, hanem az én választásom. Nos... Én nem fogok. Jó, jó, változok, de ők is változzanak. Na, ez egy nagy falat. Nos, változni fogok, ha te is. Tudod mit? Akár változnak ők, akár nem, neked muszáj változnod, mert te saját magadért felelsz majd Isten előtt, és nem őértük. És bárki, aki azt mondja köztünk, hogy az Isten dicsőségére akar élni, annak hajlandónak kell lennie jó döntéseket hozni, függetlenül attól, hogy mit tesznek mások. És sok ilyen döntés sorsdöntő. Nézzünk meg még két igerészt. 5 Mózes 7. 1-2. Amikor az Úr, a te Istened, itt az izraelitákhoz beszél, akiknek ellenségeik voltak, azok a mindenféle iak meg itták, a hettiták, a girgásiak, a jebusziak, a kánániták, nekünk is vannak saját itáink. Tudjátok, a morgós, főnök iták, a rossz szomszéd iták, a hátfájás iták, a szegénység iták, meg a kölyök iták, a férj iták és a feleség iták. Mindannyiunknak vannak. Szóval nézzük csak meg ezt. Amikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a föld, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, a hettitákat, a girgásiakat, emóriakat, kánaániakat, perizieket, hivieket és a jebuziakat, 7 népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad. És most figyeljetek, és amikor hatalmadba adja őket Istened, az Úr, és hiszem, hogy amikor Isten a szívünkre helyez valamit, hogy változtassunk azon, akkor meg is adja az erőt a változáshoz. Ezért ne merj várni addig, amíg szerinted eljön az ideje. Mert az Isten időzítésekor kenet lesz a dolgon, amitől könnyűvé válik az. De ha a te időzítésedig vársz, szóval amikor 7 évnyi házasság után a férjem konfrontálódott velem, vajon miért aznap tette? Mert ez volt Isten időzítése. Addigra már elég időt adott, hogy valamennyire felgyógyuljak a múltamból. Már eléggé meggyökereztem Istenben, hogy ne rohanjak el mindettől. És abban a pillanatban, amikor a konfrontáció miatt éreztem azt a fájdalmat a lelkemben, amit akkor érzünk, ha tudjuk, hogy rosszul tettünk valamit. Akkor Isten ellenségemmé tette a rossz viselkedésemet. A rossz viselkedésem vált ellenségemmé, és ha rossz a viselkedésed, az neked is a te ellenséged. Ne üljetek, és ne nézzetek ilyen ártatlanul. Ha önző vagy, az az ellenséged. Ha sajnálod magadat, az is az ellenséged. Ha sértődött vagy, az is ellenséged. És amikor hatalmadba adja őket Istened, az Úr, és te megvered őket. És most figyeljetek, akkor mindenestől írtsd ki azokat. Ne kös velük szövetséget, és ne kegyelmez nekik. Oké, tudjátok, mit csinálunk mi? Azt mondjuk, nos igen, véget akarok vetni ennek, de... És mindenféle módon megmagyarázzuk, hogy miért vagyunk mi ilyenek. Neked brutálisnak kell lenned az ellenségeiddel. A Biblia azt mondja, ha a szemed visz bűnre, vágyd ki. Ha a kezed visz bűnre, vágd le. És ez elég brutális megfogalmazás. Mit ért ez alatt? Ha van valami az életedben, ami hátráltatja az Istennel való életedet, akkor vágd le, szabadulj meg tőle. Ne kacérkodj vele, ne játszadozz vele, ne keresd kifogást, csak változz meg. Nos, senki nem tudja megváltoztatni önmagát. Ezt szeretném most világossá tenni, ahogy megosztom ezeket a gondolatokat. Bármilyen döntést kell is meghoznod, az a te dolgod. Isten nem dönt helyetted. Neked kell döntened. Akarok változni, de Istenem, tudom, hogy nélküled nem tudok. Bármilyen változást szeretnél is látni, jobb, ha elkezdesz imádkozni, és kitartasz abban minden nap. És mondd is el Istennek, tudom, hogy nélküled semmi vagyok, nélküled nem tudok ebben változni. Nem a mi dolgunk, hogy megváltoztassuk magunkat, de az igen, hogy egy akaraton legyünk Istennel, és tanulmányozzuk az igét az adott dologgal kapcsolatban. A Jakab 1 szerint az igében erő van, amely megmenti a lelkünket. Tanulmányozd az igét, ne csak valamiféle gyakorlatként olvasd, hanem tanulmányozd az igét, és bármi is a problémád, mélyedj el az igében az adott témát illetve. És ahogy táplálod magadat az Isten igéjéből, a szellemi embered erősebbé válik majd, mint a testi embered, és Isten pedig győzelmet ad neked. Dúl a háború, ezért többé ne engedd nyerni az ellenségedet. Ideje van megszabadulni az összes itától. Ideje van a jó döntéseknek. Tud valaki áment mondani?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jó voltából. Manasztikus lágerek, élet

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Időjárás.
2: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 32 éve, a mai nap május 15-e a család nemzetközi napja. 1994-ben az ENSZ a mai napot a család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. 668 éve ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A képes krónika egy latin nyelven írt krónika, illetve az azt tartalmazó kódex, amely 1360 körül készült Nagy Lajos budai udvarában. Szerzője feltehetően Kálti Márk. A szöveg elejétől végéig egy kézírás, a kalligrafus könyvírás, minden valószínűség szerint magyar másoló munkája. A budapesti országos Széchenyi könyvtárban őrzik. 205 éve született a mai napon Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője. 1843-ban Szakolcán kezdte gyakorlatait a bányamérnöki hivatalban, ahol rövidesen az egyik bánya vezetésével bízták meg. Összeállította Ausztria és Magyarország bányászatának statisztikai adatait az 1842 évet megelőző 25 esztendőről. 1848-ban a resicai kerület ideiglenes vezetője lett, 49 erejétől ugyanitt a magyar kormány ágyú, kard, szurony és bombagyártását irányította. A világosi fegyverletétel után várfogságra ítélték. 1860-tól kezdődően a Resica mellett lévő szekuli kőszénybányát igazgatta, ugyanebben az évben bányaügynöki irodát nyitott Pesten. Ekkor kezdett hévforrásokkal foglalkozni. A magyarországi geotermikus kutatások úttörője volt, nevét elsősorban sikeres artézi kút fúrásai tették ismerté. Részt vette az 1861. évi országbírói értekezleten, és aktívan közreműködött a bányajogra vonatkozó elképzelések törvénytervezetbe foglalásában. A Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt. 73 éve Budapesten született Kolconai Ernő olimpiai ezüstérmes vívóedző. 1980-ban a moszkvai olimpián egyéniben ezüstérmet szerzett. Pályafutását 1964-ben úszóként kezdte a BVSC-ben, majd a budapesti Honvéd öttusázója lett, 1969-től pedig vívója. Háromszoros egyéni, hatszoros csapat párbajtőr világbajnok volt. Törcsapatban ötszöri bajnoki, nyolcszoros világkupa versenygyőztes címet szerzett, csapatban VB bronzérmet és világbajnokságot nyert. Egyéniben főiskolai világbajnok volt, majd EB bronzérmet, ezüstérmet és olimpiai ezüstöt szerzett. Edzőként dolgozott a budapesti Honvédnél, 1990-től a görög válogatottnál. 72 éve született Gyarmati Andrea, olimpiai ezüst és bronzérmes úszónő. Ő 59-től a BVSC, később az FTC versenyzője volt, 28-szoros bajnok. Világcsúcs tartó volt 100 méter pillangóúszásban, 15 Európa csúcsot állított fel 100-200 méter pillangó és hátúszásban. Háromszoros ifjúsági Európa bajnok, majd EB ezüstérmes, Európa bajnok, VB bronzérmes, olimpiai bronzérmes és ezüstérmes volt. 1975-ben vonult vissza, jelenleg a Heimpál gyermekkórház csecsemő osztályának orvosa. 162 éve Budán hunyt el Zilahi Károly író, kritikus, aki Petőfi Sándor első magyar nyelvű életrajzát írta. Eredeti neve Zilahi Kis Károly. Politikai cikkeket írt, valamint kritikákat, amelyekben Gyulai Pállal vitatkozott Madács, illetve Molière értékelésében. Sokat tett Vajda János költészetének elismertetéséért. Román névdalokat fordított magyarra. 128 éve hunyt el Reményi Ede, zeneszerző, hegedűművész. Miskolcon született, eredeti neve Hoffmann Ede. Viktória királynő udvari virtuóz címmel kitüntetett hegedűse volt. Testvére Reményi Antal 1848-49-ben honvéd századosi pozícióban küzdött. 52 éve hunyt el Domanowski Endre, festő, grafikus, a mai napon Budapesten született, és május 15-én hunyt el. Kétszeres Kossuth és Munkácsy díjas magyar festő, érdemes és kiváló művész. 1945-től a képzőművészeti főiskola tanára volt, majd annak főigazgatója, és a mai napon 37 éve óriási botrány volt az érettségi vizsgán, mert napokkal korábban részben ismerté váltak a feladatok. 1989-ben több budapesti és Pest megyei középiskolában már napokkal a május 15-ével kezdődő hétre kitűzött írásbeli érettségi időpontja előtt megtudták a negyedikes diákok a matematika érettségi megoldandó 9 feladat feladatgyűjteménybeli sorszámait, valamint a magyar érettségi tételek témáit is. Ebből lett a botrány. Egyébként a Moszkva tér című film elég jó feldolgozza az eseményeket.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről írtak a mai reggelen a lapok a főváros kapcsán. Hát például arról olvastam, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik meg. Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne ilyen módon hasznosítani, és ennek határozott célja van, jelentette a 444.hu. Társadalmi egyeztetést indít a Józsefváros önkormányzata rövid távú lakáskiadások szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4%-ában maximalizálna az Airbnb típusú szálláshelyek arányát. Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5%-át teszi ki. A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövidtávú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is. Közben a Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén-nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. A keddi évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. Bán Teodóra szerint a Margit-szigeti színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál. Május 16-án Wachowski szimfonik látványos elektroszimfonikus koncertje nyitja az évadot, a produkció DJ-szettet, élőhangszereket, éneket, világslágereket és lézersót ötvöz. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére marad. Június végén a Parasz becsület és a Bajazzok című operáit láthatja a közönség a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a debreceni Kodály kórus közreműködésében. Júliusban Giuseppe Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, olyan világhírű szólistákkal, mint például Marina Rebeka. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A musical rajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején a Győri Nemzeti Színház Társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margit-szigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operett kedvelőket a Vörös Marti Színház Viktória című műve várja, a főbb szerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok között kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. Közben felújítás indult Budapesten, le is zárják Ferencváros közlekedési ütőterét. Szerdán kezdték meg a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszainak felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Közleményük szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A közúti forgalom a munkaterület mellett a villamos pályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb 2 hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatóak. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig Zsák utcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Lilium utca, Vaskapu utca, Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni. Közműjavítások és felújítások miatt több autóbuszjárat is terelve közlekedik Budapesten, ami jelentősen befolyásolja az utazási rendet. A legfontosabb módosítás Pesterzsébeten tapasztalható. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve jár, így nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pesterzsébet Kossuth Lajos utca megállókat. A járatok a Helsinki úton át közlekednek, az utasok helyett a 151-es busz megállóit, például az Attila utcánál, és a kijelölt ideiglenes megállóhelyeket használhatják. Változások vannak Rákoshegy térségében is. A 46-os, 98-as és 980-as buszok mindkét irányban kiadják a Szabadság utca megállót, Kőbánya-Kispest felé pedig a Rákoshegy vasútállomás is kimarad. A buszok a Bakter utcán átjárnak. A 168E járat szintén nem érinti a Szabadság utcát és a Rákoshegy vasútállomást. A 98E busz a fentieken túl a vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer Baross utca megállóknál sem áll meg. A BKK nyomatékosan kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. Kirobbanó energiákkal, 3000 részvevővel és fergeteges talbionbulival zárult a második E.ON Business Run a Budapest Sportiroda szervezésében. Szerdán a hazai üzleti szektor képviselői vették birtokba a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot, hogy a munkaidő lejártával együtt sportoljanak és vegyenek részt a kötetlen csapatépítése. A hatalmas érdeklődés és a 388 hazai településről érkező tömeg bebizonyította, hogy óriási az igény a cégek körében az aktív, munkáján kívüli közösségi élményekre. Kiválóan vizsgázott tehát a délutáni időpont és az after work koncepció. A második E.ON Business Run nem csupán egy futóverseny volt, hanem egy modern, 21. századi sportos csapatépítő, ahol a résztvevők a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén élhették át a közös mozgás örömét. A 3000-es mezőny igazi üzleti csúcs találkozóvá varázsolta az atlétikai központot. A hazai gazdasági szektor egyértelműen felfedezte magának a sportban rejlő közösségépítő erőt. Az indulók mintegy fele céges színekben érkezett, összesen 200 hazai cég képviseltette magát. A legaktívabb ágazatok listáját torony magasan az energiaszektor, az építőipar és a járműipar vezette, de kimagasló volt a jelenléte a banki és pénzügyi szektornak, az egészségügynek és gyógyszergyártásnak, valamint az informatika és távközlés világának is. A legjobb partnerségek túlmutatnak a közös munkán, bizalmon, jelenléten és közös élményeken alapulnak, hiszen abban, hogy amikor kilépünk a megszokott üzleti környezetből és találkozunk, akkor erősebb, tartósabb kapcsolatokat építünk. Ezért számunkra a Business Run nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség arra, hogy együtt lépjünk előre, nem csak üzletileg, hanem közösségként is, emelte ki az esemény fővédnöke Nagy Zsuzsa, az E.ON Energia Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 15-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Elindult a Mester utca átalakítása, hosszú felújítás kezdődött Ferencvárosban. Leállnak a kaszálások több budapesti területen, az asszály miatt lépett a főkert. Megmenthetni a homokhátságot egy Duna-Tisza csatorna, a szakértők szerint nem ilyen egyszerű. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Most még bontanak és terelnek, de a tervek szerint néhány év múlva egy sokkal zöldebb és élhetőbb utca várja majd a ferencvárosiakat. Megkezdődött a Mester utca belső szakaszának felújítása a 9. kerületben. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a munkák első üteme már el is indult, és a következő időszakban jelentős forgalmi változásokra kell számítani. Az első szakaszban járdaépítések zajlanak több ponton, például a Lilium utca és az Ipar utca között, valamint a Bokréta utca környékén. Az érintett járda részeket lezárják, a gyalogosokat pedig ideiglenes folyosókon vezetik majd. Az autósok számára is változik a közlekedés, a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, és a forgalom több helyen a villamospályára terelődik. Emiatt hosszabb menetidőre kell készülni. A későbbi ütemekben további ideiglenes forgalmi rend jöhet. Egy időre például egyirányúvá válik a Mester utca bizonyos szakasza, és több környező utcában is módosul a közlekedés. A felújítás célja azonban jóval túlmutat egy egyszerű útépítésen. A tervek szerint a Mester utca belső része akadálymentesebb, zöldebb és gyalogosbarátabb lesz. Új zöld felületek, vendéglátó teraszok és rendezettebb rakodóhelyek is kialakulnak. A kerékpárosok számára részben vagy teljesen elválasztott biciklis útvonal készül, emellett új zebrák is létesülnek, például a villamos megállóknál és a Szent István Technikum és Kollégium közelében. A fejlesztés illeszkedik a környék átalakulásához is, ahol az elmúlt években egyre több vendéglátóhely és üzlet jelent meg, miközben korszerűbb villamosok is forgalomba álltak. A beruházás várhatóan több mint 2,3 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2027 nyarára készülhet el teljesen. Addig viszont a Mester utcában most egy ideig a türelem lesz a legfontosabb közlekedési eszköz. A következő hetekben több helyen magasabb lehet a fű Budapesten, de most nem a gondozás hiánya, hanem a túlélés a cél. Rendkívüli kaszálási rendet vezetett be a BKM főkert a közelgő asszály miatt. A döntés hátterében egészen pontosan az áll, hogy a szakemberek szerint minden eddiginél szárazabb nyár jöhet a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapestnek fel kell készülnie egy klimatikus veszélyhelyzetre. A bejelentés után a főkert vezetése azonnal módosította a zöld területkezelési gyakorlatot. Az új szabályok szerint a külterületi kaszálásokat szinte teljesen felfüggesztik, kivéve azokat a helyeket, ahol a közlekedés biztonság miatt szükség van rájuk. A parkok kevésbé használt részein szintén ritkábban vágnak füvet, a gyakran látogatott területeken pedig magasabbra hagyják a gyepet. A cél egyszerű, ha magasabb marad a növényzet, akkor jobban árnyékolja a talajt, lassabban párolog el a nedvesség, és könnyebben túléli a hőséget a zöld felület. A szakemberek emellett arra is figyelnek, hogy a méhlegelők továbbra is megmaradjanak, hiszen ezek fontos élőhelyet biztosítanak a beporzó rovaroknak. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint a klímaváltozás teljesen új szemléletet követel a városi zöld területek kezelésében. Úgy látja, hogy folyamatos alkalmazkodásra és új megoldások kipróbálására van szükség. A mostani intézkedés május végéig vagy visszavonásig marad érvényben, de a város arra számít, hogy a nyári hónapokban további hasonló lépésekre is szükség lehet. A változás tehát látványos lesz, több helyen vadabbnak tűnhetnek majd a parkok és a zöld sávok. A szakemberek szerint azonban most minden centiméter fű számíthat a város túlélésében. Feltörik a betont Budapesten, két forgalmas csomópont is zöldebb lesz, ahol eddig csak beton és autók voltak, ott hamarosan virágok, bokrok és fák jelenhetnek meg Budapest két forgalmas pontján. Újabb városi zöldítési projekt indul Budapesten. A főkert két olyan terelő szigetet alakít át, amelyeket eddig teljes egészében beton borított. Az egyik helyszín a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, a másik pedig az Árpád-fejedelem útja Margit hídhoz közeli szakasza. A fejlesztés a Fővárosi Önkormányzat közösségi költségvetési programjának a része. A cél pedig nem csak az, hogy szebbek legyenek ezek a forgalmas csomópontok, hanem az is, hogy ellenállóbb, fenntarthatóbb városi környezet jöjjön létre. A szakemberek direkt olyan növényeket választottak, amelyek jól bírják a városi hőséget és a szárazságot. A területekre többek között árvalányhaj, ökörfark, kóró, cickafark és más sziklagyepekre jellemző fajok kerülnek. A Kerepesi útnál, ha a közművek engedik, fákat is ültetnek, juharokat és szileket. A növényeket úgy csoportosítják, hogy segítség egymást a túlélésben a forró, szeles és szennyezett városi környezetben. Külön figyelmet fordítanak a csapadékvíz hasznosítására is. A növényágyakat mélyebbre alakítják ki, így az esővíz közvetlenül a gyökerekhez folyhat, nem pedig a csatorna rendszerbe kerül. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek majd, például veresgyűrűs somot és bibircses kecskerágót. A munkák idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, a kivitelezők ezért a közlekedők türelmét kérik. A projekt jól mutatja, hogyan próbál alkalmazkodni Budapest a melegebb és a szárazabb nyarakhoz, kevesebb beton, több növény, még a legforgalmasabb utak közepén is. Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon, össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a Vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat, mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet. De hogy is néz ki a valóságban egy Duna-Tisza csatorna, amikor a mesterséges csatorna tervét több száz éve felvetették, többnyire még csak gazdasági okok miatt került szóba. A Ráckevétől Szolnokig vagy Csongrádig tartó hajózható csatorna ugyanis megkönnyítette volna a teherszállítást. A 21. században viszont már a homokhátság vízpótlása lett az elképzelés elsődleges célja, és 2010-ben több párt is beletette a választási programjába. Az eltelt mintegy 300 év alatt ennek ellenére nem lett belőle szinte semmi. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Villám Budapest összegyűjtött néhány olyan budapesti helyet, amit legalább egyszer az életben minden gyereknek látnia kell. Ilyen például a Ringató. A Gróiron által alapított Ringató célja a zenei nevelés megalapozása már pár hónapos kortól. A foglalkozások országszerte megtalálhatóak Budapesten a Műpától kezdve a Vigadón át különböző színházakig, kerületi műházakig. A 30 perces programokra pár hónapos kortól az óvoda kezdetéig vihetjük a gyerekeket. A program különösen pici gyerekek esetében kifejezetten nagy segítség lehet az anyukáknak, hogy egy fél órás foglalkozás erejéig közösségben lehessenek. A foglalkozás alatt magyar és külföldi népdalokat, dajkarímeket, hangszerjátékokat hallgathatunk, énekelhetünk a kicsi és még kisebb gyerekeknek. A Városliget a következő állomás, ahova már a nagymama, sőt a dédmama is járt. A Városligetnek voltak jobb és gyengébb évtizedei, de az elmúlt években annyi fejlesztés történt, hogy nyugodt szívvel eltölthetünk itt egy egész napot, akkor is, ha a fűben bogarászásnál tovább akarunk menni. A bóklászáson túl itt van a Városligeti nagy játszótér, ahol a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek van lehetősége önfeledten tombolni. A 13.000 négyzetméteres játszótéren 6 különféle csúszda, 10 féle hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homokozó, 7 féle egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin található, és természetesen itt van Szinyei Mersepán léghajójának mása is. A játszóteret úgy tervezték, hogy korosztályonként mindenki megtalálja a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat, ez egyébként a balesetek elkerülése szempontjából sem mellékes. A Margit sziget egy örök Jolly Joker, tényleg minden korosztály számára ideális, kicsikkel pláne, csak pozitívumai vannak. Vihetünk magunkkal görkorit, kisbiciklit, futóbiciklit, gyakorolhatjuk a kerekezést, de felpattanhatunk egy bringó hintóra is, bár ez utóbbjára meglehetősen borsos lett az elmúlt években, de meghallgathatjuk a zenélő szökőkutat is szezonban. Bár a szigeti állatkert picike is nem kínálja ugyanazt az élményt, mint a fővárosi, kisebb gyerekekkel szuper program lehet az őzike nézegetés vagy a gólyák meglesése. És ha már állatkert, annak ellenére, hogy az árakon itt is meglátszik az infláció, kötelező program, akár többször is, hiszen méretei miatt képtelenség egyszerre bejárni, főleg nem gyerekkel. Kicsikkel és nagyokkal is érdemes a honlapot megnézni, előre eltervezni, hogy mi az, ami leginkább érdekelheti őket, és célirányosan a macik, majmok, nagymacskák vagy éppen az éjszakai állatok felé venni az irányt. Jó időben az igazi, de mivel rengeteg fedett helyszín is van, az eső vagy a hidegebb időjárás se tartson minket vissza. Hétvégén jó időben nagy a tömeg, ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes nyitásra érkezni, hogy legalább az első 1-2 órában viszonylagos nyugalomban nézelődhessünk. Az állatkert területén van több játszótér, kisállatsimogató, vursli és körhinta, ha az energiaszint még kitart, akkor érdemes ezeket is meglátogatni. Jó program a libegő az Erzsébet kilátóval, vagy a Normafával. Ez is olyan programcsomag, ami egy energiabomba 5-6 évesnek is sok lenne, úgyhogy nekünk kell úgy összeraknunk a programot, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A libegő Erzsébet kilátó autóval is megoldható, és ha nyitásra érkezünk, akkor végzünk körülbelül egy délelőtt alatt, ami fontos lehet, hogy ágyban vagy babakocsiban, de gyerekünk még aludjon ebéd után. A libegő 10-kor nyit, és évszak függő, hogy meddig tart nyitva, ezt a honlapon ellenőrizhetjük. A menetidő 12 perc, a Jánoshegyi állomás mellett büfék és játszótér is található. Egy kis móka után egy 10-15 perces kaptatóval felérünk az Erzsébet kilátóhoz. Szép időben valószínűleg nagy a tumultus, de érdemes kivárni a sorunkat a lenyűgöző kilátásért. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villám Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította.

kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Mária Noszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A Visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
2: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlod a kalcium-hidroxiapatit tartalmú kollagén stimuláláson alapuló beavatkozásokat?
2: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 1962-ben Kelet-Afrikában volt egy nevetés járvány. Elképesztő a történet, mindmáig rejtély, hogy mi okozhatta ezt a bizarr jelenséget. 1962-ben Tanzánia nyugati részén, ahogy ezt Rimóci Ancsa írja a nőklapján, az akkori Tanganyikán hisztérikus nevetésben tört ki három diáklány. Erről egyébként így imit amot lehet olvasni a neten. Néha előkerül ez a történet, de azért érdemes egy kicsit jobban belemenni és beleásni ebbe magunkat. A látszólagos jókedve a három diák lánynak a tanulók több mint felére is átterjedt, és aztán a kontrollálhatatlan nevetés hullám közel két teljes hétig tartott, a dolog pedig annyira elfajult, hogy az iskolát is be kellett zárni. Viszont ez csak a kezdet volt, a nevetés járvány átterjedt más szomszédos közösségekre is, jellemzően serdülőkorú diákokat és fiatal felnőtteket érintett, a tanárokat és az időseket javarészt teljesen elkerülte, és közel 1000 embert, illetve további 14 iskolát megfertőzött idézőjelben, és ugyan senki nem halt bele a jelenségben nyilván. A közel másfél éven át tartó nevetés hullám jócskán megviselte az afrikai közösségeket. Elsőre nyilván mókásnak tűnik, a helyzet azonban közelesen volt ennyire bizalomgerjesztő és vidám. A pszichés jellegű nevető görcs, vagy egy hétköznapi nyelven szoktuk mondani röhögő görcs, mert hogy tényleg van ilyen, egy iskolás lány szorongásának a tüneteként jelentkezett, ami végül fékezhetetlen láncreakciót indított el a régióban. Az érintetteket több órán át a kimerülésig tartó nevető és síró görcsök kínozták felváltva, amiket aztán bizony esetekben már bőrkiütés, extrém ingerlékenység és erőszakos fellépés is kísért, hiszen a psziché ilyenkor már teljesen a teljesítő és tűrő képességének a határán van. A jelenséget Christian Hempelmann nyelvész és humorkutató, a Texasi A&M Egyetem munkatársa kezdte el vizsgálni. A nevetés járványt a tudós egyfajta úgynevezett szociogén tömegbetegségként jellemezte, ami jellemzően extrém és tartós stressz helyzetekben, különösen nagy nyomás alatt álló társadalmakban és országokban fordulhat elő, legalábbis más észszerű magyarázatot eddig még nem talált a történtekre, sem ő, sem más. A tömeges pszichés reakció nem csak kényszeres nevetés, de például rosszul lét, szédülés és légszomi formájában is jelentkezhet. Évekkel ezelőtt Koszovóban és Afganisztánban is történt már hasonló eset. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy sírás lesz a vége, amikor ennyire pörög az ember, és lám ezért, meg azt is szoktuk mondani, hogy önszórakoztató üzemmód, aminek sírás lesz a vége, mert az ember már annyira fáradt és annyira szorong, hogy valahol ki kell engedni a gőzt, mint ahogy a Szafiban a bocsinkai degenere ki engedi a gőzt a fején, azon a kis lemezkét ugye felemeli ezzel a kis csapocskával, azt hiszem valahogy így. És akkor fölidegesíti magát, eltávozik a stressz, a gő kiengedi a gőzt, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, és meg is nyugszik. De nyilván egyébként itt már azért az összefüggést megláthatjuk a krónikus stressz és a tömeghisztéria között. Számtalan tanulmány igazolta ugyanis, hogy az emberek egyedül kevésbé találják viccesnek azt, ami mások társaságában alapvetően röhögnének, amit egyébként nem egyszer magunkon is észrevettünk már. A jelenséggel a szitkomok, vagyis a szituációs komédiák alkotói is tökéletesen tisztában vannak, nem véletlenül bevett szokás előre felvett nevetéseket ékelni egy-egy poénos jelenet közé. Dr. Hempelmann szerint a kelet-afrikai esetnek semmi köze a humorhoz és elkeserítőnek találta, amit egyes kutatók állítanak erről a jelenségről. A nevetés tényleg ragályos, ebben a helyzetben viszont minden másról árulkodik, csak a humorérzékről nem, és előbb szól a megküzdési stratégiák hiányáról, semmint a jókedvről. A pszichogén betegségeknek idegi tünetei is vannak, a nevetés pedig csak egy ezek közül, mert hogy ilyenkor az egyénnek nincs hatalma a stressz felett, és nem tud másként válaszolni a nyomásra. Egy ilyen személy általában fiatal, inkább nő, mint férfi, ahogy szokták mondani a tudósok a felmérések alapján, és inkább alkalmazott, mint felettes. Szavakkal képtelen kifejezni a mentális szenvedést, a szorongást, a nyomást, és egyedül a testi reakciói adnak lehetőséget arra, hogy a környezete felé is jelezze a bajt. Mindezzel én arra akartam kiukadni, hogy ne higgyük, hogy csak gyerekkorban létezik a túlpörgés, az az úgynevezett hisztérikus nevetés, amikor már nem is nevet a gyerek, hanem egészen túl van pörögve, és már látjuk, hogy ennek nem lesz jó vége. No, hát ez ugyanígy előfordulhat bármelyikünkkel, bármikor felnőtt korban is, úgyhogy figyeljünk magunkra, és figyeljünk egymásra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltsd Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szállítható.

rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az, hogy tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe,

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokszor előfordult szerintem veletek is, ahogy velem is, hogy az ember újabb parfümöt vesz, és vagy kap ajándékba, és gyűlnek a parfümök, és akkor egyszer csak nem tudjuk, hogy vajon mondjuk a legrégebbi, vagy a legrégebbi előtti régi parfüm, az vajon jó-e még? Lejár-e vajon a parfüm? Azt mondják, hogy a parfümöknek nincs lejárati ideje, de bizonyos körülmények idővel mégiscsak ronthatnak a minőségén, úgyhogy itt van néhány tipp, hogy mire érdemes figyelni, ha régi parfüm akad a kezünkbe. Valószínűleg sokunkkal előfordult már, hogy a tavaszi nagy takarítás során előbukkant, például a fiók mélyéről, vagy előkaptuk, hogy jaj, ezt régen hogy szerettem, most is magamra fújom, de furcsa volt az illata. De szerencsésebb esetben az ember nem rögtön magára fújja a régi parfümöt, hanem belefújunk a levegőbe, megszaglasszuk, ó, eszünkbe jut, jaj, Istenem, mennyi idős voltam, hol jártam, amikor ezt használtam. Na de hát ilyen az is előfordul, ugye, hogy egyszer csak észrevesszük, miután a levegőbe fújtunk, hogy nem egészen olyan az illat, mint amire emlékszünk. Hát azt már tudjuk, hogy a lejárt szavatossági idejű smink és bőrápolási termékeket ki kell dobni, de ha nem is tartjuk be mindig ezt a szabályt, mert ugye az ember azért hajlamos tovább használni őket, az allergiás reakciókkal és a kellemetlen, akár bakteriális fertőzésekkel is számolni kell. De vajon ugyanez vonatkozik-e az illatanyagokra is? Tényleg meg tud-e romlani egy parfüm? Alexia P. Hammond parfümőr szerint az összetevők, a fényhatás, meg a tárolás helye az, ami befolyásolja az illatanyagok későbbi minőségét. Mert hogy az idő múlásával a parfümök hajlamosak az oxidációnak nevezett kémiai folyamaton átesni, ami tulajdonképpen akkor megy végbe, amikor az illatanyag oxigénnel vagy más oxidáló hatású anyagokkal érkezik. Magyarán, minél több oxigén van a üvegben, annál gyorsabban romlik a folyadék. Ha tehát egy üveg több mint felét elhasználtuk már, akkor inkább ne sporoljunk vele, hanem próbáljuk meg nem csak a különleges alkalmakkor magunkra fújogatni, hanem kényelmesen használjuk el minden nap. Mert ha sosem nyitunk ki egy parfümöt, és az üveg is tökéletesen zár, akkor akár évtizedekig is megőrizheti a minőségét, ellenben azzal, ami már használatban van. Sarah McCartney parfümőr elmondása szerint pedig kifogástalan illatot érez az ember, hogyha egy bontatlan parfümöt nyit ki, mert például ő, amikor kinyitott egy 100 éves Guerlain L'Or Bleu-t, ami egy légmentes üvegdugónak, sötét tárolóhelynek és a parfüm érintetlenségének is köszönhette azt, hogy tökéletesen az az illat volt, ami ennek lennie kellett. A régebbi parfümök viseléséről egyébként megoszlanak a szakértői vélemények. Egyesek szerint, még ha nincs is meg az eredeti szakhatás, attól még egy régi parfümnek is lehet finom illat, és egy sikeres bőrpróba elvégzése után nyugodt szívvel használhatjuk tovább. Elképzelhető az is, hogy az illat feljegyei kevésbé lesznek érezhetők, viszont a megmaradt alapjegyek továbbra is élvezetessé tehetik a viselését. Viszont McCartney nem javasolja azt, hogy régebbi parfümöt fújunk magunkra, akkor sem, hogyha annak tökéletes az illata. Egyes természetes és szintetikus anyagok hosszú idő elteltével ugyanis bőr irritációt okozhatnak. A citrusfélék illóolai természetes molekulákat tartalmaznak, amelyek idővel érzékenységet előidőzhető anyagokká oxidálódnak, és ezzel növelik a használat során keletkezett vagy keletkezhető kiütések kockázatát is. Így aztán az a legbiztonságosabb, hogyha egyáltalán nem használjuk őket magunkon. Nyilván nem mindegy az összetétel sem, mert szakértők szerint az illatanyagok összetételőtől függően 2-3 éven belül érdemes elhasználni a parfümöket. Manapság a legtöbb illatszer szintetikus eljárással készül, magyarán laboratóriumi körülmények között lemásolják a természetes alapanyagok illatát, így aztán tovább megőrizhetik ezek a minőségüket. Ellenben a szintisztán természetes anyagokból összeállított termékekkel, amelyek közül leghamarabb a citrusos illatjegyek veszítenek az erejükből, na azokra már figyelni kell, úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy az ember résen legyen és észrevegye, hogy lejárt a parfüm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma az egyik legnagyobb találmányhoz kötődő legnagyobb emberről lesz szó, ráadásul magyar emberről, az én egyik személyes kedvencemről, Szent Györgyi Albertről. 1893. szeptemberében született Budapesten és Woodshallban, Massachusettsben 1986. október 22-én hagyta el a földi világot. Ahogy mondtam, Nobel-díjas, de emellett Kossuth-díjas, zseniális magyar orvos és biokémikus, a szülővárosában a Lónyay utcai református gimnáziumban érettségizett, tehát Budapesten, majd 1917-ben aztán a Budapesti Tudomány Egyetemen szerzett orvosi oklevelet, az első világháborúban orvosként vett részt, miközben pedig erősen ellenezte a háborút. A sebesülése után leszerelték, és Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Gröningenben folytatott tanulmányokat szerte-szerte a világban. Nagyon nagy tudásra és fontos tapasztalatokra is szertett a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia és a fizika-kémia terén is. Cambridge-ben F.G. Hopkins professzor biokémiai tanszékén megszerezte a második doktorátusát, ezúttal kémiából, és azután egy évig az Államokban dolgozott. Klebesberg Kuno magyar kultuszminiszter hívására visszatért Magyarországra, és 31-től a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Vegyészeti Intézetének volt a professzora, 45-től pedig a Budapesti Tudomány Egyetem orvoskarának biokémia professzora. 1947 végén hagyta el a hazáját, és a Boston melletti Woodshallban folytatta a munkásságát. 47 és 62 között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának volt az igazgatója, 1962-től pedig a Dartmouthi Egyetem tanára lett. 1986. október 22-én távozott el, ahogy azt már mondtam. A 60-es évek elejétől gyakran látogatott Magyarországra, többször szerepelt a rádióban, a tévében. Egy nagyon szókimondó, tréfálkozó professzornak ismerték meg az emberek, és igen népszerűvé vált, és aki kíváncsi egy kicsit jobban Szent Györgyi Albertre, mint ahogy én is, és utána olvas akár a neten, akár könyvekben, akkor bizony bebizonyosodik ez, hogy valóban egy nagyon-nagyon-nagyon jó fejember volt. Nagyon okos, nagyon jó fej, és roppant őszinte. Szent Györgyi Albert legfontosabb tudományos eredményei az 1920-as évek végén jelentkeztek, és akkor most térjünk át erre. A mellékvesében egy C6H8O6 összetételű anyagot talált, amit hexuron savnak nevezett el, ez 28-ban történt. Ezt az anyagot csak nagyon nehezen és igen kis mennyiségben tudta csak izolálni, így aztán nem sikerült alaposabban kivizsgálnia, viszont hazatérte után Szegeden megállapította, hogy a paprikából nagyobb mennyiségben lehet kivonni ezt a bizonyos hexuron savat, így elvégezhette az alapvető kísérleteket ezzel az anyaggal. 1932-ben a hexuron savat a C-vitaminnal azonosította, és mivel korábban már ismerté vált, hogy a C-vitamin egy hiánybetegség, a skorbut ellen igen hatásos, ezért a hexuron savat askorbinsavnak nevezte el. Munkásságának köszönhetően aztán a későbbiekben a paprikából nagy mennyiségben lehetett C-vitamint előállítani. A Nobel-díjat odaítélő bizottság 1937-ben Szent Györgyi Albert tudományos eredményeit méltatva azokat hangsúlyozta ki, hogy a biológiai égés folyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért érdemelte ki a rangos orvosi és élettani nemzetközi tudományos elismerést. Szent Györgyi Albert az izom működésével kapcsolatban is alapvető eredményekre jutott, elsősorban az izom fehérjeinek szerepét kutatta az izom összehúzódásban, a szubmolekuláris vizsgálatok után érdeklődése a rákbetegség, a rossz indulatú daganatok felé fordult, hosszú ideig foglalkozott a sejtszintű szabályozás jelenségeivel is. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta 1938-ban, és 1987-ben, egy évvel Szent Györgyi halála után a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvette a nagy tudós nevét. Ez az egészen tömör, fontos tudnivalók csokra Szent Györgyi Albert-tel kapcsolatban, de én azt javaslom, hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban belemerülni ebbe, vagy akár a rákkutatással kapcsolatos tanulmányaiba és kutatásaiba Szent Györgyének, akkor érdemes utána olvasni, mert nagyon-nagyon fontos és érdekes dolgokat írt le, és fedezett fel a rákbetegség, annak kezelése és a C-vitamin bevitel között.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaltátok már azt, hogyha az ember fáradt, akkor fáradt adja a bizony rossz, de legalábbis rosszabb döntéseket hozunk, mint amúgy. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de a naponta meghozható döntéseink száma véges, mert hogy a mentális energiánk jelentősen lecsökken a döntések okozta kimerültségtől. Az akaraterünket tápláló energiaforrásunk bizonyos szintig enged bennünket hatékony döntéshozásra és választásra, hogy ezt a BN is írja. Hihetetlen, de a döntéshozás is konkrétan fárasztó, hogy idő után ugyanis kimerül az akaraterünk, és már nem leszünk képesek újabb választásokat eszközölni, ekkor jelentkezik ez a bizonyos döntési fáradtságnak nevezett állapot. De nem úgy kell elképzelni ezt, mint amikor egy fárasztó edzés után az embernek egy morzsányi ereje sem marad. A fáradtság ebben az esetben úgy mutatkozik meg, hogy a döntések fokozatosan lesznek egyre és egyre nehezebbek, és minden egyes döntés elfárasztja az agyat, és a következő választás már nehezebben megy, és hogyha ez csak mondjuk arról szól, hogy almát tegyek, vagy sajtot, vagy a kettőt együtt, már az is kicsit nyűgössé válik. Mi történik akkor, hogyha fáradtan hozzuk meg a döntéseket? Hát hajlamosak vagyunk ilyenkor végig sem gondolva a következményeket hirtelen döntést hozni, vagy épp ellenkezőleg elkerülni a döntéshozatalt. Hosszú távon egyik sem a legjobb megoldás, nyilván sokkal jobb, hogyha az ember előre gondolkodik és próbál spórolni a mentális energiával. Bármennyire furcsán hangzik is, érdemes minimalizálni a döntések számát, legyen szó akár egy nagyobb horderejű vagy kisebb jelentőségű választásról, mint például kitalálni a reggeli öltözékünket, vagy a hétvégi ebédet, vagy az uzsonnánkat, de Mark Zuckerberg nem véletlenül hord szinte mindig szürke pólót, mert állítólag így elkerül, hogy nap mint nap azon tanakodjon, hogy reggel mit vegyen fel, vagy a boltban mit vásároljon magának, vagy hogy egyáltalán nézegesse például a neten azokat az oldalakat, ahol a divatosabbnál divatosabb, vagy a neki tetsző ruhákat megvegye. Nem véletlenül járt ugyanabban a ruhában Steve Jobs sem. Hogy nap mint nap az ember ezen is gondolkodik, ezt is félre lehet tenni akkor, hogyha ugyanúgy öltözködünk, úgyhogy erre a döntésre más energiát nem is kell fordítani, másra használhatjuk azt, amit erre fordítanák, akkor, hogyha mondjuk úgy öltözködnénk, mint Steve Jobs, vagy pedig, ahogy a Mark Zuckerberg. A döntések időpontja is számít, ez is fontos, mert valóban sikeresen csökkentjük a döntéseink számát, ha előre kialakítunk néhány rutint, és így kiiktatjuk a sok apró választásra fordított energiafelhasználást. Segít például, ha lefekvés előtt kikészítjük a másnapi ruhát, végig gondoljuk, hogy mit akarunk reggelizni, milyen uzsonnánk lesz, esetleg elkészítjük előre, hogy milyen teendőink lesznek másnap a nap folyamán, és ha már a reggelit említjük, nagyon fontos a nap első étkezése, mert innen nyerünk energiát, amiből aztán az akaraterő is táplálkozik, úgyhogy ha szeretnénk használni a fejünket, akkor bizony nem szabad kihagyni a reggelit. Érdemes a délelőtt folyamán meghozni minden fontosabb döntést, akkor még frissek vagyunk. A nehezebb feladatokat is megéri a nap első felére csoportosítani, és a nap végén már mentálisan is, amikor elfáradtunk, akkor csak a rutinszerű feladatokkal kell foglalkozni, amik igazából nem igényelnek sok gondolkodást. Egy jó döntéshozó az nem születik annak, hanem képes lesz beosztani az idők során a gyakorlat alapján, a rutin alapján az energiáját, és tudni fogja, hogy melyik döntésre mennyit érdemes felhasználni. Olyan szokásokat vesz föl, amik segítenek gondolkodás nélkül rutinszerűen elvégezni az egyszerűbb feladatokat is, kerüli azokat a helyzeteket, amikor túl sok választási lehetőség adódik. A nehéz döntésekre pedig rákészül, és igyekszik kipihenten energikusan hozzáfogni. A fontos kérdésekben való döntést egészen biztosan nem hozzuk meg elhamarkodottan és fáradtan, és így aztán érdemes egy kis önismeretet is gyakorolni, és inkább elkerülni a döntéshozást, hogyha tudjuk, hogy nem vagyunk mentálisan a toppon. Ezekre mindenképpen érdemes figyelni, inkább vállaljuk a döntés elnapolását, mint hogy meggondolatlanul és vagy hirtelen rossz döntést hozzunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan jelenik meg a biztonság technikában, a hétköznapjainkban, akár a magánéletben, akár pedig ipari szemléletben, vagy mondjuk a rendfenntartásban a mesterséges intelligencia? Nagyon izgalmas dolgok jönnek. Vendégem Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő, az Axonsoft Hungary Country Managere, akivel ezekről beszélgetünk. Szia Feri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon izgalmas a kérdés, amit feltettél. Elsősorban a mesterséges intelligencia hatékonyabbá tudja tenni a videós megfigyelést, azáltal, hogy egyértelműen fel tudja ismerni azokat az objektumokat, amiket fel kell ismerni. Legyen az egy ember, legyen az egy jármű, legyen az egy bármilyen más olyan tárgy, amit elsősorban a deep learning technológiával, tehát a mély tanulási technológiával tanítunk meg a mesterséges intelligenciának felismerni. Maga a fejlesztési folyamat az egy kicsit energiaigényesebb, erőforrásigényesebb. Amikor már megvan az analitika, akkor utána viszont nagyon jól alkalmazható a biztonság technikában. Nem csak ezekre a dolgokra alkalmazzuk, hanem olyan egyéb emberi viselkedés megfigyelésére és felismerésére is, amik szintén hatékonyabbá teszik a videó megfigyelő rendszereket. Azért, mert nem kell, hogy folyamatosan a monitorokat nézzék a biztonságtechnikai szakemberek. Ezekben a monitorozó helyiségekben nem ritkán láttam már olyat is, ahol 38-40 kijelzőn több mint 1000 kamerakép volt kint. Nincs ember, aki ezt át tudná látni, aki ezt érzékelni tudná a rajta lévő anomáliákat, és ebben segít a mesterséges intelligencia, hogy felismerjék és megmutassák azokat a dolgokat, amikre oda kell figyelni, ami további intézkedést igényel. Tehát egy olyan átfogó, hatékony működést tesz lehetővé a biztonságtechnikában, ami jóval az eddigi hatékonyság felett van, illetve humán erőforrás szempontokat is figyelembe véve kevesebb emberrel lehet ellátni egy magasabb biztonsági szintet.
1: Ez a hétköznapokban, Feri, mit jelentett? Mondjuk egy lakásban elhelyezett kamera, ami most már tök gyakori, hogy a telefonunkról figyelhetjük nyaralás közben, hogy mi történik otthon, vagy megfigyelhetjük akár a babysitterünket is. Például az szabad-e? Ha már itt tartunk.
2: Saját otthonunkban, hogyha babysitternek elmondjuk és felvilágosítjuk arra, hogy ilyen irányú megfigyelés történik, és ebbe ő beleegyezik, akkor igen, akkor lehet. Ez a saját otthonunkra korlátozódik, tehát közterületen egészen másfajta szabályok érvényesek, de mindenféleképpen olyan személyes vagyon biztonságát irányzó megfigyelésről lehet csak szó, ami indokolják.
1: Mi a helyzet azokkal a kamerákkal, amik a lakásunk, az ingatlanunk ingóságaink biztonságára vannak felszerelve, vagy annak érdekében?
2: Saját tulajdonban lévő háznál, teleknél, bármilyen olyan helyen, ahol a saját tulajdonunkat figyeljük meg, ott nincsenek korlátozások, tehát ott akár az arcfelismerést be tudjuk állítani. Teszem azt a bejárati ajtó fölé helyezett kamera, ha felismeri, hogy a feleségem, a gyerek vagy én érünk haza, akkor automatikusan kinyitja nekem az ajtót, fölkapcsolja a villanyt, tehát egy ilyen fajta automatizációt is be lehet vezetni. Itt nincsenek korlátozások, itt arra kell odafigyelni, hogy amikor a közterület is benne van a látómezőben, tehát a kamera látómezőjében, akkor azokat a részeket, ahol közterület van, azokat ki kell blúrolni, ki kell takarni, hogy ne rögzítse a helyi rendszerünk. Ez, hogyha egy esetleges ellenőrzés van, és észreveszi a hatóság, akkor ez akár még büntetésre is adhat okot.
1: És ha már büntetés, akkor beszélni fogunk a következőkben arról is, hogy ez a bizonyos mesterséges intelligencia biztonságtechnikában magas szinten hogyan tudja elősegíteni a rendfenntartást, vagy esetleg adott esetben egy, két, három vagy több nyomozást, mondjuk rendszer szinten is ugye ismerjük már azokat a filmeket, ahol láttunk egészen elképesztő technológiákat, hogy ez a valóságban hogyan van, ezzel folytatjuk majd. A mai műsor vendége Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem ma Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, vele beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan jelenik meg, és milyen szerepet foglal el, vagy mekkora területet foglal el a biztonságtechnikában, és ebben az esetben most arról beszélgetünk, hogy a rendfenntartásban, a nyomozásokban, a megfigyelésekben ez milyen szerepet kap, hiszen mindannyian látjuk most már a streaming szolgáltatóknak köszönhetően azt a töménytelen mennyiségű kémes témájú filmet, amiben látni azokat a technológiákat, amikhez képest szerintem a valóság már messze-messze jár. Hogyan jelenik meg, és hogyan segíti a biztonságunkat, a rendfenntartást a mesterséges intelligencia felé?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Nekem az egyik kedvenc filmem az a Célszemély, 2011-ben készült, és hihetetlen technológiát vonultat fel már akkor. Több ismerőssel, szakértővel beszélgettem már, hogy elképzelhetetlen, hogy ez a technológia nem állt rendelkezésre már akkor is. És ezt kell mondanom, hogy most is a technológia rendelkezésre áll. Tehát az, hogy egy személy lekövetése, speciális rendszámnak a követése, akár több településen keresztül, ez már a rendelkezésünkre áll. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen lehet olyan nyomozott cselekményeket végezni már a kamerák segítségével, és nem csak az utólagos felderítésre gondolok, hanem akár a megelőzés vagy a nyomonkövetés is ide tartozik, uh-huh. amelyekben lehet követni, lehet nézni azt, hogy ki merre, hogy jár, és ugye ez adja azokat a negatív érzéseket is az állampolgároknak, amikor általában az első reakció, hogy őt ne figyeljék meg közterületen sem. De ott a másik oldal, amikor egy bűncselekmény áldozatává válik, akkor már rögtön az ellenkezőjét fogja mondani, hogy miért is nem látta a kamera azt, hogy mi történt vele, és miért nem járt el a hatóság az ő érdekében, az ő sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítésében.
1: Feri, a mostani időszak a bűnmegelőzésben valóban sokkal hatékonyabb már, gyorsabban pörögnek ki idézőjelben, hogyha szabad ezt a szót használni, az esetek, vagy leltek megoldása, lelnek megoldása a rendőrök, a bűnüldöző szervek, annak köszönhetően, hogy most már azért rendelkezésre a mesterséges intelligencia, a CCTV-k, a köztér kamerák, akár egy arcfelismerő, akár egy drónos megfigyelés, akár most, hogyha csak itthon, vagy akár ezt a világra kiterjesztve mondjuk és nézzük.
2: Pontos információim a jelenleg folyó és aktív nyomozásokról nincsen, de tudott arra, hogy én elég még ott nem vagyok aktív állományban, de úgy hallottam ismerősöktől, akik még ebben a hivatásban dolgoznak, hogy egyértelműen pozitív és igen a válasz a kérdésedre. Tehát lerövidíti a nyomozati cselekményeket, pontosabb képet tudnak kapni arról, hogy mi történt. A felderítésben is komoly szerepet tud játszani az, hogy egyértelműsítik a szereplőknek a szerepét, hogy milyen szerepet játszottak az adott cselekményben. Tehát ezek mind olyan jellegű felderítések, amik gyorsabban, hatékonyabban készülhetnek el a mesterséges intelligencia és egyáltalán a kamerarendszer fejlődése kapcsán kapott plusz információkkal.
1: A világ melyik részén használják leginkább, vagy a leggyakrabban, vagy a legszéles körülben a mesterséges intelligenciát a biztonságtechnikában?
2: Amiről információnk van, az Egyesült Államok, uh-huh. amiről nincs információnk, az Kína. Uh-huh. Tehát ők egy valami egészen elképesztő módon használják a technológiát. A hírekben is lehetett olvasni, hogy egészen másfajta jellegű dolgokat is a kamerarendszerrel, illetve az audio rögzítés

0: részletekkel tudnak követni, illetve pontozni. Erről nincs hivatalos információnk. De az Amerikai Egyesült Államokban például a kaszinókban van egy olyan bevett gyakorlat, hogyha valaki csal egy kaszinóban, akkor az ő arcát és a felvételt közé teszik az összes kaszinó számára elérhető módon, és így már egy akár egy 2000 kilométerre távolabb lévő kaszinóba is másnap már nem engedik be, tekintettel arra, hogy ő elkövetett már egy hasonló bűncselekményt egy másik kaszinóban. Tehát így itt tartanak ők.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, vele beszélgetünk a mesterség és intelligencia biztonságtechnikában történő alkalmazásáról, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő a vendégem a mai műsorban, a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában alkalmazott voltáról és területeiről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Ferivel, de azért érdemes lenne arról beszélgetni egy kicsit, hogy te szakértőként mit javasolsz azoknak, akik szeretnék a mesterséges intelligenciát, a saját biztonságuk, az autójuk biztonsága, a gyerekük biztonsága, ingóságaik, ingatlanok biztonsága érdekében bevetni.
2: A magánszemélyeknél, a családi házaknál, vagy akár lakásoknál is feltelepített kamerarendszer nagyon sokan tud segíteni abban, hogy olyan személyek, akik nem a család tagjai, például arra riasztást tud adni, és itt még egyszer mondom, hogy a területen belül, tehát ugye a kerítésen belüli tartózkodásra gondoltam, a közterületek megfigyelése az ugye minden tekintetben tiltott, de amennyiben már valaki bejön a mi teritoriumunkra, akkor az ő arca már tulajdonképpen szabad préda a mesterséges intelligencia számára is, és amennyiben ez egy ismeretlen arc, akkor akár egy riasztást is lehet beállítani ezekbe a rendszerekbe. Nem kell ennyire elvetemült dolgokra gondolni, egész egyszerűen az, hogy a területen belül felismerjük azt, hogyha egy személy, egy ember mozog egy bizonyos területen, és arra riasztást kapunk, akkor az megakadályoz mindenfajta olyan téves riasztást, amikor a tyúkunk, a kutyánk, a lobunk, a szamarunk megy abba a területbe, erre ugye nem kell, hogy riasztást kapjunk. Uh-huh. Hát ezeket a dolgokat nagyon-nagyon rugalmasan lehet kezelni.
1: Hogyha ezt biztonságtechnikai szempontból nagy léptékben nézzük, mondjuk gyáraknál, intézményeknél, ott merre fejlődött a biztonságtechnika mesterséges intelligencia szempontból?
2: Köszönöm a kérdésedet. Az alapbiztonságtechnikán túlmutatunk már jót, nem? Tehát nem csak a területfigyelés, a kerítés vonalának figyelése, a idegenek behatolása és beléptető rendszerekkel való integrációról beszélünk, hanem van olyan, például egy olyan debreceni cég, akik arra használják, hogy a különböző reklamációs ügyeiket gyorsabban tudják intézni. Ez úgy működik, hogy mi egy QR kódot felismerünk, ami rá van téve erre a raklapra, és körbe videózzuk annak az állapotát. És amikor ez megvan, akkor utána teljesen simán elhagyja a területet a raklap, és hogy a reklamáció érkezik esetleg, akkor utána a szállítólevél, amit tartalmaz ez a QR kód, alapján vissza lehet keresni azokat a felvételeket, amikor ő elhagyta ez a raklap a területet, és kiderül az, hogy rajta volt-e minden doboz, hogy nem volt sérült, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és több 10 milliós megtakarítás jelent már az adott cégnek, akinél ez a projekt lezajlott. Tehát nem kizárólag, és nem csak is a biztonságtechnikára használják már, hanem egy sor olyan dologra, amiről napokat tudnék mesélni.
1: Mi a legérdekesebb, vagy a legizgalmasabb, amivel találkoztál ezzel kapcsolatban?
2: A mesterséges intelligencia felhasználása kapcsolatban?
1: Uh-huh. Igen, a biztonságtechnikában.
2: Tulajdonképpen egy kettős autentikációs rendszer megvalósítása az egyik magyarországi egyetemen, amikor a szerver szobába olyan illetéktelen személyek is bementek, kölcsönvett kártyával nevezik így, ami nem az övék volt, és erre felkértek minket, hogy tervezzük meg, hogy mi legyen az a megoldás, ami ezt biztonságosan tudja kezelni. Egy kamera elhelyezés, egy arcfelismerés és a kettő, tehát az arcfelismerés és a kártyaadatoknak az összevetése megakadályozza azt, hogy akár eltulajdonított, akár talált kártyával valaki be tudjon jutni egy olyan helyre, ahova neki nem szabad. Tehát ugye egy olyan kettős autentikációt vezetünk be, ami az arcfelismerésen és a kártyaadatokon alapul, természetesen GDPR megfeleléséggel együtt, ugye ez nem csak az egyetemeken, hanem egész Magyarországon érvényes már, mióta 2018-ban életbe lépett.
1: Mire kell a leginkább odafigyelnünk, Feri, hogyha a mesterséges intelligenciát használjuk ebből a szempontból, akár otthon, akár pedig mondjuk egy nagy cég vezetőjeként?
2: Az analitikák mindig és mindenkor úgy dolgoznak, ahogy be vannak állítva. Ez most eléggé faramúci módon hangzik. Nekem még szoftverfejlesztők mondtak azt, hogy nem a szoftver a hülye, hanem egyéb olyan dolog lett beállítva, amire nem vagy nem úgy képes, vagy nem alkalmas arra maga a szoftver. A mesterséges intelligenciás felhasználás is jelen pillanatban azért még elég szigorú szabályok szerint működik, és korlátok közé van szorítva. Tehát az öntanuló és olyan előrejelző analitikák, azok most vannak fejlesztés alatt, amikor meg lehet majd kapni azokat az információkat, amiket egy emberi szem, egy emberi agy jelen pillanatban tud még csak önállóan elemezni, a mesterséges intelligenciát most tanítjuk erre.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy fogunk még veled beszélgetni itt a műsorban, hiszen mindig vannak újdonságok, ez a terület, ez úgy fejlődik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A vendégem volt Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, akivel a mesterség és intelligencia biztonságtechnikában elfoglalt szerepéről beszélgettünk. Köszönöm szépen az idődet.
2: Én köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: Best of
1: Manna FM.
0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Szoktuk volt mondani, hogy a szépség belülről fakad, és ez két irányú történet. Ugye az egyik az a belső szépségre utal, ugye a lelkünk, a személyiségünk szépségére. A másik viszont az, hogy bizony belülről is kell dolgozni azon, belsőleg is kell foglalkoznunk a szépségünkkel, ahhoz, hogy valóban szinten tudjuk tartani az egészséges szépséget, ami azt jelenti, hogyha rendben van a bőrünk, hogyha az ásványi anyag és a vitamin szint a szervezetünkben a megfelelő szinten van, akkor természetesen sokkal könnyebb a szépségápolás is. No, úgyhogy elhatároztam, hogy el fogok mondani egy csomó olyan ásványi anyagot és vitamint, amivel nagyon-nagyon sokat tudunk tenni, például a hajunk, a bőrünk, a körmeink szépségéért. Ez a kovaföld. Őt választottam mára, egy zseniális dolog a kovaföld, egy zseniális anyag. 15 féle természetes ásványi anyagot tartalmaz, ez a magnézium, kálcium, szilícium, dioxid, nátrium, vas, nagyon sok nyomelemet, titán, bor, mangán, réz, cirkónium, és ezek az ásványok egészségesebbé, fénylőbbé teszik a hajat, a bőrt és a körmöket, de ez csak az egyik hatása. 1939-ben egy Nobel-díjas professzor Adolf Butenandt bizonyította be, hogy az élet nem létezhet szilícium-dioxid nélkül. Ugye a könyvében, a Víz és Sóban, amit ebben a percben viszont akkor ezúttal ajánlok is olvasásra, dr. Barbara Hendel jelentette ki, hogy a szilícium-dioxid a legfontosabb ásványi anyag az emberi egészséghez. Na de akkor most, ami a szépséget illeti, az is nagyon fontos a kovafölddel kapcsolatban, hogy a vizsgálatok nem találtak káros mellékhatást, túl nagy mennyiség használatával sem. Az étkezési minőségű kovaföld 100%-ban természetes és szerves forrása a szilícium-dioxidnak, ami a biztonságos ebből a szempontból a környezetre, a kedvencekre, a háziállatokra, az emberekre tiszta üledékes rétegből nyert, és az egyik legtisztább, ami rendelkezésre áll. Hogy miért érdemes használni a kovaföldet? Hát kérem szépen, az egyik leghatékonyabb szépítőszer, haj, bőr, köröm, amit már az imént említettem, ennek a tápláléka tulajdonképpen a kovaföld, de emellett még nagyon fontos az is, hogy tulajdonképpen a sejtmegújításban van neki a kovaföldnek nagyon nagy szerepe, megerősíti a szövetek szerkezetét, elengedhetetlen a csontképződéshez, a fogak erősségének a biztosításához, az ízületi porcok rugalmasságának a megőrzéséhez. Nagyon-nagyon ritkán hallani ezt a hialuronsavról, a kollagérről, ezeknek a pótlásáról. Például nagyon-nagyon sokat beszéltünk már mi is, nagyon sokat hallani ezt szakértőktől, de hogyha arról beszélünk, hogy az ízületi porcok rugalmassága sosem kerül szóba első körben, a kovaföld pedig nagyon jelentős hatása van. A rendszeres fogyasztásának az eredményeként a töredezett haj erősebb lesz, dúsabb lesz, a megereszkedett bőr feszesebbé válik, a körmök erősödnek, a haj gyorsabban nő, és aztán még ott van további hatásként, ugye az ízületi porcok rugalmas a megerősítése, fejlesztése, a sejtmegújítás, ami azt jelenti, hogy nem csak a szövetek szerkezetét erősíti meg, hanem egyenként a sejtekét is, tehát a sejtmembránt, a sejthéjat is képes erősíteni. A további hatások között ott van még, hogy ez a milliónyi kovaföld hengerecske, hogyha nagyon-nagyon-nagyon pici részeket vizsgálunk, akkor ezek ilyen kis hengerecskék, ezek keresztül jutva a vékony és a vastag vélen konkrétan ledörzsölik a bélfalakat, mint egy mini természetes kis ráspoly, úgy tudja a bélpoly közül a letapadt, felesleges, ott pangó anyagokat ledörzsölni. A rendszeres szedést követően a bélfal megtisztulhat a káros nyáktól, aminek eredményeként a tápanyagok sokkal jobb hatásfokkal szívódnak fel, sokkal egészségesebbek leszünk, érezni fogjuk, hogy energikusabbak vagyunk, jobb a kedvünk, jobban alszunk, mert hogy a bélrendszerben, a béltraktusban a lerakódás az megszűnik, ugye kitisztul onnan szépen, ami csak visszamérgezi gyakorlatilag a szervezetet. Úgyhogy ezzel plusz energiát biztosít. Érdemes időről időre emiatt aztán kovaföld kúrát végezni. Ez lehet kovaföld tartalmú kapszula, vagy a port, a kovaföld port vízben feloldva meginni. Ajánlott egy pupozott teáskanálnyi, ez nagyjából 4 g, kovaport a vízben elkeverni, és a felszívódását elősegítendő C-vitaminnal együtt fogyasztani. Egyes tapasztalatok szerint a leghatásosabb mindez este, lefekvés előtt, ekkor érhető el hosszú távon a legjobb méregtelenítő hatás, de a napi 3-szor étkezés előtt fogyasztva is hatásos. Nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jót tesz, egyre gyakoribbak a kovaföld tartalmú kozmetikumok is, és ajánlott még a kovasavban gazdag ételek fogyasztása, ez az árpa, a burgonya, a köles és a zab, tehát köles, zab, árpa, burgonya. Az a nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy nyilván étkezés során és étkezéssel nem tudjuk bevinni azt a megfelelő mennyiséget, viszont kapszula vagy kovaföld por formájában viszont igen, érdemes kipróbálni, úgyhogy hajrá kovaföldre fel!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy nagyon finom görög receptet fogunk elkészíteni, most egy görög ételt fogunk elkészíteni, egy görög receptet fogunk megtanulni. Ugye kint a klasszikus, az a görög saláta, meg a muszaka, meg a szuflaki, és hogyha az édességeket nézzük, akkor sok minden finomság van. De itt van ez a bizonyos görögös tejpit, ami annyira elképesztően finom, hogy tényleg szinte abba hagyhatatlan. Ez az a desszert, ami olyan nagyszerű, amilyen egyszerű, ráadásul azon kevés receptek közé tartozik a Street Kitchen szerint is, amit sokkal könnyebb elkészíteni és gyorsabb elkészíteni, mint kivárni, hogy el lehessen fogyasztani. Kell hozzá egy liter 2,8-as tej, 3/5-öset is használhatsz, hogyha igazán sűrű és olyan telt ízt szeretnél. 20 deka porcukor, 10 deka gríz, azaz búzadara, egy teáskanál fahéj, 3 darab tojás, 1 darab citrom, egy csipet só, 40 g keményítő és 10 deka vaj. A tepsi kikenéséhez kell még plusz egy kis vaj és barna cukor, mert hogy alá fogjuk szórni. A süti tetejére, vagyis a tejpite tetejére kell még 50 g barna cukor, egy evőkanál fahéj és 50 g méz. Én javaslom, hogy ez finomítatlan barna nátcukor legyen, ne csak egy színezett barna cukor. A tálaláshoz pedig simán porcukor kell. No, hogyan készül ez a bizonyos görögös tejpite? A tejet és a porcukrot közepes lángon felmelegítjük, vigyázni kell, hogy ne égjen oda a tej. Amikor már elolvadt a cukor, ez viszonylag hamar megtörténik, hiszen porcukorról van szó, nem kristálycukorról, akkor a búzadarához hozzákeverjük a fahéjat, hozzáadjuk a felvert tojásokat, csomómentesre keverjük, belereszeljük a citromhéját, mindig kezeletlen héjú citromról beszélünk ilyenkor pláne, belefacsarjuk a levét, és hozzáadjuk a sót. Amikor a hőkiegyenlítés történik, akkor az azt jelenti, hogy átszedünk egy kanállal a cukros tejből, elkeverjük és visszaöntjük a lábosba az egészet, a keményítőt kikeverjük pár kanál vízzel, és ezt is a lábosba öntjük. Folyamatosan kevergetve pár perc alatt besűrítjük, a tűzről lehúzzuk, hozzáadjuk a kockára vágott vajat, összekeverjük, és egy kivajazott barna cukorral kiszórt sütőtába vagy jénaiba öntjük a masszát, elegyengetjük, a tetejét megszórjuk fahéjjal, pontosabban fahéjjal elkevert barna cukorral, csurgatunk rá egy kevés mézet. 180 fokra előmelegített sütőben 45 percig sütjük, majd kivárjuk, míg teljesen kihűl. Ez nagyjából 2-3 óráig is eltart, de mindenképpen meg kell várni, hogy kihűljön, mert úgy ez igazi, addig nem lehet felvágni. Amikor teljesen kihűlt, akkor felkockázzuk, porcukorral meghintve tálaljuk, és igazából, hogyha valaki szereti az extrát, akkor ilyenkor még figyeld, vagy egy kicsi, ez már csak az én módszerem, kicsi mézzel megcsurgatod, vagy mézzel plusz egy kis sűrített tejjel megcsurgatod. Elképesztően finom, tényleg nagyon-nagyon finom, és azt is érdemes tudni, hogy ez hidegen is tök finom, és az a fajta ragacsos, csucsmás, finom, bőséges édesség, ami benne van minden görög süteményben, az ebben is benne lesz. Valami mesebeli, az íze, az állaga, imádni fogjátok, mindenképpen érdemes elkészíteni, a gyerekek is nagyon szeretik, és ilyenkor hűtőhidegen nyáron kifejezetten extrán finom.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és app.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha nem a tejet választjuk reggelre, vagy a különböző ételekhez, hanem növényi tejterméket, vagyis úgynevezett növényi italokat, mert hogy magtejnek nevezik, de hát az tulajdonképpen nem tej. Tehát tejtermék helyettesítők növényekből, de vajon melyik a legjobb? Hát, hogyha az ember laktózérzékeny, vagy tejfehérje problémája van, tehát kazein érzékeny is, ha csökkentjük úgy amúgy mindenféle intolerancia nélkül, csak úgy az egészséges étkezés miatt az állati eredetű termékek fogyasztását, vagy áttérnénk a növényi étrendre, akkor találkozunk azzal a megoldandó helyzettel, hogy mivel tudjuk helyettesíteni a tejet és a tejtermékeket úgy, hogy azért az ajánlott napi fehérje, vitamin és ásványanyag bevitel meglegyen. Hát akkor most itt van néhány jó tanács ehhez. Ugye elsőként ott vannak a rizstej, a zabtej és az ezekből készült tejtermék helyettesítők, vagyis rizsital és zabital. A köznyelvben ugye tejként hivatkozunk ezekre a termékekre, de ez helytelen, mert semmi közük a tejhez, úgyhogy így nevezik őket, és a boltokban is így keressük, hogy rizsital és zabital. Az ízük a tejhez hasonlóan egészen natur, úgyhogy nagyon jól használhatóak főzéshez, sütéshez, sőt, akár kávét is lehet ízesíteni velük. Hozzáadott cukrot leggyakrabban és leginkább nem tartalmaznak, de azért érdemes erre odafigyelni, mert az ízesített, például a vaníliás változatokat gyakran cukorral vagy glükózsziruppal keverik. A szénhidrát tartalma többszöröse a tejének, ugyanakkor a napi mennyiséget figyelembe véve nem számottevő. Gyakran vitaminokkal és ásványanyagokkal, például kálciummal is dúsítják, úgyhogy érdemes mindenképpen átböngészni ezeknek a növényi italoknak a címkéjét. A mandula, a kókusz és a különböző magból készült tejhelyettesítők azok, amiket mi magunk is el tudunk készíteni, de oda kell figyelni arra, hogy milyen tápértékük van, melyik milyen ízű, és mihez a legkönnyebb és legideálisabb használni. Vannak olyanok, amiknek nagyon markáns az íze, a fogyasztások után sok esetben diós vagy csonthíjas utóízt érez az ember, és emiatt például nem biztos, hogy mindenki szereti ezeket. Süteménybe, kávéba kiválóan működnek, a kókusztej például nagyon finom kókuszos ízt ad, tehát süteménybe, tejbe, grízbe tök jól működik, de olyan ételekhez, ahol kiütközhet az íz, ott ne ezt használjuk. A szójatejből például, és a szójaitalból, abból nagyon jó vegán majonészt lehet készíteni, de hogyha valakinek tejérzékenység következtében bőr problémái is vannak, ekcémák, gyulladások, pattanások, akkor mindenképpen érdemes a gabonából készült tejtermék helyettesítőket választani, mert hogy az olajos magvakat tartalmazó készítmények késleltethetik a gyógyulást, vagy előfordulhat az is, hogy tovább fenntartják ezt a bőrgyulladást, tehát így is érdemes körülnézni a növényi italok között. Évekkel ezelőtt, amikor a vegetáriánus étrend terjedni kezdett, akkor a tejtermékek helyettesítésére szinte kizárólag szója alapú készítményeket lehetett elérni és választani. A szója tej, vagyis szója ital és a szója alapú vegán és vegetáriánus készítmények ma is elterjedtek, de szerencsére egyéb növényi termékek is megjelentek a piacon, így aztán az ízlésünknek és a szempontjainknak megfelelően többféle termékből választhatunk. A szója alapú tejtermék helyettesítőknek igen különleges és sajátos íze, illetve állaga van, úgyhogy itt is figyelni kell, nem biztos, hogy mindenkinek ízlik, de mivel a szója termékeknek igen magas a fehérje tartalma, nem érdemes teljesen lemondani róluk. A szója fehérje a tejfehérjéhez hasonlóan is nagyon gyakran okozhat allergiát, ráadásul a szójában találhatók olyan anyagok, amelyek befolyással lehetnek a hormonháztartás, hogyha túl nagy mennyiségben fogyasztjuk, úgyhogy itt csak körültekintően szintén is mértékkel. A szója nagyon sokszor alapanyaga és adalékanyaga egyéb, akár nem növényi élelmiszereknek is, úgyhogy annak érdekében, hogy ne vigyük túlzásba a szója bevitelt, mindenképpen minden egyes terméknek a címkéjét el kell olvasni, amit megvásárolunk, át kell böngészni a készítmények összetevőit, és akkor így tudunk magunknak megfelelő növényi italt választani, és érdemes megnézni a neten egyébként, teljesen egyszerűen el tudjuk készíteni otthon magunknak, és még akkor is, hogyha nincsen növényi ital készítőgépünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna köziének az állatbarát rovata következik. Most ugye mindannyian észleljük azt, hogy milyen cuki, amikor egy gyerek észreveszi magát a tükörben, amikor felfedezi, hogy akit lát, az ő, vagy hát egyáltalán, hogy valaki hozzá hasonló, aztán szépen, ahogy nyíladozik a kis elméje, és egyre csak tanul, úgy felismeri, hogy az ott ő. Nyilván ugyanilyen édes, amikor észrevesszük, hogy a kutya és a cica elkezdi nézni magát a tükörben. De vajon felismeri-e magát a kutya és a cica a tükörben? A legtöbb kutya találkozott már tükörrel, főleg azok a kutyák, akik lakásban is vannak, tehát kinti bentiek. A gazdik nagy része pedig kíváncsian figyeli, hogy hogyan reagál a kutya, amikor először meglátja magát a tükörben, pontosabban ő nem tudja szerintem, hogy ő az. Na de hát ez a kérdés, mert ez csak az én véleményem. Felismeri-e magát a kutya, vagy úgy gondolja, hogy egy másik kutyát lát? Hát nyilván ebben a témában is történtek már kutatások, és több elmélet is napvilágot látott. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kölyök kutyák sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a tükörképüknek, mint a felnőtt kutyák. Az egyértelmű, hogy látják magukat a tükörben, de az nem, hogy vajon felismerik-e magukat. A kölykök azért reagálnak jobban a tükörképre, mert számukra ez valami teljesen új. Egyszer csak hirtelen ott terem velük szemben egy mozgó állat. Ugye, akinek a mozgását, a mozgás koordinációját, a mozgás típusát ismerik fel, és a kölyök ilyenkor azt hiszi, hogy egy másik kutya van vele szemben. A reakció pedig a természetével és a habitusával lesz azonos. Ha a kiskutya félős, akkor valószínűleg megijed. Ha játékos és nyitott, akkor megpróbálhat kapcsolatba lépni a tükörképpel. Oda toppant neki, mancsol, megkapirgatja, megkopogtatja a kis körmeivel, mancsával a tükröt. Ez azonban csak az újdonság varázsa, mert amint rájönnek, hogy semmi nem történik, szépen lassan már nem lesz olyan érdekes a tükörkép, éppen ezért nem reagálnak már az idősebb és felnőtt kutyák ilyen élénken a tükörre, mert ők már megtanulták, hogy onnan bizony semmi reakció nem érkezik, és nem nagyon érdemes törni magunkat azért, hogy a tükörben lévő kutya, vagy furcsa kis élőlény, az reagáljon ránk. Inkább a szaglásra támaszkodnak, mert egy másik elmélet szerint azért nem reagálnak a felnőtt kutyák a tükörképükre, mert annak nincsen szaga. A kutyák ugyanis elsősorban az orrukra támaszkodva tájékozódnak, ezt mindannyian hallottuk már, természetesen használják a látásukat is, meg a hallásukat is, de ha valaminek nincs szaga, azt általában figyelmen kívül hagyják. Olyan érdekes végül is, tök logikus, mert hogy ha nincsen szag, akkor számukra nem hoz információt az a valami, tehát tulajdonképpen jelentéktelen annak a valaminek a létezése is. Ezért sem tudnak mit kezdeni azzal, amit a tükörben látnak. Az állatok tükör tesztjét Gordon Gallup a 70-es években alkotta meg, a metodika nagyjából azonos volt azzal, ahogyan a kisbabák önismeretét tesztelik. Ez a tükörteszt, ami az öntudatra ébredés korát állapította meg az embereknél, arra volt való, és ezért volt hasznos. A teszt során egy piros pontot festettek a gyerekek arcára, és megfigyelték, mikor kezdi el a gyerek észrevenni és felfedezni azt a pontot, ami rajta, és a tükörben lévő babán is van. A gyerekeknél nagyjából ez a 18-24 hónapos kor körül következett be. Állatoknál azonban egészen más a helyzet, főleg a kutyáknál. Gallup először csimpánzok ketrecébe helyezett el tükröt, és figyelte meg, hogy hogyan reagálnak rá, és először a csimpánzok is úgy viselkedtek, mint hogyha egy másik állat lett volna jelen velük szemben. Később azonban elkezdték felismerni saját magukat. A következő lépésben a csimpánzok szemöldökére és az egyik fülére festettek egy piros pontot, és miután jól megnézték a tükörképüket és a mozdulatokat, a közös pontot is felfedezték, elkezdték látni és megérinteni a testükön. Ez pedig annyi öntudatosságot jelentett, hogy megértették, hogy saját magukat látják a tükörben. A tesztet aztán később más állatokkal is, kutyákkal is elvégezték, gorillák, elefántok, sőt még delfinek is hasonlóan reagáltak, mint a csimpánzok, a kutyák viszont nem. Ők semmilyen jelre nem reagáltak, sőt sok esetben egyáltalán nem is érdeklődtek a tükörkép iránt, és így aztán a tudósok végül arra a következtetésre jutottak, hogy azok az állatok öntudatosabbak, akik tájékozódás során elsősorban a látásukra támaszkodnak. Így, mivel a kutyáknál a szaglás az egyik legfontosabb tájékozódási pont, ezért őket nem érdekli a tükörkép. A cicáknak ez egy nagyon szokatlan élmény. Van, aki játékosan elkezd puposkodni és oldalazva szalad a tükör felé, mint hogyha ellenség lenne, de aztán egy idő után ők maguk sem foglalkoznak vele. Érdemes, a kis cica kerül a lakásba, vagy kis cica kerül a családba, megfigyelni azt, hogy hogyan reagál a tükörképre, és hogyha szeretnénk, akkor ezt meg tudjuk kedveltetni vele. Kicsi korukban pont ugye, hogy a kölyök kutyák, ők is játszani akarnak azzal a valakivel, akit a tükörben látnak, aztán utána egy idő múlva már nem lesz olyan érdekes, nyilván azért is, mert a cica számára is fontos a szag, de hogyha nem mutat agresszív jeleket a tükörkép, hanem játszani akar, akkor egy ideig még azt hiszik, hogy játszani tudnak vele, de mivel nem, nincs interakció, azért ők is ott hagyják inkább, és nem foglalkoznak vele tovább. Hát ilyen a tükörkép a kutyák és a cicák esetében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha a jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háború akaratlanul kíván.

0: Váltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol száz nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, távdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
1: Manna Hit. Manna Hit.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.